0: A Tilos Rádió híreit halljátok.
1: Júniusban ásott halom északi határának erdőszélén végleg elpusztult a rúzsafa. A 200-220 éves szürke nyár tájékozódási pontként segítette a szabadkai vásárra igyekvőket. A népi emlékezet szerint lombkoronája rejteket adott a pandúrok elől menekülő betyárvezérnek. Ezért a fa Matuzsálemnél találkoztak a Rózsa Sándor fesztiválok hagyományőrzői is. Dacolt a tápanyag szegény talajjal, túlélt vihart és villámcsapást. Bár a helyiek gondosan öntözték, ágai egyre csak száradtak. Madárfészkek otthona, számos erdei rovar, köztük a most a törzsének bontásába kezdő hangyák búvóhelye volt. Elszáradt ágait a közeli közút biztonsága érdekében eltávolítják, ám gondoskodnak emlékhelyének méltó megőrzéséről, számol be a sokszínű vidék. Április 4-től korlátozta a sporttevékenységet a Veszprémi fal és a Delágó fal sziklamászó útjain a Dunai-Poly Nemzeti Park Igazgatóság természetvédelmi őrszolgálata. A népszerű csobánkai kirándulóhely 328 méteres oszoly csúcsánál a sziklán fészkelő, fokozottan védett vándorsólyom költése miatt volt szükség lezárásra. Hála az intézkedésnek, a sziklamászók megértésének, a polgári természetőrök és a természetvédelmi őrök ellenőrzéseinek a költés sikeres és zavartalan volt. A fészekben három vándorsólyom fióka kelt ki, akik már ki is repültek. A Nemzeti Park közösségi oldalán mondott köszönetet az együttműködésért, egyúttal bejelentve a korlátozást június 26-án feloldották, írja a sokszínű vidék.
2: Az orangutánok jellemzően magányos állatok, a nőstények 6-7 éven át egyedül nevelik kölykeiket. Egy friss kutatás szerint mégis tudatosan szerveznek találkozókat, hogy utódaik együtt játszhassanak. A Konstanzi Max Planck Viselkedésbiológiai Intézet munkatársai 31 vadon élő borneói orangután 15 éves, mintegy 30 ezer órányi megfigyelésének adatait elemezték. Kiderült, hogy a hasonló korú kölyköket nevelő, egymással rokonságban álló anyák rendkívül sok időt töltöttek együtt, és útvonalaikat is úgy alakították, hogy gyakoribbá tegyék utódaik érintkezését. A kutatók szerint a fiatalok így tanulják el a létfontosságú viselkedésformákat, a hímek például a küzdést. Az anyák a másik mozgás körzete ismeretében becslik meg, hol találkozhatnak, az ott elérhető táplálék mennyisége nem befolyásolta a döntést, írja a New Scientist nyomán a Qubit.
0: Híreket hallhattatok a Tilos Rádióban.

0: A Tilos Rádió híreit halljátok.
1: Kedves történetről ír a 24.hu a futball VB kapcsán. A dél-londoni Bellingham vasútállomást ideiglenesen Jude Bellingham névre keresztelték az angol válogatott sztárja tiszteletére. A Lewisham kerületi Thames Link által kiszolgált megálló tábláit július 5-én cserélték le, még az Anglia-Mexikó 8-at döntő előtt biztatásképpen. Az átnevezést eredetileg csak egy napra tervezték, ám miután Bellingham 2 gólt szerzett a három oroszlánosok 3-2-es győzelmében, a vasúttársaság úgy döntött, meghagyja az új nevet egészen az Anglia-Norvégia negyeddöntőig. A társaság szerint, amikor kitalálták az ötletet, még nem sejtették, hogy Bellingham épp ezen a meccsen villan majd ekkorát. Érdekesség, hogy maga a játékos nem dél-londoni, több válogatottársa viszont a környékről származik. A gesztus nagy sikert aratott az utasok és a közösségi média felhasználói körében is.
2: Az Európai űrügynökség 2023-ban felbocsátott Euklid távcsöve 31 új rendkívül távoli kvazárt fedezett fel, közöttük a 2 eddig ismert legkorábbi kvazárt, derült ki a vizsgálatban részvevő Hunren Csillagászati és Földtudományi Kutatóközpont közleményéből. A csillagászok a nagyon távoli objektumok távolságát és korát a vörös eltolódás segítségével jellemzik, amely a világegyetem tágulása miatt a fény hullámhosszának megnyúlását írja le. A most felfedezett kvazárok vörös eltolódása 6,6 és 7,8 közé esik. A legtávolabbi objektum fénye akkor indult útnak, amikor a világegyetem mindössze 670 millió éves volt. A most felfedezett kvazárok a kozmikus reionizáció korszakából származnak, amikor az első csillagok és galaxisok sugárzása fokozatosan ionizálta a világegyetem semleges hidrogénjét, véget vetve az úgynevezett sötét korszaknak. Eddig mindössze 9 kvazár volt ismert, amelyek vörös eltolódása meghaladja a hetet, írja a Telex.
1: A Portugália-Horvátország 8-at döntőn a horvátok hosszabbításban szerzett egyenlítő gólját les miatt vették el, egy szinte láthatatlan érintés miatt. A döntést az Adidas Trionda labdába épített IMU szenzor tette lehetővé, amely gyroszkópokkal és gyorsulásmérőkkel akár másodpercenként 500 alkalommal méri a labda mozgását, és az adatokat valós időben továbbítja a videóbírókhoz. Számol be róla a Qubit. A rendszer kimutatta, hogy Igor Matanovics feje épp hogy hozzáért a labdához, ezzel Mário Pasalic lesse került. A szabad szemmel észrevehetetlen érintést a korábbi VB-ken valószínűleg nem szúrták volna ki. A FIFA szerint helyes döntés született, a horvát szövetségi kapitány azonban bírálta a videóbírót. Az amerikai kosárlabdaliga, az NBA szintén hasonló, beépített érzékelős labdát tesztel a nyáron.
0: Híreket hallhattatok a Tilos Rádióban.
3: Emberek, jó reggelt kívánok, 7 óra 3 perc, ez most már nem a hírek, hanem élőben. Borgul András a félutonnal. Nyári különkiadásokban vagyunk, tehát zenei listákkal kezdjük a napot, mert hát nyár van, kinek van kedve ilyenkor fölkelni reggel, hogyha nem kötelező, nem kell se oviba, se suliba vinni a gyereket, vagy indítani. Hát, ha a munkában menet, egy kicsit lassabbak vagytok, és nem akartok csodás, vagy kevésbé csodás élettörténeteket hallgatni, azt ősztől visszatérünk természetesen, mert hogy az adja a műsor gerincét, de ahogy belengedtem, most ebben a pár adásban 2 hetente szerda reggel 7-től 8-ig különféle zenei listákat fogunk hallgatni. A múltkor 2 héttel ezelőtt a foci VB-knek a ilyen himnuszait és a hivatalos dalait hallgattuk, hát nem az összeset, válogattunk, bár nem olyan régóta van, azt hiszem 1990 óta, ha jól emlékszem, mi volt 2 héttel ezelőtt, bár arra sem emlékszem, mi volt tegnap, de nagyjából. És gondolkoztam akkor, hogy mi legyen a mai menet, milyen dalokat hallgassunk, és rengeteg jó ötletem van, de közben arra gondoltam, hogy mégsem kínozhatlak téged, aki meg valamilyen okból mégiscsak hallgatod a műsort reggel 7-kor, tehát ugye volt az ötletem, hogy a legborzalmasabb nyári slágerek, de se veled, se magammal nem akarom ezt megcsinálni. Szóval hagyjuk a legborzalmasabb nyári slágereket, és lépjünk ezen túl. Viszont rengeteg meló szakadt ránk a nyáron, ami egyrészt jó, úgyhogy így ez csak azért mesélem, hogy a kreatív oldal az agyamnak az nem működik, hanem az működik, hogy hol kell glettelni, meg hol kell festeni. meg hogy szép legyen, úgy, hogy odáig jutottam a nagy gondolkozásban, és nézve a híreket, bár egy kicsit visszavettem ebből is, meg kell, hogy mondjam neked, hogy mi történik a világban, és hát egyrészt ugye nem tudom függetleníteni magamat, gondolom te sem attól, ami Magyarországon történik, tehát hogy mi lesz a köztársasági elnökünknek a sorsa, jobbra fog lépni, balra fog lépni, a lábunkra fog lépni, mint valami rossz tánc, amit elkezdtünk, fölkért, nem lehetett nemet mondani, és most így táncolunk, és már nagyon akarjuk, hogy fejezzük be ezt a táncot, és lépjen már, menjen már, de még mindig táncolni akar, nagyon úgy tűnik. És mindenre rá tromfolt az amerikai elnök Donald Trumpnak a csodálatos következetes viselkedése az iráni háborúban, az irániakkal, a Hormuzi szorosban, ahol már megint mondott valamit reggel, aztán mondott valamit délben, aztán mondott valamit este, és köszönő viszonyban nem volt egymással a három. És akkor azt gondoltam, hogy lesznek ilyen emberekből köztársasági elnökök, ez hogyan lehetséges, hogyan jutnak el eddig a pozícióig. Na, és hogy beforduljak azért a zenei részbe is, arra gondoltam, hogy rendben van, hát ez nem lehet ez új dolog, tehát nem az, hogy régen okosabbak voltunk, vagy régen ügyesebbek voltunk, vagy a politikusok voltak azok, csak régen talán fiatalabbak voltunk, te is, meg én is, és nem figyeltünk erre úgy, vagy nem jutott el hozzánk olyan könnyen annak a híre, hogy a köztársasági elnökünk, vagy bármelyik köztársasági elnök a világban milyen katasztrofális, nem csak köztársasági elnök, hanem sima elnök is, ugye, mint az amerikai. Úgyhogy akkor gondoltam, oké, nézzünk utána, hogy milyen dalok szólnak az elnököknek. Hát azt nem fogom, a magyar nyelvűeket nem nagyon lehet lejátszani, mert olyan a nyelvezete, hogy szól, vannak dalok, biztos te is ismered, akár Orbán Viktorról is, miniszterelnökünkről, vagy Gyurcsány Ferencről, korábbi miniszterelnökünkről, de hogy így nem lehet bejátszani szerintem 7-től 8-ig, mert 18 pluszos. Úgyhogy magyarok nem lesznek, de próbáltam mindenfélét hozni nektek. Hát fussunk rá, kíváncsi vagyok, mit szóltok. Ez az első.
4: Neil Tennant, spend the rest of my days in this pet shop? No, because I have just met Chris Lowe, purveyor of electronic music. Hit it, Chris! We have become Pet Shop Boys!

0: Well, what do you reckon?
1: I'm Chris Lowe.
0: I'm the other one.
2: Itt még megy egy kicsit a klip, biztos kitaláltatok, mert elég egyszerű a hangzásból. De ez egy Pet Shop Boys szám. Az a cím, hogy I'm with Stupid, vagyis mondjuk ezzel a hülyével vagyok. És azt gondolhatnátok, hogy ez csak egy, mondjuk egy szerelmes dal. De nem. Egyébként 2006. május 8-án jelent meg a Fundamental című albumon, és ez volt az albumnak a vezető dala. Itt közben próbálok képben tartani téged, hogy tudd, hogy pontosan mikor. 8. helyig jutott a slágerlistákon az Egyesült Királyságban, és a legjobb táncdal felvétel kategóriában a Grammy díját adón is jelölték, de nem nyert. És akkor azt kell, hogy elmeséljem nektek, hogy ez nem ám látszólag ugye egy ilyen romantikus kapcsolatról szól. Egyébként, ha valaki nézi a klippet is, és nem csak a számot hallgatja, akkor annak azért elég szájbarágos, hogy miről van szó, tehát egyáltalán nem párkapcsolati dolog, hanem itt mindenféle zászlók vannak, csíkok, meg csillagok, és hát nem csak emiatt, hanem az együttes nyilatkozatai miatt is elég egyértelművé tették, hogy két férfi kapcsolatáról szól, akit az egyik idiótának, az egyik a másikat idiótának tartja, és ez Tony Blair és George W. Bush közötti kapcsolatra utaltak ezzel a számmal, ezzel a különleges kapcsolatról szólt ez a dal, és hát a énekli is benne a dal főszereplője, így elgondolkodva, hogy a másiknak a butasága az vajon csak álca-e, vagy lehet-e valóban valaki ennyire buta? Szó szerinti fordításban a dalszöveg nagyjából így hangzik, hogy tényleg ennyire hülye? Vagy ez valami másféle okosság, vagy hogy máshogyan okos? Tényleg van közöttünk bármilyen kapcsolat? Úgyhogy azt kell, hogy mondjam, ugye arról az amerikai elnökről beszélünk, aki miután elmondták neki, hogy New Yorkban az ikertornyokba becsapódott egy repülőgép, ő épp egy, tudom, hogy emlékeztek-e, épp egy óvodásoknak tartott, éppen az óvodásoknak tartott egy ilyen beszélgetésben, ült egy ofiba, de lehet, hogy kisiskolások voltak, és akkor hozzájuk beszélt, és nem állt föl, nem ment ki, nem rohant, nem próbált intézkedni, hanem folytatta, és azt hiszem, még hosszú percekig ment ez a kis beszélgetés a gyerekekkel, mire végre rájött, hogy talán csinálni is kéne valamit, nem mint hogy olyan túl sokat lehet ilyenkor csinálni, de azért annál biztos többet, mint hogy gyerekekkel beszélget tovább. Na, szóval, hogy közte és Tony Blair között volt ez az érdekes kapcsolat, amit az amerikaiak, vagyis az angolok gyűlöltek. Valaki hív? Nem, azt hittem. Szóval ezzel indultunk, ez egy ilyen kicsit könnyedebb volt talán fogyasztásilag is, de hát bocsánat, Angliában azért nagy múltja van azoknak a daloknak, amik miniszterelnököknek szólnak, amik kicsit próbálják gatyábarázni az éppen hatalmon lévő politikust. Nem véletlen talán a punk is. A punknak Anglia az ős hazája, talán nem mondok hülyeséget, mert valaki mondja meg, aki ehhez ért. Úgyhogy innen folytatjuk. Szerintem rá fogtok jönni, hogy mi ez. Kezdjük ezzel a feldolgozással.

Hát ez milyen királyság, nem? Már bocsánat, hogy így a saját véleményt mesélem el neked. A Stand Down Margaret című dal az angol Beat együttesnek a dala. 1980. augusztusában jelent meg, és ez az egyik legkritikusabb dal. Hát így, a ska így kritikus, érted, hogy lehet, hogy New Wave-nek kéne hívni, New Wave zenekar ez. Isle Margaret, Stand Down Margaret, ez volt a címe, és hát ugye 80-as évek, magas munkanélküliség, bűnözés, félelem a nukleáris háborútól, úgyhogy azt gondolták, hogy talán szólni kéne a miniszterelnöknek, hogy szedje már össze magát, és a legjobb az lesz, hogyha ha lelép, Stand Down. Egyébként ausztrál születésű az énekes, azt nézem, hogy itt mondott-e még valami érdekeset ezzel kapcsolatban, igen, lemondásra szólítja föl Thatchert, hanem nem csak lemondásra szólítja föl, hanem is, hogy álljon le, szálljon le a szószékről, szálljon le a magaslóról, tehát hogy a Stand Down az többféle jelentéssel bír, úgysem tud sokkal többet nálunk, legyen benne némi méltóság, egyáltalán hogyan működhetne ebben a közegben, menjen már, fejezze be azt, amit csinált, eddig sem csinált túl sok. Még egyszer mondom, itt most nem a magyar politikai helyzetről beszélünk, hanem 1980 Anglia, az angol miniszterelnökről. És hát voltak ennél sokkal durvább dalok is, vagy léteznek ugye durvább dalok is, a punk az nem óvatoskodik, de arra gondoltam, hogy azért az igazi, hát nem is tudom, múltja és valóban jó merítést azt az amerikai kultúrából tudunk szerezni. Még egyszer mondom sajnálattal, hogy magyar dalokat nem fog tudni bejátszani, mert elég szókimondóak. Ezt az egyik legfontosabbnak tartják. Na gyertek, meghallgatjuk milyen.

Ez a They Might Be Giants volt, ami szintén egy hát ilyen elnök ellenes dalnak indult. Itt nagyon magyaráz a dalban, és nekünk talán kevésbé érthető. Azt mondja, hogy ez egy alternatív rockzenekar volt. Várjátok? Akit játszottam le, hülye vagyok. Azt mondja, hogy várjátok, hát itt van rajta. They Might Be Giants, bocsánat, ez az együttesnek a neve, és James K. Polk, ez volt a dalnak a címe. Nem volt egyébként valami túl jó, úgyhogy gyorsan fussunk is rá egy Pink számra, hát ha ez jobb lesz. Hát ez eltévezhetetlen, mert a címe is az, hogy Dear Mr. President, szóval nézzük, mit hozott össze Pink.

Szép, lassú, nyugodt reggel kerekedik ez 7 és 8 között. Ma azt hittem, hogy egy rengeteg indulat fog szétrobbanni bennünk a zenék hallatán, de ehhez képest igazából így szomorúak ezek az előadók, hogy lehetnek ilyen barmok az elnökök. Azért érjünk el így szépen lassan az adás közepén, szerintem ezek az amerikai elnök kidalok, is tudom, kakuk tojásához, igen, talán ez a megfelelő szó, amit viszonylag, tehát hogy ami egy nem várt fordulat volt, amikor bejelentették. Nem is annyira politikai dal ez, mint hát egyesek szerint ez egy szerelmes dal. Majd szépen megmondjátok, vagy kitalálod. Ne, várjatok, Isten ments, hogy a Radio Editet hallgassuk meg, szóval, hogy mindennek van határa.

0: Ladies and gentlemen, the President of the United States.
1: Hát így kívánt boldog születésnapot Marilyn Monroe Kennedynek, és ezután kellett Kennedynek színpadra lépnie és beszédet tartani a saját születésnapján. Hát viszonylag kevés ilyen erotikával átfűtött. Van ilyen szó, hogy átfűtött, mindegy, hogy ilyen erotikus hangvételű dal szól elnököknek, de gondoltam, ezt is hallgassuk meg, hogy így sok kritika után legyen egy olyan dal is, ami elismerően szól az éppen regnáló elnökhöz, még akkor is, hogyha ez egy más típusú rajongás, mint amit az ember esetleg érez a pozícióban lévő miniszterelnökkel vagy köztársaságelnökkel kapcsolatban, és nagyot is fogunk ugrani, mert hát a következő dal, nem mondom el a címét, de szerintem ki fogjátok találni elég könnyedén, hiszen elég sokszor elhangzik. Mr. Billery.

Na, hát talán minimális angol tudással is érthető volt, hogy a Kiss My Ass, azaz a Puszíld meg a Popsim című számot hallottátok Ted Nugent-től, aki ezt az üzenetet küldte 95-ben Bill Clintonnak, és aztán van a végén egy hosszabb felsorolás, hogy kik puszíják meg még a Popsiját, az IRS, Courtney Love, a liberálisok, szóval mindenki, csak akartam nektek mutatni, hogy van olyan is, hogy nem csak egy ilyen, nem tudom, begyöpösödött populista vagy konzervatív elnökök, miniszterelnökök ellen születnek dalok, hanem olyanok ellen is, akik az ovális irodában egész más dolgokat csináltak, mint amire az ovális irodát kitalálták a politológus tanulóikkal, vagy segítőikkel, vagy asszisztensükkel. De aki nem emlékszik, az talán jobb is, hogyha nem tőlem tudja meg, hogy mi történt ott. Minden esetre, ha emlékeztek, se ezután a dal után, se Monica Lewinsky-vel történt afférje után az amerikai elnök nem mondott le, úgyhogy ilyen számok tudtak születni, és mindenki megítélheti. Zeneileg azért ezek nem azt gondolom, hogy túl magasra teszik a lécet, tehát, de talán nem is ez a szándékuk, nem, hanem hogy egy-egy gyűlésen vagy koncerten hangulatot keltsenek, arra viszont többé-kevésbé működnek, már valamelyik csak simán szomorkodik. A következő az egy klasszikus, meg szerintem az egy másik liga, úgyhogy kíváncsi vagyok, ismeritek-e.

0: Na, hát egy kicsit jobb volt. Ez a Ramonesnek volt a Bonzo Goes to Bitburg, ami egy Ronald Reagan ellenes dal volt, meg kicsit az utána következőnek is. Ilyen kis finomságot megmutathatok nektek, nem tudom, mit fogtok szólni hozzá. Egy perc az egész, úgyhogy hallgassuk már meg.
1: Come on. You have mother pussy. You have mother pussy.

0: him by the pussy. Grab him by the pussy. Grab him by the pussy. He can do anything.
1: Igen, hát ez ennyi volt egy perc, ahogy mondtam nektek. Akit érdekel, hogy ki volt ez, ez Fiona Apple. Amerikai előadó volt, aki miután napvilágra került az a hangfelvétel, ahol Donald Trump arról beszél, hogy hogyan kell bánni a nőkkel, grab them by the pussy. Hát oda lent kell elkapni őket. Nagyjából ezt lehetne így lefordítani, hogy ez még ilyen éterképes legyen, és ne kapjunk büntetést. Szóval, hogy miután ezt meghallgatta, csinálta azt az egyperces szempelt, aminek gyakorlatilag egyetlen sora ismétlődik, hogy we don't want your tiny hands anywhere near our underpants, ha jól látom, igen, pontosan így, ami nagyjából annyit jelent, hogy nem kell, nem akarjuk a kis picike kezeidet bárhol a bugyinkban látni, vagy érezni. Szerintem tökéletes, tehát hogy messzehez viszi a pálmát az összes dal közül, ha ezt lehet dalnak hívni, szépen tömören fejezi ki azoknak a nőknek az érzéseit, akik csalódottak voltak, amikor megválasztották ezt a, hát én azt gondolom, mondhatjuk nőgyűlölő Donald Trumpot, szóval aki ilyeneket mond, az egész máshogy gondolkozik a nőkről, mint ahogy azt gondolom normális lenne. Hát belehallgatunk ebbe a számba is, és aztán majd kiderül, hogy a Brujeria az mit gondol Donald Trumpról. Minden esetre a címe az, hogy Viva Presidente Trump.
2: In our country, they're sending over their rapists, they're sending over their drugs, they're sending over their criminal scum. And we're doing nothing about it. But I'm going to stop all that. You elect me president of the United States. I, Donald J. Trump, I have a plan. I'm going to build a wall. I'm going to build a great wall across our southern borders. And I'm going to make Mexico pay for it. You mark my words.

0: Captain Contreras,
1: hey, excuse me, what are you doing here?
0: Ven acá, wey.
1: What is that, a sword?
0: Te voy a cortar el pelo,
1: cabrón. Stop, stop.
0: Ven acá, cabrón.
1: What is that? Don't you understand, Mexican?
2: Kicsit átvettünk rádiójátékba itt a végén, és szerintem, ha a dalból nem találtátok volna ki, hogy mit gondol a... Hogy kell spanyolul mondani? Brujería. A jelenleg pozícióban lévő amerikai elnökről, akkor a rádiójáték egész plasztikusan lefedi, vagy bemutatja ezt a dolgot. De két kicsit könnyedebbre megyünk. De azt gondoltam, hogy Trumpban rengeteg van, rengeteg dal született neki róla, vele, egyébként érte és mellette is, de hát milyen művészet az, ami nem kritizál, hanem dicsér, de tényleg azt hívjuk propagandának, azért fizessen az NKA, és játsza el. Azt nem ismerek mondani már neveket, mert rengeteg sajtóper van, aztán még egy nem hiányzik. Örülök, hogy egyet megnyertem nemrégiben, az éppen elég volt. Remélem előbb-utóbb majd látjátok egy-egy cikk mellett, ahol azért, hogy valótlanul állítottuk, hogy a Gólem Színház ez maga. Az, de hát még várni kell, mert ugyan nyertünk, de ez csak az első. Mi ez? Igen, tehát, hogy még első fokom. Na, vissza a zenékhez. Szóval hallgassunk egy kicsit könnyedebbet.

vagy egy területen, de úgy általánosan a hatalom ellen szólt. 2017-ben már pontosabb címet találtak az előadók arról, hogy kinek küldik ezt a dalt, és akkor azonban a mai adást akkor, amilyen kicsit nyugodtra sikereded, én magam is nyugodt vagyok, mert a tegnapi is hosszú nap volt, és a ma is nagyon hosszú nap lesz, úgyhogy kicsit tartalékolom az energiákat, és a holnap is nagyon hosszú nap lesz. Mindenhol lehet találkozni velem. Szóval az utolsó az egy klasszikus lesz, egy feldolgozás a főnöktől, vagy hát feldolgozás, nem is tudom, ugye mindannyian, vagy talán ismeritek a Streets of Philadelphia című számot Bruce Springsteentől, és amikor ezek az ICE ügynökök, nem is tudom mik, rendfenntartók, bevándorlás hivatalnokok elkezdtek náci módjára viselkedni amerikai utcára, szó szerint, tehát, hogy akik teljesen ártatlan embereket ölnek meg, és teljesen hát mindenféle jogalap nélkül visznek el embereket, akkor nagyon nehéz más szóval illetni őket még így reggel is. Szóval, hogy szinte azonnal megjelent Bruce Springsteennek a Streets of Minneapolis, ahol az egyik halálos incidens történt című dala. Ezzel búcsúzom el. Nem fogok mindenféle hatalom ellenes szavakat kántálni, de azért mondjuk rájuk gondolok. Jó? És akkor gondolj te is, gondoljatok ti is. Ezzel búcsúzom, két hét múlva jövök. Megígérem nektek valami vidám listával. Nyugodtan küldjetek rá mindenféle ötleteket. Ha nem, akkor kénytelenek lesztek azt hallgatni, amit én szeretek. Szevasztok, Borgul András után találkozunk két hét múlva.

0: And now for something completely different.
1: Tilos a kanyarban. A Tilos Rádió támogatói nappali eseménye a Dunakanyarban. Július 18-án, szombaton, délután 5-től este 10 óráig. Zenei tematika, rap és hip-hop. Fellépők és helyszín a Kertünk Bár és Kilátó. A Bringa út mellett felejthetetlen kilátás a Dunakanyarra. Tilos pólók és sok más. Gyertek, lazuljunk együtt a zenére, és nézzük meg együtt a Dunakanyarra.

0: A Tilos Rádió hírei következnek.
1: A Rutgers University kutatói a Pest Management Science magazinban megjelent tanulmányokban arra jutottak, hogy a New York, New Jersey, Philadelphia és Washington DC területén élő kisebb termetű háziegerek és nagyobb méretű vándorpatkányok, Rattus norvegicus, túlnyomó többsége genetikailag mutálódott, hogy ellenállóbbá várjon a mérgekkel szemben. Minden 6 tesztelt rágcsálóban 5-nél legalább egy mutáció volt megfigyelhető a VKORC1 génben, amiről kimutatták, hogy befolyásolja a mérgek hatékonyságát. A közel 300 házi egeret és vándorpatkányt vizsgáló tanulmány azt is megerősítette, hogy a rágcsálók több mint 69%-a további genetikai mutációkat hordozott, melyekről korábbi tanulmányok kimutatták, hogy immunissá teszik a rágcsárókat a gyakori írtó méreggel szemben. Így a rágcsárókat, amelyek Amerika legnagyobb városait ellepték, minden eddiginél nehezebb megölni, a magyar narancs hírét hallottátok.
2: Kedves történetről ír a 24.hu a futball VB kapcsán. A dél-londoni Bellingham vasútállomást ideiglenesen Jude Bellingham névre keresztelték az angol válogatott sztárja tiszteletére. A Lewisham kerületi Thameslink által kiszolgált megálló tábláit július 5-én cserélték le, még az Anglia-Mexikó 8-at döntő előtt biztatásképpen. Az átnevezést eredetileg csak egy napra tervezték, ám miután Bellingham 2 gólt szerzett a három oroszlánosok 3-2-es győzelmében, a vasúttársaság úgy döntött, meghagyja az új nevet egészen az Anglia-Norvégia negyed döntőig. A társaság szerint, amikor kitalálták az ötletet, még nem sejtették, hogy Bellingham épp ezen a meccsen villan majd ekkorát. Érdekesség, hogy maga a játékos nem dél-londoni, több válogatottársa viszont a környékről származik. A gesztus nagy sikert aratott az utasok és a közösségi média felhasználói körében is. Ausztrália új programot indított, amely napi 3 óra ingyenes áramot kínál a háztartásoknak. Írja a The Guardian. A július 1-én induló Solar Sharer nevű kezdeményezés új Dél-Wales, Dél-Ausztrália és Dél-Kelet Queensland lakóit érinti, és a déli órákra időzíti az ingyenes időszakot, amikor a napenergia termelés a legnagyobb. A kezdvezmény napi felső határa 24 kWh, és nincs szükség hozzá saját tetőnapelemre, a bérlők és a tulajdonosok is igényelhetik. A nagyobb szolgáltatóknak kötelező fölvenni kínálatukba ezt a megoldást, melyhez a háztartások önként csatlakozhatnak. A cél, hogy a déli bőséges napenergia ne menjen veszendőbe. Az ország több mint 4 millió tetőnapelemes rendszere ugyanis ekkor annyi áramot termel, hogy a nagykereskedelmi ár nullára vagy negatívba eshet.
0: Ezek voltak a hírek.
3: Sziasztok, kedves hallgatók! Ez itt a Tilos Rádió, benne a Color Lokál, nem konzerv, élő. Betoljuk a képünket. Én már betoltam, Andris képét várom, hogy betolja biciklin. Úgyhogy ketten leszünk ma, egy kicsit rövidebben, mint szoktunk, mert aztán nekem el kell húznom, vagy marad, vagy nem. Úgyhogy maradjatok velünk, kellemes ébredést, nyissátok ki az ablakot, és élvezzétek ezt a jó füllet nyarat.

0: az nekem? Mi az nekem? Bejöttünk. Jó reggelt kívánok, 1000 forint itt a Tilos Rádió Markátban, megint késtem, mert elgyógytornáztam az időt. Egy-kettő, nem hallom magam.
1: Lehet, sajnálom, borzasztóan sajnálom.
0: Most vagyok. Csak fel kell hangosítani a volumét. Ezt most elzárom a Tilos Rádiót itt.
1: Köszi, ne hallgassuk saját magunkat. Kérem a készüléket, halkítsa le, jó telefonban mondja.
0: Igen. Andis vagyok, Dávid vagyok, Marci vagyunk. Marci itt van?
1: Nincs, majd gondolom. Te szóltál neki?
0: Aha, hogy így cizzen. Majd biztos ízzel. Hát erre, hogy... Na mi van, Csejdikém?
1: Ja, az, az én vagyok.
0: Igen. Fú, ez a kínai, ezzel aludtunk el. A Marci küldött egy korpulens, hát kövérkésnek mondható kínai csávót, azt hiszem ez kínai. Nem fogok színeket használni. És egy WC pumpával az ilyen kis csimpánz csöcsein elpuffogtatja, gondolom ez AI, a Marseillest. Istenem, Dávid, kéred a jussodat?
1: Persze.
0: Jobbos kérsz, vagy balos kérsz?
1: Bal.
0: Tessék.
1: Jó, akkor ez lesz az.
0: Nagyon jó. Zéró sugár. A téli zéró sugár?
1: Nem tudom, remélem. Igen.
0: Lando Norris.
1: Szóval bejöttünk a kedvetekért, akik úgysem hallgatják az adást, csak reklamálni tudtak a konzervan. Ugye? Na, akkor bezzeg mindig.
0: Jöttök szembe az utcán, és azt mondja az Ákos, ti miért mindig ugyanazokat az adásokat ismétlitek? Nem azért, hogy idegeskedjetek.
1: De
0: azért, mert ismétlés a tudás, hogy úgyse érted meg egyből.
1: Egyszer sem ismételtük a legutóbbit.
0: Igen, azt nem. Persze, hiszen most tetted föl, köszi szépen.
1: De tegnap is mondta nekem valaki, hogy na, pont ezt a kettőt hallottam.
0: Igen?
1: Aha, ezt a kettőt pont hallottam.
0: Kell itt figyelni.
1: Hát nem tudom, nem tudunk veletek mit csinálni, de nálunk én el jóval, hát nem önkéntesen alapon működő rádiókban is, nagyon sok az ismétlés. Ezért nem tudnak reflektálni az olyan eseményekre, mint foci világbajnokság, Hormuzi Szoros, Gulyás Gergely.
0: Hormuzi Szoros, ezt mondtad?
1: Hormuzi Szoros.
0: Azt mondtam a reggel apára, hogy én szerintem én biztos vagyok benne, hogy a Trumpnak fingja nem volt, mielőtt megüzente Iránnak, hogy ott van egy Szoros, és abból még baj lesz. Nekem ez simán belefér.
1: Nem is dolga, vannak emberi.
0: Trumppal fekszünk, Trumppal kelünk, milyen lehet az amerikaiaknak. Ma reggel Trump ellenes nóták szóltak a rádióban. Tegnap este azt olvastam, hogy egy újságíró nőnek 23 év után kifizetett ez a görény 5 millió dollárt, gondolom peren kívül, mert 23 éve egy áruháznak a próbafülkében megerőszakolta. Ez az Amerikai Egyesült Államok elnöke.
1: És ez 5 milliót ér? Na jó. Halló!
2: Jó reggelt!
1: Szia!
2: Szeretném, ha meghívnátok egy vendéget.
0: Gyere be!
2: Javas! A mi? Költő úr, a libretto óriásra gondoltam.
0: Az nem lehet, annak ütni lehet a nyomát bottal.
2: Tényleg?
0: Hát gondolom.
2: Én azt hittem, hogy hozzátok bemegy. Mégiscsak az András az valami irodalmi...
0: Ja, persze, igen.
2: ...notabilitás, nem?
0: Az biztos, aha. Igen.
1: Igen, tehát ez egy másik törzs.
2: Kihagytátok a felsorolásból, hogy mi történt a múlt héten.
0: Újjédézzünk ma egy kicsit.
1: De jó.
0: Újjédézzünk ma. Ez egy kívánságműsor.
2: Hello.
0: Ciao.
1: Igen, tényleg. És vannak igazi hallgatóink, vagy konzerv volt?
0: Ez az ember? Nem, az igazi hallgató. Hogy behívni nyáron, hogyha itt vagyunk éppen, és ilyen uborka szezonban, behívni a hallgatót, hogyha érdekesek, hogyha van mondani valójuk.
1: Ha van, nem, akkor telefonálnak.
0: Nem, ez no. Így van. Használjuk ki az időt, én azt mondom, hogy ezek gondolkozom.
1: Törgessük meg, mert hamarabb végzünk, ezt igen. Már mondtam kedves hallgatóinak, hogy elszólít a kötelesség. Gondolom, nem akarsz maradni egyedül szólózni.
0: Miért gondolod ezt? Miért nem nézett ki belőlem? Miért nem nézett ki belőlem, hogy mint annak idején a Kovácsi Tibi, amikor így egyedül volt a stúdióban, és lenyomott reggel egy olyan másfél-két órát, hogy alig tudtam kiszállni a kocsiból.
1: Vagy Igor.
0: Ahogy a Tibor így fűzte a Tibi a mondatot, és sose volt vége, hitted az, de huszárvágással vágta ki magát a baroknak a végén. És csodálatos dolgokról beszélt. Na, vagy a Szőke András, vagy az Igor, ezek az igazi, vagy a Howard Stern.
1: Tényleg Szőke, szegény Fidesz árva.
0: Kicsoda?
1: Szőke András.
0: Szőke András, Fidesz árva. Micsoda mondatok tényleg.
1: Igen, innentől ingyen lesz a disznóvágás. Állami támogatás nélkül kell meg Dezsőt.
0: Tovább kell nevelnünk Dezsőt. Istenem, ez a kihasználni az időt, ez nem ilyen fur, ez a magyar nyelv, vagy az angolok azok, make the most out of it, mondja az angol, hogy a legtöbbet kihozni belőle, mert hát mékelni, make out of, tehát csinálják ki belőle most legtöbbet. A franciák profitálnak az időből, mi kihasználjuk az időt, tessék.
1: Hello.
2: És még egy témát javasolnék, a tegnapi elődöntőt, gondolom akartok beszélni róla.
1: Én ma még fáj.
2: Meg, hogy az Orbánt gyakorlatilag megtalálták egy 5 óra hosszás ilyen selfish videóban, és már kim van a Redditen, a nagy bőrhő bendőjével. Ami érdekes...
0: Nem értek egy szót se abból, amit mondasz. Megtalálták az Orbánt egy hol, és kim van a
1: videón.
0: Igen.
2: Elődöntőn egy ilyen selfie videón 5 óra hosszás. Ezt valaki végignézte. Ez az egyik, a másik
0: az, hogy
2: sima izé helyen ül, tehát semmi díszpáholy, meg vippáholy.
0: Mm.
1: Mi fiunk?
2: Hát igen. Szóval ennyire fontos a hormuzi szoros urának, hogy már egy rohadt vippáhol jegyet se szerzett neki.
1: Jó, de a Csányinak milyen jó helye volt.
0: Az jó volt, és milyen szépen őszül a Sándorunk.
2: Csákó.
0: Hello.
1: Hello. Na, hát egy hallgatón biztos van, és a Marci is, mert azt mondta, hogy mindjárt jön a Jicsini bárónál.
0: Tehát, hogyha ennyire folyik rólam a víz, hogy ma levetköztem félmeztelenre, és itt mutogatom.
1: Adásba.
0: Élemedett testemet. Most hogy fogom fölvenni a fejhallgatót, ha zubog a fejemről?
1: Mi van ebben a Jiciben? Van ilyen, hogy pihenőszoba hozzáadása.
0: Pihenőszoba?
1: El lehet valakit küldeni a nyugiba, hogyha meg van boldogulva.
0: Igen, ott a dühöngő.
1: Pihenjél egy kicsit, drága barátom.
0: A duzzogó.
1: Ennyi bőven elég volt. Jó, akkor témáink.
0: Mi van vele?
1: Számosak nincs itt, hát most ne izgulj már, majd biztos.
0: Én nem izgulj. Hát csak ott ül.
1: Automatikusan beleszólhat, és hallani fogod, ha megérkezett, vagy be kell, hogy engedjem?
0: Igen, hát gondolom. Opátia, apátia, teleopátia. Na, ilyen, tele vagyok szóvicce, jegyzetelgettem.
1: Hűha, ne.
0: Sérelmemre, de. Azt hallottam, hogy például úgy hívták a Böszörményi Gergely uralma alatt a Momét és környékét, hogy Hazugliget.
1: Ne.
0: Légy szíves. Csúnya szavakat sem mondjál, amikor a csávó.
1: De nem, hogy ez biztos, hogy nem hívták maguk között így a diákok ezt, hogy Hazugliget.
0: Hát világos, csak egyszer akinek eszébe jutott, és akkor a forradalmi hevületben, amikor vérrel kifkenték a falat, akkor gondolom bedobták ezt. Ott
1: ez ilyen Fülkefor és környéke duma.
0: Fülkefor.
1: Szerintem ez valami amatőr kopiket.
0: Lehet.
1: És beneveznél te is a Fülkefor?
0: Nem.
1: Szellemeskedés világ?
0: Ez nem szellemeskedés. Ezek úgy jönnek, ugye a nyelv, aztán kikopik, aztán megmarad, mint a biodíszlet, meg az összes ilyen új...
1: Világért sem akarnak.
0: Fenomenon. Tessék, hőskor, szájhőskor, basszájhőskor, basszájer, nem? Nem? A végére mosolyt, ezt a fanyar mosolyt csaltam.
1: Nem, most már kezdem érezni, hogy ez egy mosdatlan szájú Pajor Tamás.
0: Mosdatlan szájú, a régi szép Pajor Tamás, egy mosdatlan, nem őse se
1: károm.
0: Hát az összekötőkbe, amikor Szelevényi Ákost így kis túlzással lerugdost a színpadról, hogy most már játszani
1: akar.
0: De
1: meg is érdemelte.
0: Hát jazz játszott már akkor is, az biztos. Még kidiszidálása előtti búcsú koncertjén. A Petőfi csarnok fenekében. És akkor bejött a Pajor a neurotikkal. De most, amikor így megidézték szellemét...
1: Na várjál, meg egy szóra, tanár úr. Ja, de az lehetett, igen, akkor már volt Pecsa.
0: Hát én ott emlékszem rá, hát aztán az veselem az első követ, akinek van a kezében. Halló?
1: Halló.
2: Szervuszok, Gyuri vagyok, megtörve a csendet, téma végső zóni. Ennyit szerettem
1: volna. Köszönjük.
0: Te értetted?
1: Igen, végső Zoli.
0: Ja, megtörve a csendet. Csend van oda át.
1: Csavart fel a szőnyeget.
0: Igen. Most mit mondjunk? Nyugodjék békében. A Zoli. Engem jól megütött, ahogy kell. nem volt olyan közeli barátunk és ismerősünk, mint mások, akik közeli barátunk és ismerősünk, de együtt toltuk ezt már időtlen idők óta, nagyon-nagyon régen. Ő ugye a haza és haladásnak volt a, vagy ez a nemzeti felkelés, nem a haza és haladásnak volt haza a, az elme. És akkor volt egy jó pár év, amit kihagyott.
1: Aztán milyen jó tett, hogy visszajött?
0: Tizet, és aztán nagyon-nagyon üde volt, amikor visszajött. És ahogy teltek, múltak az évtizedek, úgy lett ő egyre, szerintem egyre jobb és jobb.
1: Bölcsebb, nyugodtabb.
0: Bölcsebb, nyugodtabb, kevésbé érvelő. Ilyen tüskés,
1: és konfliktus kereső. Hogy én is föl vagyok puhulva, nem?
0: Hogy micsoda?
1: Én is föl vagyok puhulva.
0: Túl puha vagy? Aha, puha vagy ilyen? Igen. Én szerintem nem. De, én szerintem de. Ez a...
1: Hol van már a...
0: Amikor rátetted a telefont valakire, meg kitiltottad az adásból, igen. Például, aha. Hol van már a régi Dávid?
1: Igen, igen.
0: Mert azért, mert átmentél a coachoddal egy önismereti tréningen, és megedződtél, és rájöttél, hogy a nyugalom, az harag a rossz tanácsadó, és az indulatkezelési problémáidat a macskádon éled ki.
1: Jó, de hát már, igen.
0: Nincs macskája Dávidnak.
1: Szegény néhai barna cukor.
0: Barna cukor.
1: Zaklatott.
0: Micsoda szavak, micsoda.
1: Azt hiszem, ő is elment.
0: Igen, azt lehet. Hát figyelj, jövünk, megyünk.
1: Szóval, igen, jót tett a műsornak a Zoli, és nagyon együtt érzünk mindenkivel.
0: Igen.
1: És tényleg magamat is megütött, azért lehetett már tudni, hogy valami van, de olyan hallgatás vette körül.
0: Igen.
1: Ezt a dolgot, és azt nem tudom, hogy emlékszel, régen még az volt, hogy mit tudom én, nagymama a Rákos, és megmondták neki.
0: Uh-huh.
1: Emlékszel? Uh-huh. Hogy ez volt, hogy nem mondták meg, hogy, uh-huh. hogy mi baja uh-huh. van. És uh-huh. úgy ment le egy kezelés, meg az orvosok, meg a család, hogy legyengedtek. Ennek már teljesen vége van, de azért a hallgatás az fura.
0: Így teljesen vége szerintem.
1: És persze biztos ő akarta így, hogy ne legyen a küzdelme ilyen módon téma. Majd visszajön. Nincs teljesen vége a hallgatásnak?
0: Szerintem nem, mert ez valahogy így, biztos van ennek egy protokollja, aztán biztos vannak személyre szabott válaszok, de én szerintem, amikor a család átveszi a icire mentem, azt írja Marci.
1: Hát nincsen.
0: 8-15-kor fölment a icire.
1: Hát, és mit csinálod?
0: És nincs meg ott a icin?
1: Nincs.
0: Hát akkor fölhívom Marcit.
1: Egy ember van itt. És akkor mit mondasz, hogy elkezdesz vele itt egyeztetni?
0: Hát nem tudom, hát gondolom, hogyha fölhívom, akkor talán összetudjátok magatokat úgy harmonizálni, hogy ne azt a icit nyom meg, hanem a másik icit.
1: Hát, figyelj.
0: Ha már szegényként fölkelt, lerakta a kapát, adjuk meg neki a lehetőséget.
1: Jó, de hogy mi az elképzelés? Fölhívod most mobiltelefonról adásban, és igen. Akkor elmondod neki, hogy szia Marci, hol vagy?
0: De szia nem, Marci, hol vagy?
1: Ez nem közérdekű, szerintem ez csendben simán jobb, mint a szerencsétlen. Mit csinálsz? Töltöd?
0: Ott ül a gép előtt.
1: És?
0: És szép géped van. Join, hát igen, arra vártunk, hogy joinoljál.
1: És annyira aggódott hát,
3: igen, igen, de nem engedett be az operátor, vagy micsoda, a moderátor.
0: Az a Dávid.
1: Na jó, mindjárt visszatérünk rám, meg
0: Baci, visszahívunk majd zenei szünetben, és megoldjuk ezt a technikai hello. Problémát, áthidaljuk.
4: Szervusztok, jó reggelt, kedves András és Dávid, a Vejni vagyok.
0: Szervusz, Vejni.
1: Na, te vagy az egyik reklamálós.
0: Gábor.
4: Az egyik kicizős vagyok.
0: Gábor.
1: Nem volt kivel beszélned múlt héten?
4: Múlt héten?
1: Meg előtte, de itt voltak a többiek.
4: Én reklamálós vagyok?
1: Igen, konzervért hát iszunk.
4: Kidobod a izét, kidobod valamikor éjjel vagy hajnalban a mixet, abból arra gondolok, hogy nem élő lesz az adás.
1: Igen, jó gondoltad.
4: A másik kedvenc adásom, megképzeld el, a múlt hetit tette be. És akik így mindig hallgatják, mint a Virág, Gyuri, vagy sokan mások a műsor, annak ha a múlt hetit teszed be arra, amit szeretett, az a legrosszabb, akkor rakjál bele egy... télit, vagy egy tavaszit, vagy a valamit.
1: Olyanok vagytok, mint a roncsfilmben, amikor várják, hogy kinyisson a gólya.
4: De figyelj, most egy értelmes, hasznos ízével akartam, remélem, hogy a Mart is hallgatja, hogy ilyenkor az szokott lenni, hogy bejön az ember, mert én szoktam ízni lenni, és hogy ő egy másik, lehet, hogy egy másik mert van tilos 25, tilos 26, mit tudom én, hány icigrup. Küld át neki chatbe azt a csoportnak a linkjét, amibe kell bejönnie. És akkor neki ezt a join meetinget meg el kell fogadnod.
0: Ez annyira csodálatos, hogy most ezt nyomjuk Svédország via Budapest, hogy lent Szent Antalfán is értsék a szántást, és különböző a Dávid képernyőket néz, és közben telefont nyomkod, és nagyon...
4: Az, nem jobb, mint
0: de legjobb.
4: Azt csináljátok, hogy izé, de, hogy de. Jaj, de nincs a telefon, hol a technikus, melyiket de, kell újra megtanítani. En... Van olyan, hogy ez egy héten át mindenre kellene. Hol a technikus, izé, melyiket kell a felső, de hát az alsó gépen kell, nem a felső.
0: No, hát így, ez a Tilos Rádió, jó reggelt kívánunk. Nincsen mikrofon engedély.
4: Te egyébként, aki szokott ott a stúdióban, hogy ez a marha bonyolult izé, keverő, az úgy néz ki, hogy négy gomb van előtte az izén a számítógép, és azokat kell benyomni, mikrofonokat.
0: Hát ez nem úgy van.
4: Akkor, van és
0: akkor az a gyerek vagy a másik stúdióban volt, vagy nagyon be volt.
4: A gyerek tudná keverni ezt az adást.
0: Hát azt nem tudom.
1: Na, hát megjött.
4: A hírszín bejönni egy picit nehéz. Üdvözöllek, Marci. További jó szórakoztatást.
0: Köszönjük
1: szépen. Szia, szia.
0: Hello.
1: Érdemes műsort csinálni.
3: Oh, yeah.
1: Na,
0: oh, yeah.
1: És ebben mi volt olyan nehéz?
3: Hát úgy, hogy a Tilos 2025-öt nem írtam be, mert azt nem hallottam, csak a simán beírtam, és úgyis ott voltam.
1: Ja.
3: Csak arra meg azt írta ki, hogy waiting for the moderator.
0: Aha.
3: És akkor szittal a téged, hogy basszus.
0: Ott várhattad volna moderátort, moderált magad.
1: Kérj bocsánatot most, adásban.
0: Adásba.
3: Mármint, hogy te.
1: Te tőlem azonnal, hogy szittál, azért, mert rossz helyen várakoztál. Hát komolyan.
0: Nem elég, hogy nem vagy itt, még szidod is.
1: Igen. És olyan nehéz, hogy küldtem volna meghívót, csak ugye be kell lépni egy nyilvános gépre, sehet ekkantod, de megjegyzi, el se felejti, nem lépsz ki.
0: Jönnek a kínaiak.
1: És mindenki, saját nagyanyám, az egy telefonommal fényképezem a monitort, és azt küldöm el a Marcinak, hogy hol.
0: Nagyon helyes. Fotoscreen. Azonnal be is jött, mert azt érti ő is.
1: Megőrzöm a privát.
0: De hallani nem hallja, mert nagyon messze van, és nagyon rossz a füle.
3: Ja, persze, igen. Magadból indulsz ki megint.
0: Barci bácsi, hát én tök süket vagyok.
3: Igen.
0: Családom mondja, hogy fú, sorvad az agyat, ha nem veszel magadnak hallókészüléket. Mondom, mi?
1: De ne mondj ilyeneket, mert itt van mellettem a telefon, és ilyeneket fogok kapni folyamatosan.
0: Mit?
1: Hogy az, hogy
0: az, sorvad az
1: hogy a magyaroknak, az idős magyaroknak jár ingyen hallókészülék. Az első 200-nak, hát tele van vele az ilyen Centrál Média websájtjai ezekkel
3: a... Gondosórákat is küldenek majd nekünk.
1: Igen. Igen, gondosóra, hallókészülék ingyen. Mm. Mi van még? Tai Chi Walking.
0: Igen. Akciós temetés.
1: Igen, meg mindig holnap után indul a kihívás, 30 napos,
3: igen.
1: És megváltozott.
3: Igen.
0: Spórolj a temetésedre.
3: Hétfőtől indul a kihívás, és 28 napon belül fogsz változni.
1: Nem tudom, szerintem javulnak az algoritmusok, mert régen még ipari polcrendszer reklámokat kaptam, meg villás emelőt.
0: Igen.
3: De jól működik a fülhallás az algoritmusnak szerintem. És
1: egyre jobban, ezért mondom, hogy hallókészülék, úgyhogy az összes hallgatónak.
0: Hallókészülék! És akkor jött. Nekem most azt csinálta a telefonom, hogy elkezdtem írni egy üzenetet, fölnéztem és beszéltem valamit, majd visszafordultam, hogy folytassam az üzenetet, és az üzenet, a magyar nyelvű üzenetem egy ilyen autokorrekciós, angol nyelvű, elképesztő értelmetlen dolgot produkál. Elkezdte írni magát angolul a telefonom. És akkor egy kicsit megijedtem. Mert mondjuk, hogyha oroszul vagy kínai írta volna, akkor még jól megijedtem.
3: Meg ezt?
0: Nem tudom.
3: Mit csináltál?
0: Nem tudom, és akkor a pallérozottabb sarjaimhoz fordultam, hogy what the fuck, és mondta, indítsd újra. Újraindítottam, és azóta nincsen. Úgy most lehet, hogy a Pegazust most éppen elajtottam. Igen.
1: Jól teszed. Marcikám, mi újságnátok van víz?
3: Változó a nyomás, illetve a vízszolgáltatás, igen.
1: Te ne panaszkodj, mert a húdunkban távhőrendszer karbantartás miatt most éppen nincsen meleg víz.
0: Uh-huh.
1: De jövő héten se lesz.
3: Ja, hát az ilyenkor szokott lenni. Leengedik az összes házba az összes vizet.
5: és akkor kész.
0: Amikor a birtok...
1: De figyelj, ki van írva az ajtóra? Bocsássál meg. Ezt meg kell beszélnünk szomszédságban. Hogy ki van írva, hogy a vízvezet, vagy a, nem tudom miért, leengedik a radiátorokat.
5: A hőrendszer, igen.
1: Leengedése zárójel ingyenes. Amikor ezek a nyomorult lakósok fizetnek több tízezer forintot azért, hogy küldjék nekik ezt a nagyon zöld energiát, és akkor kiírják, hogy zárójel ingyenes. Tehát ki a kreatív, vagy mi az elképzelése magad?
0: Amikor a földtulajdonos birtokos barátaimmal volt szerencsém találkozni Balatonon a hétvégén, akkor eszmét cseréltek a helyi lokális problémáikról, és akkor a Dávid ránézett, azt hiszem az Anirany Marci, és mondta, és Bakonyka, és akkor...
1: Karszt.
0: Bakony Karszt? Na, hát mondom, hogy süket vagyok. Én azt hittem Bakonykának hívjátok a szolgáltatócskátokat.
1: Karszt, mert Karszt vizet
0: ad. Karszt, Bakonykast.
1: Marci, van egy betelefonáló.
5: Az a helyi vízszolgáltató, igen, ő.
1: Szerintem nem fogod hallani a betelefonálót, de majd menjen meg.
0: Mi ne hallanál?
1: Jó, akkor halljad. Halló.
6: Sziasztok, Laci vagyok, a közös képviselő. Az ingyenes távhőrendszer leeresztéssel kapcsolatban szeretném tájékoztatni a tisztelt megjelenteket itt a közgyűlésen, hogy az akkor ingyenes, amikor a szolgáltató csinálja, mert mit tudom én, karban kell tartaniuk a rendszert, vagy valamit kell a hőközpontban valamit csinálniuk. Az az évi rendszeres, úgynevezett TMK-nak a része, tervezett megelőző karbantartás. De azt is lehet csinálni, hogy te azt mondod, hogy le akarod cserélni a radiátoraidat, mit tudom én, novemberben, mert éppen akkor találsz rá jó szakember, és akkor tisztelettel megkéred a távhőszolgáltatót, hogy jöjjön ki, ők elcsukják a hőközpontba a vizet, mit tudom én, leeresztik, lecseréled a radiátorokat, minden fasza, és utána ők meg visszatöltik a rendszerbe a vizet, helyreállítják a nyomást, mindenki örül. Na most az, hogy ők kijönnek, leengedik a vizet, új vizet töltenek bele, annak van egy vízdíjköltsége, és a többi, ennek van egy díja, ezt te kifizetheted, és akkor csókol anyád, Rozi. Ehhez képest az ingyenes az a nyári, amikor amúgy is leerezték, tehát azt fizeted meg lényegében az évi rendes távhődíjba, az is benne van. Úgyhogy ez az, hát úgy ingyenes, hogy nem ingyenes, hanem már ki van fizetve, de nem külön díjért csinálják.
1: Szuper, akkor most már ezt értem, csak azt nem értem, hogy akkor a vizet, amit leeresztenek, az kiviszi haza.
6: Hát valaki ezen nyer. Kéne osztani arányosan, négyzetméter vagy hőtömeg mennyiség arányosan szét kéne osztani a lakók között, de szerintem ott csak simán lemegy a lefolyóba, ami egyébként kár.
1: Én közgyűlésen előterjeszteném, hogy menjen a fára, amíg fákra, ami
6: a ház előtt van. Az a baj, hogy a fűtési rendszerben nem azért, tehát a használati meleg víz az egy tisztább dolog, ami kijön a csapból, de a fűtési rendszerben az meg ilyen vastékering, meg mindenféle fútykok, szóval...
5: Rozsdás víz.
0: Igen,
6: azt mondja, hogy jószíven én a csatornába se engedném bele, mert ott meg csípi majd a krokodilnak a szemét.
1: Aligátorteknős.
0: Halál a patkányokra. És te tényleg közös képviselő vagy csak ennyire vágod ezt az egész szcénát?
6: Nem, a közös képviselő a szomszéd ingatlanban lakott, úgyhogy már lehet, hogy ilyen aura szempontból is. De nem, ezt én megtanultam az elmúlt 8-10, amióta itt társasházban lakok, hogy az ilyen hülyeségeket.
0: Aha, és a csótányokkal mi van nálatok?
6: Fú, nálam szerencsére nincs, vagy csak ügyesen kerüljük egymást, lehet, hogy különböző műszakokba dolgozunk, de vannak. Köszönjük szépen. Viszont azt tudjátok, hogy ahol csótány van, ott nincs patkány, és viszont.
0: Hát, én nem tudom, egyiket jobban komázom, mint a másikat. Úristen, ami ott állunk van, az a bűnözés, és azt mondták a közös képviselők, én is így kiokosodtam, hogy az a baj, hogy a 6-8 éve nincsen a csatorna rendszerben elvégezve fővárosilag a fészkek kiírtása, úgyhogy hát így átmenetileg...
6: Na, drága dolog.
1: Igen, hát átmenetileg
0: lehet itt okoskodni, ügyeskedni, hogy itt hívni sok pénzért a biokillert, csávot, de azt mondta, hogy az nincs helyi. Sok
6: esély. Máshol kéne megoldani.
0: Máshol.
6: A fejekbe kéne rendetteni.
0: Ugye?
6: A
5: fejekbe kéne rendetteni.
1: Imádom.
6: Jó, azt.
0: Szervuszka!
1: Fejekbe kéne rendetteni.
0: Végre, tiszta vizet a fejekbe.
5: Nekem ott fejtőbűzlik a hal.
1: Ott ért el a legalját, ez a rendet kéne tenni a fejekben, amikor a valami technós csávó a DJ Szövetség részéről Aha. Mondta, hogy hát igen, rendet kéne tenni a fejekben. Uh-huh. És igen, nagy szükség lenne, hogy rendet tegyenek a fejekben. A DJ-zés kapcsán, mert baj lesz, hogyha káosz marad. Igen. Mert mit gondolnak?
0: Jesszi megreformálja.
1: Na igen. Marci, te találkoztál Orbán János Dénessel?
5: Hú.
1: Egyszer, de az sem biztos, hogy az volt, szóval az erdélyi vicc.
5: Régen szerintem egyszer. Egyszer-kétszer.
0: Ez most jön, megy valahová, vagy valami.
5: Igen, de akkor ő még nem... Igen.
1: Nem volt potentát?
0: Igen, nem.
5: Nem volt éhes még.
0: Mindig éhes volt.
1: Miért magának hamisította még a pénzt, nem?
5: Igen.
1: Ez mi ez a pénzhamisítás?
0: Ezt nem bírtam végigolvasni. Érmeverés. Hamis érmét vert, vagy veretett valami. Nem azért, hogy ő nézegesse otthon az aranytallérokat, hanem gondolom ezt aztán talán jó pénzért valami. Úgy képzelem, valami kiállításba, vagy valamilyen régészeti ízébe tovább hasznosította.
1: Ja, tehát akkor ez vicc, hogy pénzhamisította.
0: Hát egy kicsit igen, de olyan jól hangzik. Meg benne van ebben az egész Rejtő Jenői figurában, ebben a parvenű kis rettenetes oligarchácskában. Én egyetlen egyszer találkoztam vele, amikor átérkezett Magyarországra, dübörgött a föl, lejött az egyik Margóra a Toldiba, megérkezett egy bőrkabátban, odaállt, és így megjött. Körbeze megjöttem. Szerbusz, mi nevét hallottuk, nem tudtuk, hogy néz ki.
1: Nagyon vártunk.
0: Ígyunk egy viszkit. Mi a helyzet? Hogy csináljátok? Hát én fogok valamit itt csinálni. Most itt vettem egy lakást, így mutatta, oda felmutatott, vettem egy lakást, oda költözöm. És akkor elkezdte. És akkor néztük a mozgását, mert ugye ebből érintett minket, és nem értettük meg, hogy volt az, hogy beengedték egy olyan ajtón, amit más azt se tudta, hogy van ilyen ajtó, és a másik oldalán ott várta őt még, bevezetőben 150 milliócska. Már akkor hörgött mindenki, hogy mit képzel ez az ember, hogy jön ehhez, és aztán mondta, nyugi-nyugi lesz, ez még kerekebb is. Azt hiszem, az utolsó az ilyen 10 milliárdos nagyságrendű támogatása volt a KMTG-nek, amit kitalált magának. Akadémiát, iskolát, lapot volt, amikor az előretolt helyőrségnek hívják alapját, hogy azt hiszem az volt a hétvégi melléklete talán a MediaWorks lapjainak Szegedtől Budapestig, és akkor azt úgy adták azt a parollát, aztán ezt abba hagyták, és akkor most még itt a végén ez történt. De ha még rossz minőségű embert láttál és hallottál, úgy emberileg, mint magánéletileg. Érted? Én egy jó szót nem hallottam róla. Az, hogy amikor még Erdélyben volt és bulgakovozott, akkor milyen jó kis költő volt, meg hogy milyen stílusa volt, és a Bulgakovot kinyitott, és akkor milyen vállalkozó volt, aztán mondta, mint Huckleberry Finn kikergették a városból, mert ott is tartozott fűnek várnak, megérkezett Budapestre. Megtalálta azt az ajtót. Sokáig azt hitték, hogy a Szőzs Géza nyitotta ki neki az ajtót, aki szintén zenész. De utána Szőzs, utána, hogy hát én be se jutottam azon az ajtón, ahova bement. Fogalmam sincs, hogy csinálja. És fönnmaradt a felszínen. Legundorítóbb körülmények között szétdult házasságokat, gyerekeket csinált, embereknek, tanítványoknak. Minden, ami
1: undorító. Örüljünk neki, hogy nekünk nem csinált gyereket.
0: Igen, kézzel. És ott nyomta ezeket 73-as minőségű Lektori Szalútem nevű műsorát a tévében, amit 2-5 percet néztem, nem hittem el.
1: Ez egy ilyen Rasputin?
0: Mit?
1: Ez egy ilyen Rasputin? Hát
0: nem akkora kaliber, ez egy ilyen kis... De figyelj, olyan... Hát azért a neren sokat gondolkozunk, de itt az volt, hogy még a régi szép időben, amikor nagyobb szabások, tehát Szőcs Géza egy monakói rendszámú Bentley-ben, vagy nem tudom én miben, szivarozva vezetgetett és a napsütésben. Tehát, hogy ilyen figurák és ilyen alakok.
1: Barátjától kapta kölcsön.
0: Elsivon László.
1: Szerintem szerette a szivarokat, de ő azért nem utalt ki magának jogdíjból 500 milliárdot.
0: Abban biztos vagyok, mert én a Gézát nem féltem különben. Gézát sem féltettem, de én őt nagyon nagyra tartottam ellentétben ezzel a kis pökhendi faszfejjel, mert ez a csávú barátom ez.
1: És akkor lecserélte a bőrkabátot az operett kellettárából erre Huszár mentére.
0: Igen, amikor azt bejött ezt, hogy igazságot a bocskai viseletnek, múltkor kikerestem, hogy mi a különbség a bocskai, az Attila és a mente
1: igen, között. Ebben a műsorban volt élőben, igen. Itt voltunk.
0: Igen, tudom. És akkor meg igaz, amikor divatba akartuk hozni, de amikor megláttam ezen a csávon ezt az operet kell, Marica grófnőből, ezt a kicsit így, tehát ilyen hosszú, mint a vorzakok, hogy így ráér a kezére.
1: És beállt a tapétázott márványfal elé, tudod, én öntapados.
0: Úristen!
1: Öntapados zöld márvány.
0: Operett forradalom, annyi gyönyörű szavak vannak tényleg. Operett forradalom.
1: Volt egy ilyen valami jó hobós is, nem?
0: Igen, Operettország.
1: Hú, Marcin, neked nincsen személyes élményed?
5: Nincsen. Valami, ahogy így most az angol is így átpörgette az...
0: Az övrt.
5: Az övr CV-jét. Emlékszem, hogy igen, különböző magánéleti ügyeket is megkavart.
0: Hajvé. Állítólag akkor...
5: Jobbra-balra dúlt a csávó.
0: Igen.
5: Folyamatosan.
0: Igen. Én azt hallottam itt a budapesti plegypákban, hogy akkor a miniszter, a bukott vagy a volt miniszterelnök úrnak a felesége, a First Lady, az annyira megorrolt erre az emberi teljesítményre, hogy onnantól kezdve vendett a persona non grata. Hát ez a csávó. Két hét múlva még mindig képernyő, hoppá, az NK-ban megint egy pozíció, azt a betyár 700-át, Operett Színház, Piperesztrojka. Többenet.
5: Nem, de ez Piperesztrojka,
1: föl volt írva, jól helyezted el.
0: Ne, jó volt. Hát az Operettországról a Piperesztrojka ebb szembe jutott. Bocs, Maci, mond.
5: Nem, nincsen semmi, ehhez nem tudok már mit hozzá. Inkább az, hogy a csávó reagált, az szép, hogy elmagyarázza, hogy mi mit jelent ebbe a rendszerbe, mármint az ő által a működtetett lehúzási rendszerbe, és akkor ez, hogy mennyire jó a nemzetnek, és ez csodálatos. Igen, igazi új novum.
1: Addig kéne megpörgetni a műveket, amíg megvan még a joga.
0: De ja,
5: meg, hát, a Hungarikumba is persze itt is belekapaszkodik, hogy ez a novum a Hungarikum, és ő ebben nagyon-nagyon-nagyon otthonosan mozog.
0: Pannonikum. Azt találták ki, hogy az ő művészeti águk az a transzközép. És bevezették a transzközepet, és ezzel elvoltak egy másfél évet, a fiatalok a transzközép jegyében írták a könyveiket és a verseiket, és aztán utána egy-két évvel később az egyik transzközepes elmondta, hogy marketing fogás volt, semmi értelme nem volt, blöfföltünk, bemondtuk, csináltuk. Ezek olyan, mint a polgári Magyarország egy termék.
1: Ki gondozott valami tehetséget amúgy?
0: Hát nem tudom, mert azért, tehát figyelem, de annyira nem, szerintem nem jött ki abból az alomból egy új, tudom én, Simon Szőcs. Marci, Per Krisztián, Szőcs Géza, Sziveri János, jó. Kaff, nem.
1: És akkor...
0: Tehát Bíró Zsombor.
1: Szerintem ez a csávó, ugye sok mindenkinél van, így az összegnél miatt azt gondolod, hogy ez valaki másnak lopott. De azt gondolom, hogy
0: leadó? Nem.
1: Hogy ebből nem volt leadó, ezt saját magának lopta el.
0: Kizdának nézed 5 kilóból, hát ez nehogy már fisz, odaadjon valakinek.
5: Lehet, hogy hát ez magával risztelt.
0: Na várjál, amikor a Rózsa nevű haverja aláírta úgy az Operett Színházban, mint a KMTG-ben, mint gazdaságigazgató az utalásokat, akkor lehet, hogy azt mondta neki, János, ne ügyeskedjél már. Jó lesz ez, akkor kapsz ennyit, és akkor halálod, és akkor adj egy kicsit többet. Jó van, bazd meg, tessék ennyi. És akkor ez lehet, nem tudom.
1: Mondjuk én látok jogdíjakat, de azért ez elég sokban van, fordító jogdíjért.
0: De hogy amikor valakinek az élete munkájaként a szellemi tevékenységét az meríti ki, hogy ül Madeirába, és hullik a szar az égből, tollat ragad, és azt mondja, kiírom magam ebből a helyzetből, megindoklom. Megindoklom úgy, hogy és írja, és megindokolja, és elhiszi, és azonos lesz ezzel a köcsökséggel, hogy operett forradalom, hogy transzközép, hogy 500 milla, hogy adadadadada. Ja, Istenem.
5: Nagy.
0: De jó, hogy vége van, öcsém.
1: Nem jutok szavakhoz. De
0: visszajönnek ezek?
1: Szerintem...
5: Még nem mentek el.
1: Egy RTL-es sorozatot tudok elképzelni, True Crime, csak a NER évad.
0: Hát én nagyon
1: várom. Minden fejezetben földolgoznak, igen, egy másik nagyon karakteres krakérját, a Dínyés Janitól kezdve a Dajs Tamáson. Tehát az, mondjuk az nem bűnöző szerintem, de hogy akkor egy Orbán János Dénes rész.
0: Legyen egy olyan wishful thinking-es sorozat, mint a Six Feet Under, az ugye az volt a temetkezési vállalkozókról szóló csodálatos, sok évados film, hogy egy halálesettel kezdődött, és akkor megmutatta, hogy mi történt azzal, hogyan jutottunk el. Hát de ez meg a börtönnel kezdődne, tehát csukódik a cella, és akkor egy történet, ez következő rész, egy másik cella. És a végén lesz egy nagy jailhouse rock.
1: Műsor után felhívom a lovast, és megdumáljuk, megírjuk, pályázzunk vele.
0: Aha, a lovast, azt hittem a lovasit.
1: Nem.
0: Ne, azt hittem a másik lovas.
1: Hú, volt ekkora az a... híres ember spotting volt hétvégén.
5: Ja, aki kis Tibinek öltözött.
0: Jaj, de jót vicceltünk. Nagyon aranyos volt a lovasi. Tényleg. Nem egy ilyen sztáralűrös vizé, Justin Bieber, nem. Mezitláb, szóda.
5: Egy visszajáró strandoló apu.
0: Aranyosba.
7: Én vagyok a, bocs, nem akarok szeretni megakasztani ezt a fantasztikus
0: idilliás
7: beszélgetést. Én vagyok a Norbika, a Jatagános innen a Cinkota központból.
0: Cinkota központ.
7: Üdvözöllek titeket, jó köszön nektek.
0: Nagyon jó a műsor, miről van szó? Andriska, drágám, most...
7: Nektek Andriska, Marcika, Jatagános,
0: hogy most mi a téma?
7: Nálatok most melyik témára?
0: Hát ez az.
7: Hallgatom a műsort, csak...
0: Hallgatom, csak nem értem. Csak nem értem. Csak nem értem, és mire benyomom a számokat, így igen? Mutatom, addig, ha már máshol vagytok, már most mire csatlakozzak rá?
7: Andriska,
0: drága, egyem a kicsi szívem.
7: Szépséges szám. Testvérem, most melyik témánál jártok, mert hallom, hogy borzasztóan nyomjátok a fantasztikus szöveget.
1: Orbán János Dénes.
7: A beszélgetést, csak, hogy hozzá tudjak szólni esetleg a lehet.
0: A szőlőről beszélgettünk utoljára.
7: A szőlő? Hát a szőlő, na most megmondom őszintén, ha már Bogyóknál tartunk, én tegnap voltam itt a Magtár utcai közérben, egy kedves, aranyos, szép főnökasszony vezeti a boltot, Magdikának hívják, itt a híd alá mentem be, hogy a hév megy a viadukton, aha, a Gazdaságút és a Magtár utca összetalálkozásánál, és már ez van Moldova. Neki, képzeljétek el, szőlője a üzletbe.
0: Igen, Moldova. Saját?
7: Nem, valahonnan veszi a valami, hogy mondjam
1: tőke.
7: Nektek, azt hiszem a Méta utcából hozza a nagybani piac.
0: Méta utcai nagybani piac? Te egy novella vagy.
7: Nem saját, onnan van, és már megkóstoltatta velem, és nagyon finom muskotája, lila színű.
0: Na de jó, hogy a szőlőre így ráugrottál, te.
7: Ráboltam, már kattam, mert gyönyörű nagy bogyói vannak, és hatalmas a fürtje, egyet mutatott, de odaadta, képzeld el, ajándékba. Én kérdeztem, hogy mivel tartozom, azt mondja, semmivel. Hát most ilyenre mit tudtok mondani?
0: Te ezt csinálod a Cinkotán, jössz, mész végig cukiskodsz a nagybanin, meg Magdikával a híd alatt, és akkor itt mindenkitől kapsz valamit, és ezt mondod,
7: hát
0: egész nap.
7: Igen, mert tegnap is találkoztam, csak zárójelben mondom meg gyorsan, egy Dávidka nevű másik nagyon szép fiútesóval, és óriási segítséget kellett neki nyújtanom, mert el volt ájulva. Ott a Lucernás tóhoz jött le, ahova én szoktam menni, mert ott lakik Árpádföldön. Hát ugye építőiparos a fiú, nagyon fáradt volt, azt mondja, tegnap szabad napot kellett kivenni, és annyira fáradt volt, hogy rá volt, ahogy mondjam, hogy odaültem mellé, mert próbáltunk megismerkedni, mert ő is szeretett volna velem, mondom, jó, rendben van, és rárakta a szép fejét az én térdemre, mert elaludt, elájult a melegtől, szegény. De tudtam neki segíteni pénzbe, telefonba és cigibe, mert hát ő azt mondja, hogy egy kicsit bagózik, szegény. És annyira örülsz neki, iszik, hogy egy humánus embertől kapott segítséget, mert azt mondja, senkitől nem tud izét kérni. Mert egyedül volt ott, egyedül jött oda.
1: De legalább ott van a frissítő víz a Lucernásnál.
7: Igen, igen, és nagyon örült neki, megköszönte, hát azt mondta, hogy majd lehet, hogy össze fogunk mit csinálni. Na, hogy mondta, már várjál. Össze fogunk majd gyűnni. Na igen, igen, igen, mert nagyon szép fiú tesó, és pont az öcsikém lehetne.
0: Az annyira
7: szép. Én meg a bátyja, tudod, hát a tesóság, hát értitek, hogy
1: persze,
7: mi van.
1: Persze. Figyelj, szép ez a nyár, szép ez a
7: igen,
1: nyár.
7: Igen, igen, a fiú szerelem meg a izé lányszer, ez csodálatos benne, 20-26-ban, hogy Andriska szokott fogalmazni. Na,
1: és most már nem tiltják.
7: Micsodát?
0: A szőlőt.
1: A szerelmet.
7: Ja nem, hát nem üldözik. A, most is volt a meleg vonulás, igen.
0: Arra kijöttél?
7: Kijöttem, igen, a utolsó, na. Hát 5-6 órára értem oda ki, mert este hétig vagy meddig szokott tartani a vonulás.
0: Fiának sosincs vége, nem veszed észre, hogy most is tart? Nem veszed észre? Egyfolytában jönnek, mennek, vonulnak. Fogják egymás kezét.
7: Zónán mondom, a Dávidka a fiúval majdnem összejöttünk. Hát valószínűleg lesz folytatása, még ő azt mondta, mert én segítettem neki. Ő is majd lehet, hogy fog nekem. Hát tudjátok, az összetartás,
0: az
7: meg
0: biztos.
7: A összetesorsodás, persze.
0: Na jól van.
7: Na jó van, ennyit szerettem volna.
1: Köszönjük szépen.
0: Oké, boldog nyarat, szőlőd sokat.
7: Neketek így, és sok sikert, puszi, csáu, csáu,
0: neked szervus, vadászát szinkotán. Nyomjunk egy izét, zenét? Veszünk egy nagy levegőt. Marci, benne vagy?
5: CCCP, igen.
0: Oké. Zsoké.
1: Fú, gyerekek. Ez sűrű volt.
5: Ez nagyon sűrű volt.
0: Moldovába indult, azt mi lett a vége?
5: Igen, a Hákovács történetei.
1: Hán Ormi. Na, szevasztok, mindjárt jövünk. Addig rázzatok.

0: imádtam ezt a zenét, imádtam
1: ezt. Egy kis likvid.
0: Vaj, de jól esett ez most nekem.
1: Hát jó, ezt most lekeverem, a többiek keressék ki, föl van a YouTube-on.
0: A bulik, a csajok, a fiúk,
1: a delfinek,
0: Norbika,
1: az érzések.
0: Igen, haverok, buli, fanta. Marci, itt vagy?
1: Hát majd jön.
0: Marci. Pedig direkt nem beszéltünk az Orevoir France-ról. Legszebb öröm akár.
1: Az
0: öröm.
1: Mindegy. Az mindegy. Hogy tetszett az északi part? Hogy átengedtek?
0: Hogy tetszett az északi? Annyira gyönyörű ez az ország. Tényleg csodálatos, amit tudott elérni. Azok a színek, hogy még nincs szétlőve, mintha lesz, amikor én augusztusban, hanem már egy kicsit száraz, de azok az bálának hívják ezt a... Uh-huh. Bála az? Uh-huh. Bála az, nem csak ez a... Most mutatom.
1: Henger, akkor henger. Mondjad, henger. Szénahenger.
0: És hogy elszórva, meg néha egymás mellé rakva abban a színben, meg napsütésben, azok a dolgos kombájnok, az a sok vidám, gyönyörű szép parasztlánya, hogy úgy kapálnak, hát, a kisgyerek beásva a sor végén a földbe, hogy el ne menjen, a burgyé.
1: Jöttem hazafelé hétfőn, és épp egy csodálatos kék ruhában egy kék hajú asszonyt fotózott a barátnője egy bálánál.
0: Igen.
1: Hát ez minden. Ha látsz egy alsóbrendű út melletti lehúzódott autót, akkor biztos, hogy valaki ül a szénabálán és pózol.
0: Nagyon jó. Régen ugye bemásztak a szénabálába, az nem volt így összetömörítve.
1: Ne.
0: Nem? Ez Mende monda?
1: Nem, bemásztak.
0: Bemásztak.
1: Voltam.
0: Hát, te is én voltál még szénabálában? Hát ez gyönyörű. És de mi ez? Áruháznak a próbafülkében nem voltál.
1: Ruhát próbálni voltam.
0: Igen. De nem újságírónőt próbálni. Marci, na, Marci itt vagy?
1: Ugorjunk. Gyere vissza, Marci!
0: Marci itt vagy?
1: Nem, nincs ez.
0: De igen, ez melbevágod.
1: Tart a szivarka.
0: Melbevágod.
1: Mi?
0: Hát ez a hír.
1: Melyik?
0: Hát a Trumpról. Annyira nem követem. De
1: mi?
0: Hogy...
1: Melyik?
0: Hát az, hogy 5 millió dollárt adott tegnap ennek a Louvre-nak, mert 23 éve megerőszakolta.
1: Ja.
0: Az Amerikai Egyesült Államok elnöke hát hivatalosan beismeri, bűnösnek bizonyul, hogy erőszaktevő.
1: De egy nap alatt megvan neki kriptóból.
0: Az egy másik kérdés.
1: Halló.
0: Halló.
2: Halló, sziasztok, Gergi vagyok. Szia. Azt szeretném mondani, hogy valótlanul állítottam, hogy valamelyik észak-európai országban van ilyen korlátozás arra, hogy közhivatal betöltésére csak egy ciklus van lehetőség egy embernek, és
0: szégyeld
2: utána 8 év után tér vissza. Igen, most utána néztem, Costa Ricában van ilyen szabályozás, hogy az elnököt egy ciklusra választják meg, és közvetlen újraválasztás nincs ilyen, szóval ez meg van tiltva. Illetve azt olvastam, hogy Finnországban van olyan, hogy az államelnököt 2-6 éves ciklus után már harmadikra nem lehet megválasztani, hogy neki kell pihennie, azt hiszem, egy 6 évet, miután esetleg újra ugyanazt a szemét megválasztják.
0: De ezt mikor mondtad, nem ma mondtad?
2: Hát, ezt nem tudom. Szerintem mondtam, hát, hogy nem is biztos, hogy nálatok, de két és ezért telefonáltam, hogy ez...
0: És azóta furda a lelkismert, hogy hülyeséget mondtál.
1: Erre vezettem a
2: népedet. Utána néztem, mert hogy most azt hiszem, hogy megszavazták ezt, hogy akkor most itt Magyarországon legyen. Két ciklusban ez így, vagy három ciklusban maximalizálva az országgyűlési képviselőség, ilyenek, de hogy nekem ez nagyon tetszett ez az ötlet, hogy akkor egy ciklus, és akkor azt így, tehát lehet tényleg egy programmal pályázni, és akkor utána hagyunk időt arra, hogy akkor ezt így kiértékeljük, és hogyha hosszabb távon is úgy ítéljük, hogy jó az, amit csinált, akkor esetleg még visszajöhet, de hogy

0: nem is lenne például az, hogy akkor így hosszú távra kiesik a privát szektorból, és hogy akkor így izolálódik a, nem tudom, a politikus, meg akkor nem tudom, az intézményeknek lenne így nagyobb ereje, vagy nem tudom, ilyesmit, tehát hogy csak be kell ülni a, nem tudom, a pilóta fülkébe, és akkor csinálni a dolgokat, vagy ja.
1: Hát igen, én szerintem ez önkény akárhogy is van. Én szerintem ez az önkény uralomnak az egyik legékesebb, legeklatánsabb példája.
0: Ahogy... Már azt, hogy korlátozzák azt, hogy kit lehet
1: megválasztani. Igen, én szerintem ez nem mondhatják meg egy embernek, hogy hány évig csinálhassa azt, amire született, hogy legyen politikus. Én szerintem, én nem is értem,
2: nem, miért, politikus,
1: nem, csak miért nem rázzuk nyugdíjasok az utcát. Nem is értem. Viccelődök csak.
2: Politikus jó, lehet.
1: Mit?
2: Politikus okay. lehet.
1: Politikus lehet otthon.
2: Köszönjük.
1: A négy fal között. Szia.
0: Szia, szia. Sziasztok.
1: Hello.
2: Csorba kiköszörülve. Nem, szerintem ebből az lesz, hogy majd akkor a pártstruktúrák megerősödnek, és ott majd delegálnak. Úgy, ahogy ezzel a listával csinálják, ami teljes bohóckodás.
1: Hogy igen.
2: A lista elejével elvisznek szavazatokat, és akkor a végében vattával megföltöltik. Igen. Szóval ez...
1: Vagy majd nem. Elmennek EU-ba okay. politizálni, nem. Vagy elmennek igazgató tanácsba ülni, vagy elmennek előadásokat tartanak világszerte abból, amit ők kitaláltak meg, amit gondolnak. Szerintem vinnék, mint a cukrot. És szerintem, ha összeszedi magát az Orbán, akkor rájön, hogy neki van mondani valója. Európa szerte szerintem patrióta dzsemboliról patriótára fog rócsózni. És mert nem is a brüsszeli kastélyban lesz az MCC központban az okosítás, hanem majd megy ide-oda, elmondja világszerte, hogy ő miket gondol a világról szerte. És biztos jó lesz érte a honor. Nem?
2: Hát szerintem ez volt a terv. Mint azért egy...
1: Ja, vagy ülni fog?
2: Nem tudom.
1: Nem tudom.
2: Nem tudom, nem az én dolgom.
1: Igen. Azt mondta, amikor letartóztatták ezt a Szakács nevű csávót, aki annak idején Xanaxot javasolt az ASL-es embernek, hogy ma ő, holnap te, mondta az Orbán. És azt mondom, hogy én nem azt mondta, hogy én. Tehát nem azt mondta, hogy ma ő, holnap én. Mert akkor nekik így?
2: Ah, nagyon nyomi. Halló.
1: Halló.
3: Sziasztok, eddig mondjuk tényleg a műszaki hibán kívül tényleg a legjobb rész az Árpád jelentés volt. De lehetnének ilyen állandó rovatok, nem? Árpád, Föld, Lichthof, úgy vagy ilyen visszatérnek.
1: Lichthof.
3: Figyelj, azt akarom... Igen?
1: Semmi.
3: Azt akarom elmondani akkor már ezzel kapcsolatban a politikusok korlátozása, hogy ajánlom Potyondi Edina talán kettő vagy három héttel ezelőtti 6-8 perces előadását arra, hogy 18 évesen leszel önkormányzati képviselő, és 70-valahány éves korodik, hogy vagy csak politikus a rendszerben. Úgyhogy szerintem elég oké. Okay. És azt hiszem, hogy én tök más ötleteim voltak, de szerintem a dinamikáját akarják az egészet, hogy szerintem látjuk 36 év után dinamikusabbnak kéne lenni, hogy jönnek, mennek, és újak vannak, és mások. Vagy...
1: De mire beletanul, már vissza kell menni a privát szektorba,
3: ja,
1: te.
3: Persze, igen.
1: Ahol tárkarukkal várják.
3: Van. Egy pék vagy egy burkoló, mi akkor kezd el igazán jól dolgozni, mert ott van az a 8 év rutinbi.
1: Igen.
3: Neki meg abba kell hagyni, az meg a felszólalós.
1: Igen. Mint amikor a nők kiesnek, mert szülniük kell a karriervonalból.
3: Gondolj jó, hát ugye ott még van izé egyébként férfiaknak egyenlősítendő, mert itt egyébként épp a szülésen és a szoptatáson kívül nem esnek ki. Tehát,
1: hát persze, te is otthon voltál a gyerekekkel, amíg az asszony kereste a pénzt, nem?
3: Napot esnek ki az asszonyok, nem 3-4 évet. Igen, és ez kurva egy különbség mindenkinek.
2: Mondok egy érdekes és nem számított következményt szerintem ennek a korlátozásnak, hogy lehet, hogy ez meg fogja bontani a frakció fegyelmet, ami egy borzasztó idegesítő dolog, amikor a frakcióvezető vagy a helyettese bekiabálja, hogy igen, nem a szavazás
1: előtt. Tartózkodjál!
2: Hogy mit kell csinálni? Nem, csak így hátra szól. Hogy amikor már valakit nem lehet újra választani, és nem fogják elhelyezni pártalapítványba ide-oda-amoda, akkor lehet, hogy...
3: Vadul képviseli a saját igazi álláspontját.
2: Aha, igen.
3: Jó, és mit szóltak akkor, ha már én nem ebbe akartam belemenni, inkább az outfit vonalat mentem volna tovább.
1: Mibe?
3: Már belemész.
2: Outfit.
1: Outfit.
2: Na akkor egy fit-checket nyomjál, mibe vagy?
3: Jó, akkor nem. Ja, én. Aha. Tehát gatyába, zokniba és pólóba és atlétába.
2: Gatya az kis gatya?
1: De miért van zokni rajtad?
3: De nem tudom, 14 és fél fok van kb. Azért.
1: Ja, tényleg, te ott vagy a cudarságban, de jó neked, most, barátom.
3: Most, hogy fölveszem a maszkónadrágot. Figyelj, csak egy másik Pottyondi idézet is eszembe jutott, aki azt is mondta valamikor szerintem a tavasszal, hogy és miért kell, ugye Magyar Péterre utalva, hogy és miért kell minden március 15-én Csurka István komornyikjának beöltöznie.
1: Marci döcög, Marci göcög.
2: Megjött.
3: Na, szóval szerintem nézzetek Pottyondit egyébként meg vissza, meg retro, most úgy is szünetel a nyáron, de hogyha már ebbe belementél, akkor mit gondoltok a izéről, hogy egyéni képviselő rendszer, mint olyan, hogy én ezt az X falut, meg az én kis járásomat, meg a Budapestnek ezt
1: a nézésemet.
3: 18-ad részét képviselem, és akkor itt én ugyanúgy kiállok az itteni óvodáért, mint az ipari parkért, a akugyárért, mert az pénzt hoz, meg a nem tudom, idősek otthonáért, mert az izé legyen még egy ápoló, szóval szóval a parlamentbe, hogy ez szűnjön meg, és pártok politikai pártisták és levő emberekkel képviseljenek.
1: Felírtuk a következő műsorról, ja, nem, mint témajavaslatot.
3: Dáviddal, ha már így mondtam.
2: Ja, nekem ez nem tetszik, mert inkább a választóinak legyen felelős személyesen az ember, mint az, hogy valaki, aki, ugye most tele van olyanokkal a Fidesz frakció, aki megbukott egyéniben, aztán kikukázták őket, és mégis föltolták valahonnan hátulról, annak mi kapcsolata van a választókhoz? Semmi. Nemet mondtak rá választók. És hogyha az egészetből egy listását csinálnánk, akkor egy ilyen brendekről és nem emberekről szólna. Én azt szeretném, hogyha emberek építgetnék magukat, lenne embereknek saját véleményük, elszámoltathatóság. Most például a környékemen a Tiszás csávó, az elég aktív a Facebookon, és nem az, hogy posztogatja, hogy ő mekkora csávó, hanem válaszolgat, és bizony még mindig kiszokott állni havonta a standdal a park elé, és jönnek emberek, főznek kávét, és dumálnak.
1: Ez milyen csávó? Tiszás?
2: Tiszás, aha.
1: Tiszás csávó.
3: Hol van, melyik körzet?
1: Nagy flancok ezek a tiszások.
2: Ez a Szent István park előtt áll.
4: 13.
2: De körzet. Gondolom más heteken meg a béketéren, vagy nem tudom, hol.
1: Igen. Mi lenne, hogyha az általános választójogot korlátoznánk 12 évente?
3: Jó, én arra gondolok, hogy
1: lenne, a 12 év után nem lehetne szavazni.
2: Csak háromszor.
1: Vagy mi lenne, hogyha háromszor szavaz, de egyet ki kell hagynod. Na, miben akkor? Na?
2: Tök jó. Nem? Tetszik.
3: Neked kell kihagynod?
1: Hát igen, nem szavazhatsz. Tehát mennél szavazni, de nem.
3: Hármat
1: nem.
3: Szavaztál, de egyet nem.
1: De egyet nem, szavaztál, igen.
3: De egyet nem.
1: Igen, akkor hát, mész a flow-val.
3: Hát lehet, hogy ez simán is összejön, nem? Hogy izé beteg volt a nagy, vagy mi vidéken voltatok, azt leszartad.
1: Igen.
3: Hát, úgy is nyilv a tiéd, vagy veszít.
1: Aha. Hát ilyen nem volt az esetemben soha. Inkább feljöttem vidékről. Még... És az én nagyim sose beteg.
3: Kurvára örülök az előző betelefonnak, szerintem a múlt hét kedve telefonált be ezzel a marhasággal, már bocs, de hogy én most már egy 20 éve élek Skandináviában, 20, és úgy kezdődik az újságcikk, a betelefonálása, a szakértői hivatkozás a tévében, a rádióban, a bármi, és Skandináviában úgy van, hogy Svédországból hallottam, hogy akkor azt tuti, majdnem tuti, hogy nem igaz, ami így kezdődik.
2: Olyan, mint a brit tudós?
3: Igen, igen, igen, mint egy időben a brit tudósok volt, igen. Pont. Tehát egy ilyen a skandináv példa, hogy? Na, ez így nem van.
1: Uh-huh. Na, mondja Vejni, mondja Vejni, aki
3: folyamatosan.
2: Mi szerencsére első kézből értesülünk arra, hogy mi történik arra felé, 14 és fél fok.
3: Jó, fizet érte, hogy dezinformáljalak titeket, szóval az más érte.
1: Na jól van, további jó 13 fokot kívánom.
3: Flamandine, sziasztok!
1: Hello! Én biztos, hogy kötött zoknia van ilyen skandináv.
2: Megjött a Marci, hello!
1: Szevasz, Marci!
4: Norvég mintás zokniban és mackó alsóban.
1: Az adásunk körülbelül második percében a Dávid mondott valamit, amit azóta azt hittem, hogy rosszul hallok, hogy sérelmedre alakult tegnap este az elődöntő? Tehát a franciáknak...
2: Nem, nem azt mondtam, hogy sérelmedre.
1: Nem volt valami, akkor tudtam, hogy félre vissza.
2: Hát a tipmixemet elrontotta.
1: Na, akkor lehet, hogy csak ez a... Ez
4: a sérelmedre saját.
1: Duzzogás, igen.
2: Hát szerettem volna valami, hogyha nem veszik le annyira franciákat a pályáról, hanem nyílt sirakos küzdelemben, sok gólos, kaparós dolog.
1: Hát ez
2: történik, de hát itt nem, itt nem kapartak a franciák egyáltalán.
1: Kipukkadt a trikolor. Kipukkadt a trikolor, lufi.
2: Kipukott, hogy volt ez? Kipukott. Pukkaj a lufi. Pukkaj a lufi.
1: Pukkaj a lufi. Au revoir.
2: Ez meg finnő volt, a pukkaj a lufi.
4: Au revoir, nincsen erre a végén, de...
1: Au revoir.
4: Igen.
1: R.
4: Néma az erre.
1: Néma erre.
4: De az legszebb az egészben az volt, hogy ez július 14-én történt.
1: Ugye?
2: Ennek van valami áthallása?
1: Igen.
4: Hát semmi más, csak az, hogy a legnagyobb nemzeti ünnepük a franciák.
2: A mocskos igen. Vérük áztatta a határt?
1: Igen. Az, hogy lesz még...
4: Rút vérük.
1: Az, hogy lesz még spanyol falu Párizs. Nem?
2: Igen. Mit mond a kínai, amikor meghal?
1: Na?
2: Párizs.
1: Párizs, Dávid is megengedte magának ezt a
4: Úristen.
1: És azzal baja volt, hogy azért, hogy hazudni.
4: Most megmozdulás volt ez.
1: Milyen román, piromán, tessék. Ez a párizsi tüzekről jutott eszembe. Hát a román az nem, de a piromán az igaz, hogy... Az egy betegség, de hogy jönnek rá? Megvan egy csávó, aki kicsit locsolt benzint valahol, és aztán utána felgyulladt, mit tudom én, a hány hektárot, Bois de Boulogne-ból menekültek sikoltozva.
2: Látta az erdész, vagy a kutya sétáltató.
1: Nem tudom, szerintem ez valamilyen általános megfigyelő, vagy nem tudom, valami. Ott egy csávó.
4: Erdőkerülő.
2: De ez elég híres dolog ez a piromániához képest, hogy hányan gyakorolják, nem?
1: Igen. De betegesen, érted, mérgezhetnék a kutakat is, de az durvább lenne, de ezek gondolom élvezik a, hát pirománok.
4: Legyen tűz.
1: De ezeket viszont nem életfogytiglanra kéne leültetni, mert hogy ebből nem lehet kigyógyulni,
2: és én nem tudom.
1: Soha ne jöjjenek ki. Maximum ott játszanak a gyufával a cellában.
2: Nem tudom, te nem piróztál? Hát, gyerekkorodban?
1: De igen, de nem
2: tüzelt. Volt benne meg... veszélyes?
1: Persze, hát egyáltalán a foszfor, meg ez a méreg, és akkor
4: jó,
1: nem méreg.
4: Jó, de ez ilyen gyufa szinten volt a te pirózásod szerintem.
2: Persze, nem az, hogy benzint locsolták ki a...
1: Nem
4: az, amikor igen, hogy körbe locsoltad a egy kanna benzinnel, vagy valami.
1: Benzinkútba pöcköltem a gyufát, persze, de veszélykereső voltam. De azért nem annyira.
2: Képzeld, az ember, akit eltiltanak a gyufától. Kélet hosszig. Nem használhat tüzet.
1: Igen.
2: Csak vépezhet. Indukciós főzőlapja lehet otthon. Halló.
5: Halló, sziasztok. Én gyerekkoromban nagyon szerettem pirózni, és volt egy-két ilyen húzósabb sztori is. Volt egy, hogy csak így gyűjtogattam az ilyen száradt anynövényzetet a, nem tudom, a
1: szobában.
5: Tújának az aljába, és akkor így még így parázott, de hát pont így indultam a haveromhoz, és akkor mondom, majd elalasztik, és amikor jövök haza, látom, hogy a rakéta tuja az így, hát eléggé le van égve, és így anyámék így oltják, meg így füstöl még, és akkor hát hát nem is tudom, mi történhetett, de nem keveredtem gyanúban, mert nem voltam otthon, tehát ez volt egy sztori, de most felnőttként egyébként azt vettem észre, hogy nekem szükségem van ilyen praktikákra, vagy ilyen hackekre, hogy akkor így a figyelmemet tudjam fókuszálni.
1: Húha.
5: Például a mosogató mellett meg szoktam gyújtani egy gyertyát, aminek van három ilyen kanóca, mármint egy ilyen izébe, és akkor az úgy segít onnan nem elszakadni. Tehát, hogy van olyan, aki, hallottam olyat, hogy van, aki kiköti magát így az izéhez, nem tudom, a konyhába, hogy akkor ne terelődjön, de nekem most így ez vált be, ez ilyen, ja.
1: Figyelj, te otthon laksz még?
5: Otthon a páromnál, igen.
1: Igen? És mit szól a gyertyázáshoz?
5: Nem örül neki.
4: Uh-huh. Aha, hát, lakásbiztosítás van.
1: Csodálatos. Ezt köszönjük az őszintességet, mindenki, valaki, mindenkinek megvan a happy-e. Ez kemény. Igen. Jó, na, hogy nem. Szívesen.
2: Szia.
4: Szevasz.
2: egyre kevesebb.
1: Norbi!
2: Egyre kevesebb dologhoz kell tűz.
1: Így van, nincs tűz.
2: Nem? Tehát igazából már a fűtéshez sem nagyon kell.
1: Hát egy underground koncerten voltam veled együtt, igen. Európa kiadó a bányában, teljes jó ADHD-s faltól falig élmény volt, mert ki volt téve, a sörös korsónak támasztottam a telefont, ott ment a meccs, ettem a nagyon finom pizzát, ott ült mellettem az unokám, mögöttem ment az Európa kiadó, ti ott álltatok, néha jöttem, mentem, és egy csak azt mondom, hát nem cigizek, de ilyenkor azért miért ne, kéne egy cigi, lőjünk egy cigit. Hát figyelj, az egy 8 perc volt, amíg találtam egy cigarettát, és aztán a másik 3, amíg tüzet.
2: De annak nem volt, aki cigit adott?
1: Hát ezért mondom, az volt egy 8 perc, amíg mentem oda emberekhez, és végül egy vadidegenhez mentem oda, és csak ránéztem, hogy cigi kell mi. Igen. Valami Lukas végül adott.
2: Költséges.
4: Lejmos bácsi.
1: Igen, Lejmos bácsi.
2: És már Csikket is kerestél?
1: Csikket, én. Hát csak amikor izé van, tudod, amikor lövöm a jointokat az 56-os villamos előtt a Moszkva téren. Régen.
4: Kiborítod ott a szemetesnél a csíktartókat.
1: Igen. Bár ha odaérek, mert előttem ezt nem csinálta meg a kollega. Ugye?
2: De azt sose rakják vissza a végigszívott rigókat, ezt mindig csak így kifordítják.
1: Igen.
2: Aztán maradott.
1: Hát igen. De most már gondolom, a homeless-ek is, tehát a koldusoknak is van kártyaleolvasójuk, és a homeless-ek is így
2: szétszerúzál. Szerintem nincs.
1: Ezt mesélte azt hiszem a Hanzi talán, hogy ott a, vagy nem is a Hanzi, a Javó mesélte egyszer, hogy ült a Deák téren, ez egy évvel ezelőtt, és jött egy
4: ilyen, néni,
1: Székely ugye? Néni, igen. Igen. És mondta, hogy nincsen, nincs nálam kész, és semmi baj itt a kártyaleolvasó. Én elhiszem.
2: Kuvikkal.
1: Ha nem igaz.
2: Vagy Revoluttal is lehet.
1: Igen.
2: Kéne egy ilyen koldusabb.
1: Ti nem voltatok idén, mert rendesen vidéken...
2: Mekkora ötlet koldusabb? Előfizetős.
1: Koldusabb?
2: App. Egy applikáció koldusoknak. Az, hogy mondjuk mutatná a telítettségét szállóknak, az, hogy...
1: Meg hogy a konkurencia merre mozog.
2: Hol van maradékkaja, merre megy a plusz egy szendvics menet.
1: Aha.
2: A Budapest Bike Mafiától.
1: Aha.
2: Akkor lenne benne ilyen érintős fizetés.
1: Igen.
2: Ebben az abban.
1: De lenne olyan is, hogy figyelő, tehát hogy a kollégák hol dolgoznak, tehát hogy odaférek még térdelni a Lánchídra, vagy ott már foglalt.
2: Ja, hogy be lehetne foglalni?
1: Igen. És a másik oldalon, igen, befoglalod a
2: jó,
1: placot.
2: Akkor alkalmi munkaközvetítés ezen keresztül, hogy most kéne, aki nem tudom én, fölhasogatja a fát,
1: itt
2: vagy lesöp, átviszi.
1: Itt lesöpli a lépcsőről a galambszart.
2: Igen, mi szeretnénk valakinek napi adomány.
1: Igen.
2: Napi szinten adományt adni azért, hogy söpörje le.
1: Összedobnák.
4: Megoldja a galambokat ott, igen. Meg ebbe az abban lehetne valami...
1: Az sokat érnek különben.
4: Meg egészségügyi hozzáféréseket is biztosítani.
2: Egészségügyi hozzáférés. Mondjuk, de ezt hova gondoltok? Amikor azt nem lehet tudni, hogy mikor melyik kórháza vagy baleseti az ügyeletes.
1: Ebben a fegyelmezett jóléti társadalomban, ahol a koldusokat appon keresztül informáljuk, mindenféleképpen tüntessük fel ezt, mert nekünk is jó lenne. A nyilvános WC-knek a felelhetőségét, mert az nonsens, hogy nincsen. Innen üzenjük az Őrsinek.
2: Halló?
4: Ahova nem süt be a nap, oda üzenjük.
1: Igen, igen.
2: Parancsolj.
6: Halló, sziasztok, én a Csabi vagyok, bocsi, kicsit off-topic leszek, hogy egyszer egy éve kb. Vagy nem tudom, mikor beszéltetek róla, hogy Berlinben milyen fasz a múzeum van.
1: Több is.
6: És hogy a fiam az most megy, és hogy mit is kell neki megnéznie?
1: Hát a Checkpoint Charlie-t azért nézze meg. Halkítsd le a rádiót, légy szíves. Lehalkítottad? Halkítsd le a rádiót, légy szíves, kérünk szépen. Köszönjük szépen.
2: Nem emlékszem.
1: Múzeum, az emlékmű múzeum, maga a második világháborús emlékmű, ott azokat tudod, azok a kubusok alatta a föld alatt. Akkor van, a Checkpoint Charlie-t azt mindenképpen meg kell nézni, hogy legalább így el tudja képzelni azt, hogy milyen volt az, amikor így mindent bevetettek azért, hogy szabad földre érkezhessenek és menekülhessenek a diktatúrából. Marci, Berlini Múzeum.
4: Hát szerintem most a Pergamon Múzeum az be van zárva éppen, de érdemes utána nézni, hogy ez így van-e valójában, hogyha a klasszik dolgokat. Mármint, hogy a régen 19. században elrabolt babiloni Erzsa is egyéb kincseket akarja megnézni.
2: Mielőtt visszaadják.
1: Igen.
2: De és hány éves ez a gyerek? Igen.
6: A gyerek az 22.
2: Hát akkor netezni ja. Tud már. Hát
1: Kreuzberg, TripAdvisor, Filmmúzeum.
2: Bergheim, csak vigyen magával Bőrhámot.
1: Igen.
2: Hát ha beengedik.
6: A csajával megy, aki ott élt egy pár évig, hát, csak mondta, hogy akkor...
2: Akkor azt tudja, hogy kell beöltözni a Bőrkányba.
4: Ja, hát akkor van helyi ismeretség.
1: Ha van kint Roadfront koncert, azt nézze meg.
2: Na jó.
1: Szia.
2: Csau, csau. Na, szóval kódusabban mindenféle segítség benne lenne, utcai krízis szolgálat. Ez meg az, és hogy láthatóvá tudod tenni a pozíciódat például.
1: Uh-huh.
2: És igen, ez opciós, hogy kinek, segélyszolgálatoknak, más koldusoknak, lenne aki ilyen social network hozzá.
1: De lenne mindegyik ilyen profilja lenne, koldusodnak lenne saját profilja, bemutatkozhatna, elmondhatná röviden az életét, és lehetne utalni, és akkor pittyen nála a... És akkor nincs ez a megalázó helyzet.
2: Jó, csak akkor de kiverifikálja ezeket a profilokat, ugye? Hogy ne legyen azért, tehát bizalmi alapú maradjon.
4: Hát hogyan igen, védett
2: igazából ez neki kéne, hogy segítsen.
1: Mert a felhasználók, az adományozók is, azok véleményezik, csillagozzák a koldusaikat, tehát hogy valid koldus, vagy a koldus mafiának egy áldozat, hogy tényleg hiányzik a lába, vagy pedig csak
2: félretaposta a cipőt.
1: Vagy úgy csinálja a cipővel, igen, vagy kamuzik. Hogy rendes ember, vagy itt arra kell neki.
4: Vagy Kaiser Sozé.
1: Igen. Hogy Erdélyből
2: jött. Elment a busza, vagy nem?
1: Igen. Hogy ez most jön, vagy valami?
2: Elment a buszom.
4: De ezáltal azért adsz egy hálózati leírást a rendvédelmi szerveknek, és tehát ezt is érdemes átgondolni.
1: Tényleg a személyiségi jogok.
2: Ezért mondom, hogy ők bekapcsolhatják, meg kikapcsolhatják a láthatóságokat, meg hogy... kinek a számára legyenek láthatóak. Mm.
1: Én a demokráciában már nem úgy tekintek a rendvédelmi szervekre, Marci, hogy félek tőlük, vagy úgy gondolom, hogy túlszabályozzák.
2: Hanem... Ez van olyan jó ez az alkalmazás, hogy az emelt funkciókért egy havi ötöst el lehetne kérni. Van...
1: Megkeresem 3 óra alatt, hülye gyerek.
4: Ja, és akkor hát a részt, van egy gomb, amire az arájában, hogy részt.
2: Igen.
1: Ezt meséltem, ez a régi sztorit, már biztos már mindent meséltem. 30 éve Sós Béknél voltunk, és mesélte, hogy van egy haverja, aki broker volt egy időben, de rendszerváltás elején vagyunk, tehát 90-es évek elején, innen folytatom a történetet.
2: Én meg mindjárt elhúzok.
1: Hello.
2: Hello.
7: Sziasztok. Én egy kicsit egy önző módon adás felén kapcsoltam be, ahol a Vejnyi telefonát, én ott kapcsoltam be, úgyhogy nem tudom, hogy korábban volt róla szó, de önző módon megkérdezem, hogy ez a politikus új alaptörvény dolognál volt fel valaki, aki így feltette a kérdést, hogy ez nem fogod elvezetni, hogy mindenféle szürke eminenciás emberkék lesznek tulajdonképpen a parlament körül. Mert ha jól tudom, arról szól a dolog, hogy 8 évig lehet politikus, de utána lehet államtitkár.
1: Nem hát, tudjuk, meglátjuk, szürke eminenciás emberkék.
2: Választott képviselő lehet.
4: Emberkék.
2: Választott képviselő, meg miniszterelnök, de mondjuk azt meg a parlament választja. De...
1: Igen, meg szakszervezeti bizalmi még lehet.
2: Igen, azt mondtam, hogy a pártstruktúrák meg fognak erősödni.
1: Igen.
2: És hátulról lehet.
1: Mi nem félünk. Mi demokraták vagyunk.
2: Na de, most egy kódusappot találgatunk, van hozzá ötleted, hogy milyen funkcióra lenne szükség?
7: Félig hallottam, hát leginkább telefonra lenne szükségük, nem? Vagy az most már mindenki?
2: Az már van szerintem.
1: Szerintem azt kapják a főnöküktől.
4: És azon van az app, igen.
1: Szerintem azt kapják a koldus maffia vezetőjétől.
2: Skandináviában biztos van már ilyen.
1: Tényleg, hogy látod, hogy ez a legtipikusabb, legnyomorultabb, és akkor egyszer csak hopp, fölül, gyorsan elmegy, és ott egy ilyen rohadt nagy SUV-ba így beülne. Viszi a főnök a másik helyre, a koldus.
7: Én tudom, mivel hittek, hogyha már így kérdezni kéne.
1: Nem most helyen, nem vezette, felvette a főnök. Tessék?
7: Szerintem, hogyha már így nagyon applikációban vagyunk, meg Gen Y, mi van most? Gen Z? Mi a legújabb?
1: Jay-Z.
7: Szerintem hamarosan CBDC lesz, ez a Central Bank Digital Currency, ami tulajdonképpen egy ilyen, ha jól csinálják, akkor simán lehet adományozni, tehát hogy az lehet szarul is csinálni, nagyon rosszul csinálni, meg jól is. Hogyha ha teljesen transzparens, hogy látszik, hogy a pénz az hol van, hova megy, akkor szerintem még lehet, hogy megszűnik a golduskodás is, mint olyan. Mert hogyha mondjuk van egy ilyen központi pénz, amit nem lehet ellopni, mert transzparens, tehát hogy tehát követhető, nyílt a főkönyv, látszik, hogy honnan, hova megy, és hogy mire költik, akkor lehet, hogy tud annyi pénz jutni koldusoknak, hogy nem lesz szükség kold. Tehát aki koldul, az biztos, hogy bűnöző, mert hiszen minek koldulnak.
2: Lesz alapjövedelem.
7: Például,
2: ha megadóztatjuk az algoritmusokat végre.
1: Vagy ha munkának elfogadnánk a koldusságot.
2: Na akkor igen, adózni kéne miatta. Vagy, ez mondjuk, volt a prostikkal is.
1: Így van. Szevasz.
2: Ciao, ciao.
7: Na,
2: gyerekek, én lassan elhúzom a csíkot, mert nem
1: elmondhatom azt a történetet.
2: Persze, azt.
1: Mi az, hogy lassan? Hát vigyem, még 38-kor akartál elmenni.
2: De most már 35-kor.
1: Mesélte a Sósbé, hogy a haverja, aki akkor éppen broker volt így a 90-es évek elején, hogy egy kicsit ott bevoltak, mondjuk felöntöttek a garatra, mondjuk ezt így, és lekanyarodott a SUV-jával, és ott a Tabán mozi előtt lemeszelték. És akkor ott volt két fiatal rendőr, és akkor ment a sokba fog ez fájni, jó napot kívánok.
2: Mivel László.
1: László, mivel foglalkozik? Hát én broker vagyok. És névjegye van? Igen. Akkor kérjük a névjegyet, odaadta a névjegyet, jó. Akkor majd jelentkezünk. Két nap múlva megérkezett a fiatal rendőr, egyik vagy a kettő, mind a kettő, és hoztak neglanzacskóban egy kalapénzt, és azt mondta, hogy akkor most ott dolgozzunk együtt. És akkor így haverok lettek, forgatta a pénzüket, és kiderült, hogy ezek a különböző posztokat pénzért adják egymásnak. Hogy ki az, aki a holdfény diszkó elé áll, mert ott mindig ott vannak a csávok, és sokat lehet keresni. Ez jutott eszembe a koldus mafiát.
2: Na hát ez a 90-es évek.
1: Jó volt, nem?
2: Akkor korrupt rendőr applikáció is kéne.
1: Igen. Rendőr feljelentő.
2: Jaj. Jó, kitaláltuk.
1: Igen.
2: Na, jó van, akkor én most leszállok erről a témáról.
1: Marci, Ajzévről akarsz beszélni a tegnapi örömről?
4: Tegnapi öröm?
2: Minek örültél tegnap?
1: Én a Vivla Espanyának tudtam örülni, mert én végig underdognak drukkoltam, és a belga meccsen fordultam át, akkor lettem újra fullosan spanyol, hogy tudok nekik drukkolni.
4: Hogy jó, mert előadtad ebbe a 48-as keringőbe, hogy mindig a kicsinek, meg mindig igen. Az esélytelen.
1: De most, amikor ott van Franciaország, Spanyolország.
2: Elfogytak.
1: Elfogytak. Igen, most már csak nagyok vannak.
4: Igen, és akkor ma kinek fogsz drukkolni? Jó, tegnap az világos volt, hogy a spanyolok.
1: Hát a Messi miatt én az argentinokat jobban szerettem, de valahogy most szimpatikusak nekem az angolok, és rég nem nyertek, és azt bírnám, hogy bírnák egy spanyol-angol döntőt.
4: Hát nem az lesz szerintem, de de az meg az tényleg nehezíti a helyzetet.
1: Tényleg, és a spanyol-argentin döntőn kinek fogsz drukkolni, amikor ott Messi-kéd ott fog izélni, sírva pityogni, hogy rúgott egy gólt.
2: Én a bronzmeccset várom igazán. Két csalódott csapat. Két csalódott csapatot, ahol az óriás sztárok még megpróbálják kimaxolni, vagy hát följutni a gólövő lista élére.
1: Uh-huh.
2: Ezt remélem.
4: Ja, hát annak van még egy tétje esetleg, igen, mert a bronzmeccset az tényleg valamilyen oknál fogva semmi jelentősége nincsen, azon kívül, hogy egy bevételi forrás, és ennyi.
2: De mondjuk, hogyha egy magyar válogatott bejutna a bronzmeccsre, akkor lenne? Tehát egy kis csapatnak lenne ebben valami.
4: De ez az, ami csodálatos megint, tehát 40 éve megy ez, hogyha most ott lennénk, meg ez a vágyakozó...
2: Én nem vágyban mondtam, csak...
4: Nem rád mondom, nem, hanem van egy úgynevezett ilyen vágyakozó sportújságírás műfaja, amiben...
2: Hát te nem tudta beintézni a szülősi, úgyhogy mehet.
1: Wishful writing.
4: Aha, pontosan.
1: Wishful sport writing.
4: W.
1: Én nem bánom egyáltalán, hogy a magyarok nincsenek ki, mert én azt nagyon nem bírnám, hogyha pofozógépnek kimentünk volna.
2: De akkor, miért underdognak a... drukkolt volna sok de nem, nagyon
1: de
2: kedves?
1: De most underdogokat. De nézd meg, hogy hogy játszott zöld fok Egyiptom. Mindenki, aki érzett a szívem, hogy kiesik. És? Csodálatosabbnál, csodálatosabb. Pariban voltak a legnagyobbak.
2: Európa jó fejének értünk vérezne a szíve. Hát,
1: minket jobban elvertek volna, mint a cseheket, akik pedig hogy
2: játszottak. De az lett volna a sztori, hogy leráztuk a Rabigát, és a Szoboszlai tartja.
4: Igen.
2: És hősiesen. És az egész régiót, hát jó, hát a csehek ott voltak, meg a horvátok, de ugye se Szlovénia, ugye, aki szokott, se Szlovákia, se Lengyelország.
1: Szlovákia, tényleg.
2: A V4-ből kellett volna még nekünk egy kicsit ott feszíteni.
1: Igen.
4: Egyik se volt ott, de tulajdonképpen arra gondoltam, hogyha az lesz az igazi rendszerváltás, hogyha nem egy ilyen nemzethalálként érünk meg minden egyes VB-selejtezőt, hanem megyünk tovább, és nem...
2: Miért ne? Én megyek tovább.
1: És ha szeretünk busongani, sírva vigadni, előre gyászolni.
4: Tudom, jó.
2: És akkor az nem a
1: rendszerváltás, nemzet süllyed el.
2: Hogyha mondjuk...
4: Nem akarom magamat idézni olyan sokszor, most se fogom.
1: Uh-huh. Ahogy mondani szoktam.
4: Igen. Uh-huh. A sajnálkozás és a sérelem kultúra.
2: Szavam járása.
1: Igen.
4: Abba benne vagyunk. Ez nyilván ettől nem fog elmúlni, de annyira szép lenne, hogyha végre... Igen, jó, jussunk ki, tényleg, legyen egyszer már az, hogy 40-40 akárhány, most már úgyis 64-esre tervezik a
1: következő bébét. Ja, adjál már tényleg, Szaudarábia, adjál már tényleg, meg mit tudom,
4: nem, de tényleg 64-es lesz, és Marokkó lesz, meg Spanyolország, meg Portugália, szóval...
1: Igen, ad világbajnok.
4: A következő.
2: Az de akkor lesznek kiemeltek, mint a teniszben, és akik később szállnak be.
1: Az is lehet.
4: Azt is lehet akár.
2: De a selejtező sorozat az ugyanaz, az is egy kiterjesztett világbajnokság, nem?
4: Persze. Hát az egy selejtező sorozat, igen. Meg abban is
2: hívhatjuk úgy, hogy VB.
1: Igen.
4: Sarszok. Igen.
1: Elképp meg hívhatjuk úgy, hogy VB.
2: És akkor a 4 évente megrendezik a kieséses szakaszt.
1: Igen. Én ezen gondolkoztam itt nemzetkarakterológiailag, hogy miért olyan könnyű nekem a kicsinek drukkolni. Azért, mert magyarka vagyok, ilyen kis földbezárt.
4: Magyarka.
1: Ilyen kis se tengerem, se, nem, hogy három tengerem mossa a lábamat, hanem egy darab sincsen, meg mert a velencei tavam
4: is. Nem a lábamat, igen.
1: Velencei tavam is csak ott beposványosodik, érted? És ilyen kis ilyen magyarkaként így ezért tudok... Kifejezetten örültem annak, amikor mondjuk kiestek a brazilok, vagy a németek, vagy a meg kis csapatok, így búcsúztatták őket. Nagy öröm volt a kis csapattal menni tovább. És akik igazi futballmágusok, vagy nem tudom, azok biztos sajnálták, hogy akik nagyon jól tudnak focizni, akkor most igazságtalanul búcsúztatják őket. Egyszer a görögök nyertek valami antipatikus futballal, valami EB-t. Talán EB-t, igen, és akkor mindenki
4: EB-nek nevezett címet, igen.
1: És akkor mindenki örül.
4: Akkor német edzőjük volt.
1: Álomgyilkosok.
4: Az autó Rehagel.
1: Focigyilkos, álomgyilkos.
2: Na jó, de hát csodálatos olasz válogatott, hogy hívták azt? Catenaccio, vagy mi volt?
1: Catenaccio. Miért is tegnap a csodálatos spanyolok, hogy izé... Hogy leszették a csodálatos franciákat?
2: Jó, leszették. Szerintem azért szeret kis csapatoknak drukkolni, mert igazából a kicsi magyar csapatnak szeretnél drukkolni, csak így nem is baj, mert megélheted fájdalom és igazi izgalom nélkül.
1: Lehetek zöldfoki.
2: Egyiptomi, turistáskodsz más kis nemzetek büszkeségében és fájdalmában, és így nagyon van. Szépen lehet a kislábujadat belerakva ebbe a vízbe.
1: Így van. Így van. És akkor nyugodtan
2: nyugodtan alszol.
1: Így van. Hát ez különben abszolút
2: én neked drukkolok, és te vagy ennek a VB-nek a nyertese. Igen. Az igazi nyertese.
1: Igen, köszönöm szépen.
2: Hát én nem meg a szép futball.
1: Egy-egy vízilabda mérkőzésen, meg kézilabda mérkőzésen, amikor ezt érzed. Én arra gondoltam, hogy fociba lenne ez, mert már nem élnék. Nem?
2: Hát én van, hogy kézilabdát nem bírok nézni.
1: Ugye? Hát ez már nem való a mérdegeim, mint a horrorfilm.
2: Egy dolog tűnt föl, hogy nem volt benne egy büdös statisztikát sem adtak. Se labdabirtoklás, se XG, igen. Semmi.
1: De ki sem volt vetítve.
2: Se kivetítve.
1: Mert ez lehet, hogy ezt az, lehet, hogy ezt már az elődöntöm,
4: valamennyi
1: nem
4: volt, egy pár volt, de nagyon-nagyon kevés volt ahhoz képest, ami szokott lenni. Az volt, hogy hány kapuralövés volt.
2: Jó, hát az könnyű volt összeszámolni a francia kapuralövéseket.
4: Igen, az a nullával volt egyenlő, de...
2: Az a nullával, plusz-minusz egy-kettő. Srácok, magatokra hagylak benneteket. Nagyon-nagyon köszönöm a...
1: Mi
2: ezt a lehetőséget,
1: szépen,
2: elkezdem mai, neked, vagy hát folytatom mai veszőfutásomat.
1: Az mit jelent?
2: Hát van egy csomó dolgom, cikcakban.
1: Munkarobotosa vagy?
2: Igen.
4: Szerintem nekem is ki kell szállni, Andriska.
1: Hát én meg egyedül itt nem fogom
2: tenni. Azt mondtad, számot, hogy maradsz, nekem megígérted.
1: Akkor az lesz, hogy még itt ülök 5 percet.
2: De van egy csomó szóviccet fölírva a telefonba.
1: Már mindegyik megvolt, csak hogy el ne felejtsd, Dávidkám. Román piromán, hazugliget. Jó. Opátia, apátia, teleopátia.
2: És volt már hogy arról van itt nagyba szó?
1: Na, hőskor, szájhőskor, basszájhőskor.
2: Na jó, ez undorít, meg fognak büntetni.
1: Ki te nem szereted a csúgya szavakat, és még nem is mondtam el azt, amikor az Indianapolis-i csávó levágta a, és felgyújtotta vele a szomszédja garázs ajtaját.
2: Na, a pirománia.
1: Ugye, amikor ez is arra jutott eszembe, hogy amikor munkvere lesz majd a 444 főszerkesztője augusztus 1-től, akkor lesznek-e ilyen csúnya szó szavakkal tűzdelt címek, aminek én nagyon örülök, hogy a Vera az lett, aki már szerintem az nagyon
2: kivera
1: fog tenni.
2: Kivera víz.
1: Igen.
2: Jól van, ezzel, én ezzel búcsúzom. Az is akkor te is elbúcsúzol?
1: Én hát most az Ózi bejön, még itt egy
2: Ózi!
1: Kicsit ücsörgök, és aztán utána majd jövő héten...
2: Nem minket hallgat.
1: 3D-ben nem leszek, azt tudkó. Te, Dávid...
2: Hallgat, csak laggol az adás. Dávid, mit tudom én? Nem tudom, azt tudom, nem tudom.
1: Jó.
2: Nem tudom.
1: Akkor szia Marci, szia Dávid, beteszünk egy zenét, és akkor én még vagy vagyok, vagy nem vagyok, aztán majd telefonáltok, akkor lehet, hogy
2: figyelj, de beszéljétek meg egy, itt a Ózi, beszéljétek meg egymással. Te jó vagy, Ózikám?
8: Jó vagy.
1: Jó vagy?
2: Jó vagy te.
1: Jó vagy?
2: Jó, nem kaptál még semmit a galamszartól?
1: Akarsz beszélgetni?
8: Beszélgetni?
1: Őszintén a galamszartól?
8: Őszintén nem.
2: Őszintén, akkor hazudj valamit.
1: Igen.
2: Jó, szevasztok. Cső.

0: Rádio Hírei következnek.
1: A Portugália-Horvátország nyolcaddöntőn a horvátok hosszabbításban szerzett egyenlítő gólját les miatt vették el, és szinte láthatatlan érintés miatt. A döntést az Adidas Trionda labdába épített IMU szenzor tette lehetővé, amely gyroszkópokkal és gyorsulásmérőkkel akár másodpercenként 500 alkalommal méri a labda mozgását, és az adatokat valós időben továbbítja a videóbírókhoz. Számol be róla a Qubit. A rendszer kimutatta, hogy Igor Matanovics feje épp hogy hozzáért a labdához, ezzel Mário Pasalic lesse került. A szabad szemmel észrevehetetlen érintést a korábbi VB-ken valószínűleg nem szúrták volna ki. A FIFA szerint helyes döntés született, a horvát szövetségi kapitány azonban bírálta a videóbírót. Az amerikai kosárlabdaliga, az NBA szintén hasonló, beépített érzékelős labdát tesztel a nyáron. Az orangutánok jellemzően magányos állatok, a nőstények 6-7 éven át egyedül nevelik kölykeiket. Egy friss kutatás szerint mégis tudatosan szerveznek találkozókat, hogy utódaik együtt játszhassanak. A Konstanzi Max Planck Viselkedésbiológiai Intézet munkatársai 31 vadon élő borneói orangután 15 éves, mintegy 30 ezer órányi megfigyelésének adatait elemezték. Kiderült, hogy a hasonló korú kölyköket nevelő, egymással rokonságban álló anyák rendkívül sok időt töltöttek együtt, és útvonalaikat is úgy alakították, hogy gyakoribbá tegyék utódaik érintkezését. A kutatók szerint a fiatalok így tanulják el a létfontosságú viselkedésformákat, a hímek például a küzdést. Az anyák a másik mozgás körzete ismeretében becslik meg, hol találkozhatnak, az ott elérhető táplálék mennyisége nem befolyásolta a döntést. Írja a New Scientist nyomán a Qubit.
2: A Rutgers University kutatói a Pest Management Science magazinban megjelent tanulmányokban arra jutottak, hogy a New York, New Jersey, Philadelphia és Washington DC területén élő kisebb termetű házi egerek és nagyobb méretű vándorpatkányok Rattus norvegicus túlnyomó többsége genetikailag mutálódott, hogy ellenállóbbá várjon a mérgekkel szemben. Minden 6 tesztelt rákcsálóban 5-nél legalább egy mutáció volt megfigyelhető a VKORC1 génben, amiről kimutatták, hogy befolyásolja a mérgek hatékonyságát. A közel 300 házi egeret és vándorpatkányt vizsgáló tanulmány azt is megerősítette, hogy a rákcsálók több mint 69%-a további genetikai mutációkat hordozott, melyekről korábbi tanulmányok kimutatták, hogy immunissá teszik a rákcsálókat a gyakori írtó méreggel szemben. Így a rákcsálókat, amelyek Amerika legnagyobb városait ellepték, minden eddiginél nehezebb megölni, a magyar narancs hírét hallottátok.
0: Attilos Rádió Híreit hallottatok.

0: Ön a Tilos Rádió harmadik utas című szemléletmagazinját hallgatja.
1: Szevasztok, kedves Tilos Rádió hallgatók, itt az éterben. Ez egy élő adás, a mai dátum pedig 26.07.15.
2: Megtennéd, hogy megolajozod a székedet, Csabi?
1: Kiugrok olajért.
2: Székolajért.
1: A mai műsorunkban magunk vagyunk ketten Szabival, én Csabi vagyok, és a vízháztartásról próbáltunk volna beszélgetni a vendégünkkel.
2: Még megérkezhet a vízválasztóból egy vendég, de hadd meséljem a tegnapi élményemet. Én kint edzettem a vérmezőn, és ezért így nagyon bebolyongtam a vérmezőt. Te nézted fa szempontjából a vérmezőt?
1: Sokat járok arra, igen.
2: És azt észrevetted, hogy a fiatal és az idős fák között is mennyi haldoklik?
1: Igen. De ez mindig is így volt, nem?
2: Szerintem nem.
1: Nem?
2: Hát jó, lehet, hogy most élesebb lett a szemem az ilyesmire, de egy pár nappal ezelőtt egy kertész barátommal futottam az Omszki tó körül, és ott egész sor nyírfák meg nyárfa halt ki. És van ez a nagyon jó mozgalom, hogy ilyen közösségi öntözés, rengeteg vödröt kiraktak, mi magunk is cipeltük ott a vödörvizet a fáknak, de ez a kertész barátom azt mondta, hogy a hű olyan súlyosan el van tolva a városi hőháztartás, a rengeteg kőfelület miatt a feláramló hő az nem engedi, hogy a pára az bennmaradjon, és ezért lábon száradnak el a fák. Oh. Mert hogy nem csak a földből szívják ők a nedvességet, és a Hibaku-Jomuku fa csoport jutott eszembe, hogy bár úgy néz ki, hogy ezek a fák haldokolnak, vagy akár halottak, mint ahogy tegnap például a főkertészet emberével beszéltem a vérmezőn, ő azt mondta, hogy hát talán az idős fák azok magukhoz fognak térni, de a fiatalok azok szerinte biztosan halottak. Tudod, mi ez a Hibaku-Jomuku? Hibaku-Jomukunak hívják azokat a fákat, akik Hiroshima-ban és Nagasaki-ban átélték az atomrobbanást, és volt egy olyan fa, amelyik például, ha jól emlékszem, az Nagasaki-ban volt, 410 méterre volt a robbanás epicentrumától, és 1949-ben virágzott ki újra. Tehát így egy ideig gondolkozott, hogy akarok én ezeknek virágot bontani, illatozni, megérdemlik ezek?
1: Igen, ez a fa és növényzet dolog, ez egy kicsit, hogyha nem figyel oda az ember, ez mindig is ott volt, és ott is lesz. És ezzel a szemlélettel azt hiszem, hogy egy csomó dolgot el tudunk hessegetni, problémát is, meg hát ami a mondjuk ugye a környezeti katasztrófának egy ilyen következménye, például a kihaló fák. És amiért ezt a mai műsort csináltuk, van az a vízháztartás fenntartása, de ezt ugye meg kellene előlegezni egy ilyen általános meteorológiai, vagy legalábbis ilyen hőtérképpel, amiben azt jósolják most a szakemberek, hogy a különböző áramlatok megváltozása okán Európa fokozottan fog felmelegedni, és azon belül legjobban Magyarország. Tehát, hogy bár eddig Franciaországban és Spanyolországban volt a legnagyobb halálos áldozata az idei nyár elképesztő melegének, de az elkövetkezendő években ez a csík az végig fog menni, tehát hogy a Franciaország, Olaszország és Horvátország, Magyarország vonalon pirosos, fekete színűvé változik majd a hőmérő, és ez a 40 fok az átlagosnak lesz majd tekinthető, biztos lesz majd 42 vagy 45 fok is.
2: Mindjárt hozzáadok még ez valamit, csak arra szeretném kérni a hallgatókat, hogy légy szíves, a világ bármelyik tájékáról telefonáltok már be a 215-37-73-as számra, és mondjátok el, hogy abban az adott országban, vagy Budapesttől távolabbi területeken, hogy néz ki ez a klímaváltozás, hogy néz ki ez a vízhiány, hogy néz ki az, hogy a társadalom hogyan készül fel erre a szituációra.
1: Vagy a kihaló fák. a környezetetekben, amik igen, csak elszáradnak. Igen, igen. Tehát most még akár tőkről is beszéljünk. Akik...
2: Volt egy adásunk az Észak-Atlanti bukóáramlatról, az pont ezt magyarázta, akkor ott egy olyan tanulmányt elemzett a vendégünk, ami azt mondja, hogy a század végére 95%-os valószínűséggel megáll az Észak-Atlanti bukóáramlat. Ez azt jelenti, hogy nagyon súlyos környezeti válság lesz, és addig nagyon súlyos éghajlatváltozás. És az, hogy a század végéig ez megtörténik, a tudományosan valószínűsíthető 95%-kal, az azt jelenti, hogy volt egy legvalószínűbb időpont is, az 2057, tehát azért ez még a mi időnkben lesz, Csabi.
1: Hát én még mindig azt mondom, hogy már csak 5 évünk van hátra, de majd a hallgató. Szia, hallgató!
3: Hello. Sziasztok! Szia. Hallom, hogy várjátok a hozzászólásokat távolabb Budapestről. Hát én most mentem keresztül Európán elég sok helyen. Kezdjük Svájccal, Európa víztornyával. Ott barnák az erdők messziről nézve, és az eddig szép világos zöld, legelőbb pedig sárgák. És hát most ismerkedik a svájci nép a levegőben lévő mocsok, azaz a por fogalmával, ami eddig ott nem volt, mert nem tudott kialakulni. Bajorországban tök szép minden, és akkor eljutunk oda, hogy Erdély, ahol dombok vannak, ott van víz, ahol meg nem, ott meg nem. Hát ennyit tudtam hozzátenni, remélem, hogy...
1: De ezzel csak megerősítettél bennünket, és akkor azt ajánlod, hogy menjünk Bajorországba, mert ott még szép zöldek a legelők?
3: Hát nem feltétlenül az. Nem feltétlenül, de például tegnap előtt voltam Nógrádban, ott is nagyon érdekes, hogy vannak olyan helyek, ahol úgy néz ki, hogy minden rendben van, és vannak olyan lejtők, amik szintén olyan barnás szürkések, mert annyi a kiszáradt fa. Amikről még csak annyit, hogy egy erdész, botanikus ismerősöm állítása szerint, ha azt látjuk, hogy tele van a fenyőknek a teteje tobozokkal, és virágzanak a fák, a mindennél nagyobb mennyiségű pollen a levegőben, az azt jelenti, hogy érzik a kiszáradásnak a veszélyét, hiszen
1: menekülőre fogják.
3: Menekülőre, és igazából a saját fajuk fenntartása válik fontosabbá a sajátuknál, tehát sokkal-sokkal több a virág a fákon, és kevesebb a levél. Ami azért, tehát például juhalfa estében az úgy látszik is, hogy azért valami nem oké. És hát mindez arra vezethető vissza szakértő szerint, hogy amikor kellett volna, hogy essen az eső tavaszi hónapokban, akkor alig volt. És ez a fáknak a reakciója. Amúgy pedig a fákról, hogy hát a fenyők tűnnek el, bükk tűnik el, és ahogy ti is mondtátok, meg említettétek Hiroshimát, egészen meglepő fafajok bírják jobban, és ne csak a fákról beszélünk, rovarok, nem tudom, hogy nálatok vannak-e kabócák például, tehát mediterrán térségnek a rovarai. Meg
2: vannak, bizony, vannak bizony elég idegesítőek.
3: Hát mikor tavaly a Velencei dombságban volt, hogy szőnyegben hevertek a kabócák az erdőben, mert már nekik sem volt vízük.
1: És te látsz valami jó megoldást arra, akár országban, akár cikkben, hogy mit próbálnak tenni ez ellen?
3: Eddig nem láttam, de biztos van ilyen. Most a Tiszával foglalkozunk éppen barátaimmal, és ott is azt látjuk, hogy szabályzás, csatornázás, öntözés, ez az amaz, minden tök jól ment, ugye? Tök jól, hát ugye az áradásokhoz képest annyira nem, mert ugye csökkent a Tiszának az a szabályzással, de az összes terv úgy tűnik, hogy egy olyan időszakban keletkezett, amikor nem volt probléma a vízellátás. Tehát valahonnan jött a víz a hegyekből, és nem tudom, melyik adásban volt a Tiloson pár nappal ezelőtt, hogy az agyváról beszéltek, ami a felső folyásán viszonylag bő, táplál is halastavakat, és aztán meg eltűnik igazából. Nem találkoztam még ennek a, mondjuk azt, hogy hát új probléma is, meg nem is. Én úgy tudom, hogy olyan 10-12 évvel ezelőtt kezdtek el először foglalkozni itt Magyarországon azzal, hogy apadnak a folyók, és egyre kisebb a medrük, és nem érkezik utánpótlás. Várom, hogy kiderüljön valami, és eljussunk mi is oda, hogy jaj, de jó, mekkora ötlet, ezt kell csinálni. Egy ismerősömet, hogy idézzem, kijavítani nem lehet már ezt a hibát. A meglévő állapotot lehet egy kicsikét talán jobbá fordítani.
1: Hát akkor ebben bízunk. Köszi a betelefonálást.
2: Köszönjük szépen.
1: 2-15-37-73-ra várjuk a saját élményeket, lehetőleg Pestől minél távolabb.
2: Hát folyamatosan az az érzésem, hogy amikről beszélgetünk, az az, hogy sebb tapaszt próbálunk meg egy derékban ketté választott emberre rakni, és hogy vannak egyébként érdekes városi ötletek a víz megtartásra, mert ugye az egy nagy probléma, hogy az a folyadék, az a csapadék, ami megérkezik például a városba, az el is tűnik. Tehát ez a nagy lefedettség, meg a csatornázottság, az azt jelenti, hogy nagyon gyorsan bevezetjük a folyóba, ami nagyon gyorsan elviszi a mi esetünkben akár külföldre. És hogy több ország döntött úgy, és itt most nem csak arról van szó, hogy fejlődő országok, hanem fejlettnek mondott országok, de azért ez egy nagyon furcsa idézőjeles jelző.
1: Már ez is meghaladódott, én úgy tudom.
2: Hogy például az aszfaltos lefedettség helyett inkább egy nagyon egyszerű, normál föld lefedettség van, hogy be tudja szívni legalább a csapadékot a városi föld is.
1: Szia, hallgató!
4: Sziasztok! Én Hollandiából szeretnék mondani élményeket, hogy idén nyáron még be sem röjtent ez a nagyon meleg, ilyen május vége, talán június eleje volt, és még ilyen 7-8 fokok voltak reggel, de a déli, meg délután 2-kor már olyan hőmérséklet volt, hogy öngyulladás történt az erdőkben, de így egyszerre 3 helyen. És Hollandiában így nem nagyon vannak ehhez hozzászokva, hogy
1: erdőtüzek lennének.
4: Igen, spontán erdőtüzek. Biztos ilyen gyújtogatásból már volt, vagy hogy valahogy meggyullad, de az, hogy a hőségtől, a kiszáradástól, és nekik így nincs is erre így betározott ilyen tervük, vagy egy ilyen apparátusuk erre, úgyhogy Németországban, meg Franciaországban jöttek ilyen Chinook helikopterek, és azokkal oltották a erdőt, de én ezt így láttam, szóval így megálltunk munka közben, és így néztük, hogy mi ez a dolog, és hallottuk, hogy mondják a hírekben, hogy ez történik, és most meg nyáron már ott tartunk, hogy vörös riasztás volt a hőség szinten, nem mint vörös hőségriasztás volt, és először Hollandiában, úgyhogy az egyik fesztivált, a DEFCON volt, így le is állították, így a második napot már törölték. És az azért elég durva, mert 100 000 ember kb. Így kifizetve mindenhonnan a világról ott van, és így közlik velük, hogy bocs gyerekek, holnapra már így nem érdemes jönni.
2: És azt tudod, hogy a vörös riasztás az milyen hőmérsékletet jelent?
4: Szerintem az ilyen 30 fok körül lehet, mert 29, szerintem az a 29-30, vagy amikor a 30-at átlépi, szerintem az lehet ott már annyira. Mert úgy értem, hogy ott így szerintem az is közrejátszhatott, hogy mikor, mert hogy vagy nem akarok benne menni ebbe, mert ezt nem tudom, de igazából azt tudom, hogy először volt most ilyen, hogy vörös kód. Olyan volt, hogy vihar miatt, meg mit tudom, szél miatt, tehát ilyen hurikánriasztás, meg ilyen, de hőség még nem volt soha.
1: És ott Hollandiában merre vannak az erdők? Mert most így próbálom magam elé képzelni ezt a dolgot.
4: Igazából így városok között, tehát így mit tudom, Amersfoort mellett is van erdő, meg nem tudom, így, de ezek mind ilyen, hogy mondjam, ilyen kicsit ilyen mesterséges erdők, tehát, hogy elég rendezett, mindenhol ilyen futóút van, meg bicikliút körül, tehát hogy nem ilyen dzsungelerdő.
1: A Szabi már indult is magad. Egy futókörre oda, hát nincs is annál jobb, mint egy műerdőben futni kikövezett úton.
4: Úgy nem zavaróan mű, csak úgy mondjuk nekünk, hogyha ilyen dzsungelt várunk, már hogy ez az igazi vadon növő erdő, hát az olyan nem nagyon.
2: Uh-huh. A Benelux dzsungelek.
1: Itt chatfalon írják amúgy, hogy a vörös riasztás, hát hogyha a narancssárga riasztás 38-40 foknál volt Németországban és Dániában, ja. Feltetőleg ott lehetett nálatok is Hollandiában.
4: Igen. Ez nemrég volt amúgy egy hónapja, talán, vagy nem is tudom.
1: Lesz még.
4: Nem, közben hazajöttem, csak ezt éltem még, meg így utalag ott így mindenki csak nézett, hogy most mi legyen.
1: Hát pedig ez elég
4: az éjszak, emberek így locsolnak azt látni, tehát hogy a földeket is így locsolják, de hát nem nagyon tudnak mit csinálni.
1: Rendben. Köszönjük szépen. Hello.
2: Egyébként lehetséges, hogy egy olyan országban, aminek a páratartalma, az átlag páratartalma jóval magasabb, ott alacsonyabb hőmérsékleten van a riasztás, mert teljesen másképp reagál a szervezet akkor, amikor páradús környezetben történik a magas hősok.
1: Mondjuk Indonéziában?
2: Akár. Hát, hogy itt azért...
1: De magas egyéb... páratartalma, ez nem egy más élettani folyamatot az előtt? Tehát egy eleve magas az óceán miatt, vagy egyáltalán ott a víz a levegőben.
2: A gond az az vele, hogy például nem tudsz párologtatni. Tehát amikor
1: nem tudsz visszapárologtatni.
2: A külső páratartalom nagyon magas, a szervezet nem tud a normális hűtőrendszer szerint védekezni, és ezért sokkal alacsonyabb hőmérsékleten sülsz meg.
1: A belülről.
2: Konkrétan, tehát megfősz.
1: Az igen, a béka effektus. Hát nem könnyű ezt hallani, és igazándiból a védekezésre kellene valamennyire, vagy hát ugye kétféle utat mondanak, városi emberként, illetve nem városi emberként, hogyan lehet ezt túlélegetni, vagy egyáltalán még mindig csak a septapasz effektnél vagyunk, tehát hogy a hidegházban sok folyadékkal elleni, hogyha ki kell mennünk, akkor használjuk.
2: Csak mit jelent ez, hogy hidegház?
1: Minden ablak becsukva, lesötétítve, és...
2: Én amikor a Balatonról jöttem, akkor egy ilyen intercity szerelvény volt bent az egész vonatban, egy darab, és ott 45 fokra ment fel a hőmérséklet, mert nem működött a légkondi, amivel én, hát szóval, hogy én zavarban vagyok az egész légkondi dologtól, de értem, hogy nagyon sok embernek az konkrétan életmentés jelent. Viszont ott az, amit mondasz, ez a bezártság és a lefüggönyözöttség, ez azt jelentette, hogy csak nőtt a hőmérséklet, hiszen a nap ugyanúgy sütötte a kocsit.
1: Egész más, hogy süti a konzervdobozt, mint amilyen a vonat, meg egy kőházat, ami jó esetben egyfajta szigetelt rendszer, és hogyha, hát én most a saját lakásomon tudom, itt városi lakás ezt elmondani, a legnagyobb hőségben is, hogyha el vagyok függönyözve, akkor azért ott tartható a hőmérséklet. Amikor egy kicsit húzósabb, akkor meg egy ventilátorral egy kicsit megkeringetem a levegőt, és akkor ezt a...
2: És hányadikon laksz, Csabi?
1: Elsőcskén.
2: Én nagyon kíváncsi lennék, hogy valaki, aki a legfelső szinten lakik. Tehát milyen mondjuk most egy lakótelepi háznak a legfelső szintjén lakni?
1: Hát Pali barátom most költözött pont egy ilyenbe. És az első dolga volt egy légkondi beszereltetése, mert fullba kapja a napot egy óriás ablakon keresztül.
2: Erre gondolok, hogy ott már túlélés kereset, ott nem a komfortos legyen az életem, azért van a légkondicionáló, vagy mondjuk idősek esetében, akiknek a szervezete másképp reagál erre a fajta hőkülönbségre.
1: Hát én múlt héten vonatoztam így, hogy Zalába mentem, egy jó 3 órás, 3,5 órás út volt, mert ugye a késést is bele kell számolni minden esetben. És én nem szoktam ilyen külön jegyet venni, nekem tök jó volt eddig a másodosztály, és mikor ránéztem a vonatra, akkor tényleg azt láttam, hogy ilyen lepukkan másodosztályi kocsik, és egy darab, amiben ugye mondjuk intercity vagy légkondicionálás volt, és szerencsémre működött, bár mondjuk a wifi nem működött, de legalább a légkondi működött. És amikor már kinyitották az ajtót, olyan meleg jött be, hogy ez hihetetlen, és el sem tudtam képzelni, hogy mi lehet amúgy az összes ablak lehúzva, stb. És ott például volt, hogy simán egy fél órát álltunk Veszprém környékén, mert valamiért ugye a késést elő kellett idézni. Hát eléggé sajnáltam azokat az embereket, akik ott a konzervdobozba üldögélhettek. Nehéz ugye ezzel mit tenni.
2: De én attól is zavarban vagyok. Most vasárnap voltam egy nagyszerű koncerten, egy kínai opera előadást hallgathattam.
1: Kemény lehetett.
2: És ott az volt, hogy végig a nyakamba fújta a légkondicionáló. És ezt még mindig nem értem, hogy hogyan határoztuk meg ezeket a szabványokat, mert ez nagyon veszélyes. Parancsolj, hallgató!
5: Sziasztok! Panel lakás 10. emelet.
1: Szia! Örülünk!
2: Remélem, te is!
5: Örülünk! Csak egy jó kis info. A panel lakás 10. emelet valóban elviselhetetlen. Nem azért, mert valaki bírja, vagy nem bírja. Csak egyet mondok, a melegvíz csövek ugye ott onnan érkeznek, tehát folyamatosan a
1: falból. Ugyan
5: nincsen, de a csövek, tehát konkrétan a csövek ontják a meleget, mert ugye fűtés nincsen nyáron, de a melegvíz szolgáltatás van, és azok a lakáson belül keringenek a 10. emeleti lakásokban, és sajnos az eleve fűt. Nem tudom, 40 fok, vagy nem tudom hány fokos meleg víz kering ezekben a csövekben, de a csövek környékén már eleve egy 40 fokos fűtéssel számoljunk, plusz éjjel-nappal a tetőt süti, ami sosem hűl ki, úgyhogy a 10-re a panelban valóban jogos a klíma.
1: Tehát te is a klímával oldottad meg ezt a dolgot.
5: Hát igen, és tényleg ahogy ti is mondtátok, valóban szerintem 35-40 alatt így könnyen beszélgetünk, de 50-60 fölött egy idős embernek egyszerűen tényleg szüksége van rá, mert ugye a szervezete nem bírja a tartós meleget. Tehát nekik ez valóban egészségügyi kérdés már. Amikor éjszaka is 30 fok van, 32, akkor ott kell.
1: Már lélegezni is nehéz.
5: Nem kell menni egész nap. Igen, én is annak a híve vagyok, mert old school vagyok, hogy redőny le, egész napra ablak bezár, és estére nyitunk, szellőztetünk, csak ez már sajnos nem működik. Régen működött, ma már éjszaka sem jön be a meleg, mert pontosabban a hidegben nem hűl le a levegő, úgyhogy
1: egy és neked ez
5: legyen
1: a
5: klíma, csak ne éjjel-nappal amerikai módon, hanem amikor szükség van rá, akkor azért be lehessen kapcsolni. Na
1: de ennek az ergonómiai részét, mert a Szabival egy kicsit belekezdtünk ebben, hogy a klímának a használata még mennyire nem lett kultúrálva, az a lényeg, hogy jó erősen nyomja be a hideget valahová, és akkor majd lesz valami. Szóval ezt nem tudom, hogy ti mennyire tudatosan választottátok, hogy merre, hogyan, mennyire. Egy kis klíma pletyit mondjál le nekünk.
5: Sajnos én azt mondom, hogy mondjuk egy panel lakásban nagyon sok opciód nincsen, hogy hova fogod rakni magát a beltéri egységet, de rakod, ahova rakod, valóban ezt lehetne a népeket edukálni, hogy ilyen, hogy a klímát nem 20 fokra kell állítani, amikor kint 35 van, hanem valóban van ez a klasszikus, hogy a külső hőmérséklet mínusz 5 vagy 7 Celsius fok, és akkor az már segít, hogyha kint 35 fok van, és a lakásban mondjuk egy 26-27-et beállítasz, akkor az már tud segíteni, és nem az, hogy 18 fokra állítjuk, és 3-as hangerőre, hogy fújjon, és ami fúj, és akkor igen, de ez nem tudom, kinek lenne a feladata.
1: Na de itt van, most megint várjuk nagyon a 40-45 fokokat, akkor azért nem állíthatjuk 35-re, mert akkor nem vagyunk bejebb.
2: De. Tehát, hogy élettanilag ne tedd meg ezt a szervezeteddel,
1: a 18
2: hogy
1: fokot.
2: Folyamatosan ilyen soknak tedd ki, nem 18-16 fok szokott lenni, tehát én úgy járok a tömegközlekedésen, hogy mindig van nálam sálsapka.
1: Ja, az biztos a könyököm is megsínlette egyszer az utazást, pont egy légkondi befújás.
2: Nagyon szépen köszönjük a 10. emeletet.
5: Köszönöm.
1: Sziasztok.
2: Hát egy személyes történetet mondanék, én egyszer, nekem volt egy nagyon-nagyon fájdalmas vágyulladásom, és azt kérdezték, hogy voltam-e hosszú időn keresztül olyan helyen, ahol légkondicionáló volt. Hát gondolom, az Egyesült Államok.
1: És ott
2: és én az Egyesült Államoktól kaptam egy vágyulladást, mert egyfolytában fújták a hideg levegőt, mert nyáron voltunk ott, és a jobb vállam az úgy érezte, hogy ezt ő nem bírja másképp, mint hogy begyullad, és így kompenzálja a hőmérsékletet, ami kívülről jön.
1: És Amerikában még talán nincs is annyira nagyon meleg.
2: Nem az a kérdés, hanem hogy mennyire volt hideg azokon a helyeken.
1: Jogos.
2: Tehát ott én voltam télen is, és ott van ez a fagykultúra, lehet, hogy az egészséglobbi hatására, vagy a gyógyszerlobbi hatására, hogy -4 fok volt New Yorkban, és mindig jégkockával hoztak ki mindent. Tehát ilyen italokat, víz, jégkocka, -4 fok van.
1: Ja, mert hogy ott amúgy is mindenbe tesznek, igen, hogy kevesebbet kelljen beletölteni.
2: És hogy az, hogy amikor van egy ilyen kulturális nyomás, hogy hogyan fogyasztunk dolgokat, hogyha te attól eltérsz, akkor kvázi kiesel a közösségből, nem leszel a közösség tagja, és hogy melyik a fontosabb, hogy a közösség tagja legyél, vagy hogy egészségesen élj.
1: Mi mind egyéniségek vagyunk.
2: És egy idő után már tudsz dönteni sokkal könnyebben, de először is föl kell ismered ezt a problémát, tehát hogy mit csinálsz a légkondicionálban, mit csinálsz a jéggel, amit adnak, és utána, hogy
1: nehéz, mert Amerikában az egész fogyasztói kultúrának, mert a kapitalizmusnak egy olyan gyakorló és nem is tudom, végső állapota van, amivel egyrészt példálózni szoktak, vagy vágyni rá, másrészt, amit mondasz, olyan módon beágyazott a társadalomban, és az egész viselkedés kultúrát meghatározza, hogy hát nagyon nehéz ettől eltérni, ahogy mondod. Tehát, hogy a mindenféle kirekesztettségek, sőt, a másként gondolkodás, az szinte lehetetlen ott. Mert ott ez megvan. De hát én abban bízom, hogy itt Magyarországon, akár ezzel az új világrende, vagy mi van itt országrend, de ez az egész környezettudatos gondolkodás, vagy ne adj Isten a túlélésünknek a különböző módozatai, most már akár állami szinten is meg lesznek támogatva, és így, amit írják itt a chatfalon, hogy a 10-en sokat dobna, hogyha napelemeket tennének a tetejére, ami ellátná a háznak egy részét, de hogy az áramszolgáltatás is, mint jó kapitalista termék, biznisz, és ezért valamiért még az előző rendszerben nagyon azt találták, hogy semmiképpen nem lett szigetet, tehát hogy a központi nagy csöcsről nem lehet csak úgy leválni. Vissza kell tenni, és onnan vissza lehet venni, stb.
2: Hát nekem egy nagyon szubjektív dolog jutott eszembe, hogy nem is tudom, hogy ezt elmerjem-e mondani, úgyhogy négy szem közt neked mondom, Csabi.
1: Csak a szubjektív.
2: Hogy mire használjuk a meleg vizet egyébként nyáron? Fontos nekünk, hogy legyen meleg vízünk nyáron?
1: Hát ez érdekes, tehát, amit mondasz, mert azért a komfort állapot, tehát hogy én szeretek langyos vizet, én nem hideg vizet szeretek, én nem langyosat. Uh-huh. És akkor mennyitom, és langyos víz folyik, az jó.
2: Nem, de ha kirakod a vizet, akkor az belangyul egy időben.
1: De hova rakom ki a
2: vizet? Kancsó?
1: Értelek.
2: Tehát, hogy azért a csapból nem tudom nálatok milyen víz folyik, de nem hideg víz folyik a csapból, csak akkor tűnik hidegnek, amikor zuhanyzok vele.
1: Amúgy az a másik, amit akartam mondani.
2: Ez az inni meleg, fürdeni hideg típusú, igen, problematika, de hogy ugye, hogyha egy 40 fokos vízkering ott a 10. emeleten, az azt jelenti, hogy az emberek használják ezt. Ez egy olyan típusú kényelmi szolgáltatás, ami zavarba ejtő nekem. Mert hogy van-e szükségünk erre, lehet tudni, hogy például a hideg sok az mennyire jót tesz a szervezetnek, tehát hogyha valaki hideg vízben zuhanyzik, az milyen jó hatásokat ér el keringésben, érfa rugalmasságban. Ezek nagyon, nagyon fontosak a hosszú, egészséges élet, igen, szempontjából. És itt most nem az a kérdés, hogy tehát nem szeretnék senkit kötelezni ilyen dolgokra, hanem hogy teljesen logikus lenne olyan döntéseket meghozni, amik az aktuális kényelmi állapotunkkal szembe mennek, viszont jobbak az egészségünknek, vagy jobbak a környezetünknek, vagy jobbak a közösségünknek. De valamiért a kultúra per kapitalizmus az nem ebbe az irányba tol minket.
1: Igen, azt hiszem, hogy itt ez lenne az a pont, amit meg lehet ragadni, mert hogy az egyéni és leginkább a saját példákon vagy a saját életmód változtatásokon lehet ebben olyan eredményt elérni, amiben azt gondolom, hogy társadalmilag visszahat ez a dolog. Tehát ahogy mondod, az egészséges életmód oltárán megvizsgálni a kényelmi szolgáltatásainkat, amikben részt veszünk, és újra gondolni ezt az egészet. És akkor ez még csak az egészséges életmód, nem is az energiafenntartás, vagy valami spórolás, vagy ne egy Isten a víznek a spórolás, vagy az áramnak, vagy a nem is tudom minek, hanem csak hogy mi az, ami nekünk testileg a legjobb. És odáig ugye nem nagyon jutunk el, mert ezeket bőven külön választjuk a nem is tudom, a melegvíz kényelmét, külön választjuk attól, hogy ez most tényleg jó nekünk, hogyha 40 fokban ázunk órákon keresztül. És lehet, hogy az jó bizonyos esetekben, de ahogy mondod, a hidegvizes vagy egy váltott vizes fürdővel sokkal jobb élettani hatást tudunk elérni a szervezetünkre.
2: És hogy általában ilyen vitás helyzetekben mindig megjelenik egy redukció ad abszurdum jellegű ilyen érvelési hiba, hogy te tényleg azt akarod, hogy a 94 éves apukám az hideg vízben zuhanyozzon? Nem, eszembe se jutott, hogy a 94 éves apukának megszakítsuk már azt a kényelmi folyamatát, amiben él, és kockáztassuk esetleg az egészségét. Viszont ő hát 0,001%-a a társadalomnak.
1: És teljesen jogosan az otthon kézzel mosogatók a zsíroldást hozták fel a forró víz mellett, illetve a hangyák forró ecetes vízzel való eltüntetés a járólapok alól, ami szintén ott vagyunk egy kicsit. Ez a mosogatás most már ugye a mosogatógéppel egy szinten lehet pótolni, másik oldalról viszont a zsíroldás dolga az annyira elenyésző, mint hogyha teát főznél körülbelül, tehát hogy annyira lehetne akár egy másik eszközzel ezt a vízmelegítést.
2: De mondok egy másik megoldást. Ha nem használsz annyi zsírt, nem kell zsíroldás. Ha például nincsen olaj vagy zsír, ami elérhető ilyen mennyiségben, mert ez egy viszonylag új dolog, hogy ilyen mértékben hozzájutunk ezekhez, akkor nem kell meleg vízzel mosogatni, és nem kell zsíroldó mosogatószer.
1: Nehéz pálya.
2: Persze, tehát ezek nem általános szabályok, hanem nagyon érdekes, hogy azt vesszük alapul, hogy ez mindenképpen így van, és mindenhol így van, hiszen a mi életünkben így van. Én is ezt teszem.
1: Szia, rádióhallgató!
6: Sziasztok! Ható vagyok, hogy levegyem a felhallgatót.
2: Nagyon nehéz.
1: A tömeget igen. Jobban lehet hallani. Igen, kapcsolját sima telóra, kérlek.
6: Jó, rendben. Akkor ez egyetlen. Üdvözlöm. Így.
1: Nagyon így, jó.
2: Tökéletes.
6: Nagyon jó.
2: Szuper.
6: Kulturális kérdés ez a melegvíz dolog. Az Egyesült Államokban, a Japánban és Koreában a mosógépek hideg vízzel dolgoznak. Mert a mosószereknek a mostani enzimtartalma tökéletes zsírodásra képes mindenféle hűhatás nélkül.
1: És jobbat tesz a textíliának is.
6: Azt hiszem, hogy a Samsung itt ezt úgy próbálja eladni, hogy okos mosógép, de az igazság az, hogy már 30 évvel ezelőtt sem volt meleg víz forraló a japán vagy a dél-koreai mosógépekben.
1: Na hát.
6: Mert már akkor is vegyiparilag meg tudták oldani a tisztítást anélkül, hogy föl kellett volna főzni a ruhát. Ez különben egy kulturális hagyaték a ruhafőzéssel volt, amikor dezinficiálták a különféle ruhadarabokat. De amikor csak a tisztaságra törekedsz, akkor ez nem szükséges. Másik sztori, volt egy Coca-Cola elnök, nem emlékszem, talán Moreno volt a neve, de nem esküszöm meg rá, Latino volt az biztos, 19 fokra állította az összes Coca-Cola irodaépületben a hőmérsékletet, 49 éves korában halt meg keringési betegségben. Nem volt egy elhízott ember, vagy nem azért, mert, hanem valószínűleg nem tett jót tényleg a hősok. Ugye Georgia Atlantában van a Coca-Cola központ, az nem egy olyan Alaszka-szerű hely. Nyáron elég meleg van.
1: Amiről itt beszélgettünk, hogy egyéni életmód változtatásra hajlandó lenni lehet, tehát hogy mondjuk fele annyit használnál meleg vizet, és kipróbálnád-e a hidegvizes fürdőt, vagy egyáltalán ez a vízmelegítéssel, de nem tudom mennyire foglalkozol, vagy hát ez ugye egy típusú energetikai kérdés. A másik pedig a reciklált víz, tehát az, hogy ivóvízzel húzzuk le a WC-t, az a pazarlásnak egy olyan dolga, hogy azt is újra kell most gondolnunk, amikor maga az ivóvíz is fogyóeszköz lesz nem sokára.
6: Régen, azt tudjátok, hogy háború előtt létezett ilyen rendszer Magyarországon, tehát az államszocialista rendszer szüntette meg ezt a, és vezette be az ivóvízzel való WC-öblítést. Tehát volt ilyen szürke vízrendszer Magyarországon.
2: Nagyon sok országban egyébként így építették ki a vízrendszert, hogy nem ivóvíz jön a csapokból, hanem helyi tisztítás van, vagy mechanikus, vagy gépi módszerrel, hiszen teljesen felesleges ilyen mértékben tisztítani és szállítani a vizet?
7: Uh-huh. Igen, elég sok hagyomány van, de én igazából ebben nem akarok belemenni a saját felhasználásunknál valamiért, és azt gondolom, hogy ez is egy ilyen viselkedési, attitűd és kultúra kérdés. A feleségem állandóan használja a melegvizet, akkor is, ha nincs szükség rá, ráadásul a kazán két helyiséggel arrébb van, és a falon át kell nyomnia megfelelő mennyiségű melegvizet a konyháig a rendszernek. Tehát ez teljesen értelmetlen pazarlás, hogy a falat fűti föl akár nyári időben egy kis langyosabb vízért. De amikor szóvá teszem, akkor 30 éve is így csinálta, most is így fogja, hogy így érzem a nagymester. Úgyhogy nehéz ezeket az attitűd és viselkedés változásokat végigvinni akár a legközelebbi hozzátartozók között is.
2: Igen, talán ott a legnehezebb. Köszönjük szépen!
7: Oké, köszönöm, sziasztok!
2: Szuper, ez itt a harmadik utas, akkor talán egy kis vízi zenét hallgassunk.

0: Ön a Tilos Rádió harmadik utas című szemléletmagazinját hallgatja.
1: Igen, és itt vagyunk élőben, és próbáljuk nektek a világvége közelettét egy kicsit otthonosabbá tenni. Szeressétek ti is a világvégét, hiszen ami keletkezik, az el is múlik.
2: Hát arról beszélgetünk, hogy milyen zenét hallgassunk, miközben csúszunk bele.
1: Ugye ez a vízüzene milyen jó. Szia, hallgató!
3: Szervusztok, Gyuri vagyok, csak nagyon röviden. Én a vízpazarlás szempontjából a legkésebb településre is 3-4 autómosó telepítésére nem találok különösebben logikus magyarázatot. Egyszerűen ezt megérteni nem tudom, egy 4-6 állás.
1: Kapitalizmus, hogy hívják? Kapitalizmus, a pénz uralma. Annyit érsz, amennyit van, vagy valami ilyesmi. Ezek mind nagyon működő dolgok még mindig.
3: De hogy emberek beállnak és nyomatják az ivóvizet az autóra.
2: Hát igen, igen, de én nem tapasztaltam ezt, vagy nem figyeltem föl erre, de elég furcsa valóban.
1: Én Montenegró felé láttam ilyet, és az a legszürreálisabb volt, tehát a legkisebb településeken is, legalább az elején és a végén volt egy autómosó, de volt, hogy több is.
3: Pontosan. Oké, ennyit szerettem volna, csak felúszott.
1: Köszi, hello. Szerencsére a csetfalunk sem halt meg még, mint ahogy a világ végében fogunk, és itt nagyon jókat írnak a vízgazdálkodásról. Azt írják először is, hogy az árasztásos gazdálkodással tudunk mértéklődni, de majd mindjárt felolvasom, hogyha a betelefonálunk. Nem ezt mondja pont el. Szia!
4: Szia Csabi, szia Szabi, Csabi.
2: Hello.
4: No, hát több mindenhez is tudnék kapcsolni, de itt most egy dolgot emelek ki első körbe. Ez a MÁV vonatos élmény. Én most döbbentem rá, hogy minden egyes kocsinál külön lehet állítani a légkondicionálónak a hőmérsékletét.
2: Bizony.
1: Ahol van légkondicionáló?
4: Hát értelemszerűen igen. Meg ahol megy a vonat, azt tegyük hozzá. Na, tehát igazából a kalauz nem érezte magáénak azt a feladatot, hogy ő csekkolja, hogy mennyire van hideg, mennyire fáznak az emberek, és egy annyira abszurd helyzetté vált, hogy 40 fokban az emberek ott dideregnek ilyen egyszer kis nyári pendelyben, és nem is akar, vagy nem is tud senki semmit tenni, a kalauz meg eltűnt. Tehát ugye ez a, nem tudom, ez tanult tehetetlenség, ami egyébként rajtunk van, De ez is nagyon tanulságos volt, hogy annak ellenére, hogy az embernek csak ki kellett lépni a kupéból, és akkor ott meglátta, itt van egy ilyen kapcsoló, persze én megpróbáltam azért azt ott kinyitni, hogy hát ki lehet, de nyilván le van zárva, de hogy ott lehet állítani a hőmérsékletet, és nem.
1: De azt gondolom, hogy ez megint csak a szabályok nem ismerete, vagyis nincs egy ilyen szabály, hogy jó napot kívánok, ennyire kellene állítani.
2: Igen, de itt van az, hogy milyen szabályoknak kell megfelelni.
1: Hát kapcsolja be, az egy szabály.
2: És van az, hogy azokat a szabályokat milyen körülmények között hozzák, és hogy hogyan lehet utána ezt betartatni, tehát hogy... Nem tudom, zavarban vagyok ettől az egész légkondicionáló dologtól. Mi sosem utazunk légkondicionált kocsiban.
1: Ez biztos
4: hát,
1: van.
4: Igazából engem ebből a számomra lényeges tanulság, hogy ez a tanult tehetetlenség, ami mindenki rajta van a kalausztól kezdve. Tehát ugye ezen nem gondolkodik el, mert hogy rajta van egy ilyen nagyon egyenes trekke, mint a MÁV-nak a sine, és hogy ez társadalmilag is így van, és mennyire a tudatosítása ezeknek a problémáknak, amikről beszélünk, a víz és energia használat, vagy azok a társadalmi dilemmák, amik felmerülnek egy ilyen vészhelyzet közeli állapotban, hogy oké, hogy most volt egy kormányváltás, és bízunk benne, hogy egy kicsit több eszük lesz ez a dologhoz, és a szándékok is ezt megfelelő irányból fogják katalizálni, de hogy félelmetesen le vagyunk maradva az információ terjesztésbe, holott gyakorlatilag minden rendelkezésünkre áll ahhoz, hogy egyébként társadalmi léptékben szemléletmódot váltsunk, akár egy-egy kis kérdésben. Minden. Tehát a közmédiától, a nem tudom én, az embereknek a szándékáig, soha nem volt ilyen eszköztára az emberiségnek, hogy gyakorlatilag a saját viselkedését megváltoztassa.
2: Mit mondasz, hogy le vagyunk maradva?
1: Mihez képest?
4: Mihez képest? Hát ugye le vagyunk maradva egyrészt szerintem Nyugat-Európához képest. Tehát már ugye a lemaradás alatt azt értem, hogy nyilván egy csomó rendszerünket nem úgy terveztük, szabályozásunkat nem úgy hoztuk, hogy ez a valódi ökológiai állapotra, víz, energia felhasználásra reflektálódjon. Tehát ott, ahol kevesebb van, ott azért nyilván már régebb óta jobban vigyelnek rá. De ugye mondjuk Svájctól kezdve nem tudom más országokon, ott is jobban vigyelnek rá, mert eredendően jobban megbecsülik a környezeti erőforrásaikat. És akkor most az akúgyárak, hogy csak egy szó, nem is akarok többet.
1: Na jó, de a társadalmi tudatosság, illetve ez a mondjuk a változás, vagy változtatás egy viselkedés kultúrában, ennek a hagyománya sincsen nagyon meg nálunk. Nem is tudom, tehát ilyen a rendszerváltáson túl, most nem nagyon tudok olyan össztársadalmi összefogást mondani.
2: 2026. április 12.
1: Igen.
2: Ez például egy ilyen...
1: Ezt mondom.
4: Jó, illetve azért voltak olyan törekvések, amikor ugye az erdei szemétszedő csoportok munkájából ugye gyakorlatilag egy szemétszedő mozgalommá vagy nappá tudtál magát valami kinőni. De ezen felül, és az ilyen, nem tudom, Covid és tényleg vészhelyzeti állapotokon kívül strukturálatlanul égetjük a figyelmünket, és nincsen meg ez az egységes irány, ami nem tudom, iskolától, közmédián át, munkahelyig átívelve egyesíti azt, hogy na most akkor van valami közös társadalmi törekvésünk az egészségünkért, a környezetünkért, tehát ez valóban, ahogy mondod, ez nincsen.
1: De azt gondolom, hogy ez egyrészt nem éri meg nekik rémhírt kelteni, tehát hogy jön a világ vége, azonnal fogyasztatok kevesebbet és változtassatok életmódot, ezt nem merik hát megtenni. Hát igen, én ezt csinálom, és azért, hogy egy kicsit ez mindenkiben...
4: Nekem megéri.
1: Mert
2: és Csabi, te kevesebbet fogyasztasz?
1: Én kevesebbet fogyasztok, szóval. És rendkívül spórolós vagyok, mert rájöttem, hogy az életet nagyon kevésből meg lehet úszni, anélkül, hogy túlfogyasztanánk magunkat. Néha a presztízs fogyasztójuk, és hanglemezeket vásárolok, és felhalmozok dolgokat.
2: De azok már régebben elkészültek.
1: Hogyne, én csak régebben. De ezzel azt akartam mondani, hogy ezt a társadalmi figyelmet, vagy az össztársadalmi, nem is tudom, viselkedésünket hogyan lehetne személyes példákon túl, akár szervezetileg, és attól félek, hogy államilag nem. Tehát egy állami szabály

0: Az állami kommunikációban az ügyfélkapunkba érkező levelektől a postán jövő leveleknek a pecsétjéig, érted? Tehát, hogy felület van, infrastruktúra van.
1: Tök jó, ezek tök jó elvek.
2: Lennének, tehát, hogyha lenne kivitelező, érted, vagy lenne valaki, akinek ez megéri. Mert ugye megérés most a kulcs, az a...
0: Az de nekünk megéri, érted? Tehát, hogy nem arról van szó. Tehát szerintem ez egy ilyen kettős dolog. Egy, vagy az van, hogy azt várjuk, hogy majd akkor nem tudom én ezt megcsinálják, kezdeményezik, vagy az van, hogy a civil társadalom, nem tudom én, a maga módszereivel valamilyen módon hoz egy példát, hoz egy javaslatot, összehív egy állampolgári tanácsot, és akkor végignézzük azt, hogy kommunikációs szempontból egyébként hogyan kéne ezt a dolgot megfogni. Tehát, hogy itt van mozgástér is, szerintem. Tehát soha nem volt ilyen típusú, ilyen mozgástér, ha úgy mondom, a történelemben.
1: Illetve van egy nagyon nagy tévedés, amikor behoztad a kapitalizmus, Csabi, tehát egyfelől igaz, másfelől viszont az olyan, mintha ennek a játszmának lenne nyertese. Azt szokták mondani, hogy nem tudom, az internettel, a globalizációval felemelték a lecsúszott rétegeket a világ minden tájékán, és ennek vannak abszolút nyertesei is, azok a nemzetközi nagyvállalatok, akik ezt az egész versenyt leginkább jól csinálják, de hogy ez nem pontosan így van, mert hogy azzal, hogy elpusztítjuk a teljes emberi élőhelyünket, az azt jelenti, hogy ők a saját gyerekeiknek egy poklot hagynak hátra, tehát hogy az sem egy win helyzet, és a másik oldalon sem
2: de
1: egy
2: nem azt mondtam, hogy a kapitalizmus győz, sőt, a világvége hirdetésen túl én az antikapitalizmust hirdetem, hogy az egész társadalmunkat átszövő, gondolatilag is megfertőző kapitalista eszme nem egy nyertes eszme. És nem az a lényeg, hogy megéri a dolog, hanem hogy jobban éljünk, jól érezzük benne magunkat, kitöltsük az életünket, és a többi, és a többi. És nem feltétlenül anyagilag lehet ezt megfogni.
1: Csaba, te hol élsz? Csabi?
0: Hát, hol élek? Hát az előbb mondtad ezt a vérmezőt, tegnap voltam ott, ugye előtte az a Zomszkitó, az is közeli, és az ala is, tehát engem körbe bombáztatok a mozgásteremmel. De Magyarországon.
1: Oké. Jó van.
0: A testemben is szenvedek én is a melegtől, és csináljunk már valamit, tehát hogy de az is nagyon fontos, hogy beszélgetünk róla, és nagyon szeretem a műsorotokat, úgyhogy külön öröm, hogy most itthonról mondod ezt, Tabi, hogy a gondolataidat, és remélem találkozunk is. Sziasztok!
1: Köszi! Eszembe jutott, én szeretnék pozitív példát hallani a hallgatóktól, mert eszembe jutott egy a mi házunkból. A házunk az egy nagyon különleges ház a vár oldalában, ami korábban egy ilyen huszártiszti lakóház volt, ezért is van, hogy a házunkból van egy lovas kiárat a vérmező felé, tehát ki lehet lovagolni. Szerintem, mert ez nálatok is van, Csabi, nem ez azért, ez viszonylag standard. De a háznak a belső udvara, ami egy körülbelül mondjuk egy ilyen 250 négyzetméter, tehát hogy így értelmezhető nagyságú, ott, amikor mi beköltöztünk, akkor még ilyen sufninak használt disznólak voltak. Tehát valaha disznó volt, és utána meg sufninak használták. És kiderült, hogy amikor ezt lebontották, így nem nagyon nőtt ott semmi. És csinált az egyik lakó egy talajvizsgálatot, és kiderült, hogy az a talaj az gyakorlatilag halott. És utána elkezdődött egy ilyen kis közösségi összefogás, amiben mondjuk 5 család vesz részt a házból, ami nem kevés, meg folyamatosan visszajelzés szintjén az van, hogy hogy a többieknek is nagyon sokuknak tetszik, hogy azt az egész területet
3: húszszal átfozgattuk. Hello. Én vagyok a Norvég Attila kerületből, a Jatagános fiú hallgatótok. Üdvözöllek titeket, nagyon-nagyon jó a műsor. Puszi nektek, Csabikának, kedves Szabikának. Életbevágóan fontos műsort, témát feszegettek. A vízgazdálkodásról van szó, hallom, ugyebár. Hozzá tudok szólni a szakvéleménnyel a témához?
2: Légyőj kedves, lehet? Gondolom ezért telefonáltam.
3: Persze. Na most én is úgy vagyok vele, hogy ha lehet, spórolok a vízzel. Megmondom miért. Ha itthon, ha borókázok, csinálom az arcomat, akkor nem a kifolyó csapvízben tartom alá a pengét, és kiben mosogatom fölle, mint a liftezés, meg a Paternoster műsor, hanem kicsi lavoromban beleengedek negyedik mellangyos vizet, a csapot rögtön elzárom, ezzel már spóroltam a vízzel, gazdálkodtam, ha jól mondom, és abba csinálom meg az arcomat. Képzeljét,

0: Teker.
1: Köszönjük szépen, már képzeljük is. Köszi.
0: Jó, én csak annyit szeretnék, még ha megengeditek, még ezt gyorsan elmondom, hadarom értelmesen. Itt a Lucernásról tegnap voltam egy fiútesommal fürdeni a Csobajbányató. Ennek a tónak még mindig megvan a csodálatos nagy mennyiségű vízkészlete, víztartalma, attól függetlenül, hogy a kaper a patakból megy a táplálás. És ki tud száradni egy picit, vissza-vissza húzódik a vízterület, ha 40 fok van, de még mindig nem kell attól félni, hogy eltűnik a víz belőle, mert ez egy ovális alakútó amúgy. Kicsit, de nem túl kicsi, elég nagy, de hogy mondjam...
1: Megfelelő,
0: igen.
1: Szuper, köszönjük szépen.
2: Köszönjük szépen. Ez jó hír. Köszi, szia.
0: Hello.
1: Szóval, hogy ebben az az érdekes számomra, hogy egy teljesen halott városi földterületet azt sikerült revitalizálni. És most ott fű van, növények vannak, ilyen futónövények és egyéb különös lények annak megfelelően lettek telepítve, hogy mit bír el a talaj.
2: Igen.
1: És hogy az a kérdés számomra, hogy hogyan lehet ezt tovább vinni. Régebben volt egy ilyen mániám, hogy ha az autók elfoglalhatnak mondjuk a kerületünkben, tudom, 6-8 négyzetmétert, akkor én gyalogosként kaphatok-e 6-8 négyzetmétert, amit elfoglalhatok?
2: Fával növényel.
1: És akkor mondjuk ott felszedem az aszfaltot, és ott legyen.
2: Igen, ezt egy kicsit be is akartam hozni, hogy a focis tábornok úr által bevezetett térkövezési rendszer, ami az egész országot sok évig áthatotta, és faírtás, és stb. Ezt vissza kellene fordítani, azt gondolom. Ezzel talán egy kicsit erre is utaltál.
1: A térkövezés egyébként az egy angströmmel jobb, mint az aszfalt, mert a térkő az jó eséllyel átengedi a vizet. De hát
2: hogyha kivágják a fákat, hogy letérkövezzék,
1: pontosan át kell gondolni, hogy mondjuk amikor a leánykori nevén Moszkva teret azt felújították, akkor mennyire szép, hogy ott van egy ilyen ferde rész, ahol ott le lehet ülni, és nézni lehet a teret, nem annyira árnyékban. Igen, műfű van ott, Csabi. Tehát olyan műfű van, hogyha fölhajtod, ja, akkor az olyan tele van.
2: Kakasülőre gondolsz.
1: Akkor az tele van, csíkkel, meg minden. Na jó, de hát milyen koncepció, vagy jó, hát most...
2: Esztétika, mély
1: nem,
2: esztétika.
1: Én nem szeretek csapongani, úgyhogy most se teszem azt, hogy tegnap voltam a Gyulai Memorial atlétika versenyen, és hogy újra meg újra megdöbbenek, hogy a Nemzeti Atlétikai Stadionnál nincsen kerékpártároló.
2: Mi? Ne. Nem az van, hogy minden sport létesítménynél...
1: De itt valahogy nem jutott eszükbe. Tehát, hogy ez...
2: Ja, mert mindenki futva érkezik, nem?
1: Mondjuk akkor miért van parkoló?
2: Érdekes.
1: Ott cserél a futócipőjét.
2: Nehéz így. Szóval, hogy ez az újra növényesítési dolog is lehet, hogy egy ilyen civil kezdeményezés lehetne, mert bár elköltöttünk súlyos milliárdokat Orbán apjánál új kövekre, de azt gondolom, hogyha... És erre rengeteg tanulmány rámutat, hogy a földdel és a növényekkel eleve egy hűtőértéket lehet létrehozni, vagy legalábbis nem egy olyan hatalmas hő visszaverődést, mint amit a kő és milyen aszfalt felületek hoznak a városon belül.
1: Én például imádom, hogy elkezdték ezt a mélegelő.
2: A mélegelő sztájl az nagyon jó. Első lépésnek, igen. És ez nagyon sok
1: a városban,
2: helyen,
1: és például a Vérmezőn van olyan szakasz, ami annyira gyönyörű élettel teli, folyamatosan nyílnak növények, ott zsizsegnek ezek a kis zsizsegő lények, és próbálnak így valahogy, nem tudom, életet visszahozni a városba, de egyébként ugye ott egy zöld területet alakítottak át. Tehát az a kérdés, hogy egy nem zöld, hanem egy ilyen aszfaltozott.
2: Na igen, én nekem is ez jut eszembe, és nagyon sokszor ez merül fel, amikor itt a világ vége közelségéről beszélünk, meg hogy milyen mikroközösségek, milyen törzsek tudnák egymást megvédve és fenntartva a túlélést garantálni. Egy bérház, vagy egy házcsoport mennyire lenne képes erre, ahol még a belső udvar is le van betonozva.
1: Várjál, hát szerintem egy gyermekkorunknak volt egy környezetvédelmi dokumentum.
2: Az égigérőfű. Hogyne! Nagyon
1: az
2: jó
1: a
2: ötlet.
1: A szép zöldjet.
2: Nagyon jó amúgy. Az egy nagyon jó ötlet volt. Igen, az egynek nem rossz. De engem ennél már gyakorlatiasabb módon érdekelt ez a dolog, tehát hogy további, és most nem csak a hűháztartás, hanem akár az élelem, beszerzés, illetve az önvédelem, a lovas hordák, hogyha megtámadják a bérházat, akkor az ellen ugye össze tudunk-e fogni. És a városlakóknál ez mennyire nehéz, illetve amikor a közművet leofolják, akkor mi fog velünk történni?
1: Meg azokban a közösségekben, ahol mi élünk, ott próbálunk egy ilyen, nem tudom, ilyen véleményformálást csinálni.
2: Ez nem azt jelenti, az irányba.
1: Hát, hogy nekünk van egy véleményünk, és a többieknek is, és sokat beszélgetünk erről. És például amikor lebetonozzuk, vagy lekövezzük ezeket a területeket, akkor valószínűleg kevesebb rovar van, az egy pozitívum a városi embernek. Tehát ne legyenek legyek, ne legyenek szúnyogok, ne legyenek méhek és darazsak.
2: Pókok és csótányok.
1: Pókok és csótányok, stb. És hogy azért ez problematikus, de hát ugyanakkor meg teljesen értem, hogy mindenki szeretne.
2: Azt gondolom, hogy a városi komfort megszokása generációkon át ezért csak elvezetett oda, hogy az én lakásom, hagyd mondjam már meg, hogy én hogyan szeretnék, és csak a szomszéd pedig átlóg a növénye az ablakomba, akkor én ezt levágom.
1: De ezért nem füvezzük le a közbenső tereket, vagy a külső tereket.
2: Elgondoltam, hogy a körfolyósókon fű lenne, és mezitláb lehetne sétálgatni.
1: Most is lehet mezitláb sétálni.
2: Jó, de hideg kövön.
1: Nem hideg az a kő, hidd el nekem, én szoktam mezitláb járni ide-oda. Az elég kegyetlen így nyáron a mezitlábosság.
2: Fú, az utcára ki sem merek menni, mezitláb. De majd remélem, hogy ennek is az ideje. És akkor most ott tartunk, hogy össze kéne gyűjteni a Pest és Buda környéki fürdőhelyeket. Hova járunk úszni? Mert ugye most meg kell ünnepelni, hogy megnyitott Dél-Budán, mindjárt kikeresem a nevét, a Dürertől nem messze egy szabad strand. Pesten, a Dunában. Eddig azt hiszem nem nagyon volt ilyen.
1: Hát a Dürertől nem messze volt egy strand, ami nem szabad strand, de ott rendezték most a Dunai, volt egy ilyen 500 méter, 1500 méter és 3000 méter.
2: Egy helybe úszás.
1: Úszás, hát ilyen 1500 méteres körök voltak.
2: Körök?
1: Igen, hát így kb. Tudod, tehát így, hogy ugyanoda értél vissza, onnan elindultál, 1500 méter volt egy ilyen,
2: a Dunában.
1: Egy ilyen szakasz a Dunában.
2: De iszonyat csodrásom, ez hogy lehet?
1: Nem, ez a holtág.
2: Ja, ez egy holtág.
1: Ez a holtág, tehát hogyha kimentünk volna a holtágból, akkor valószínűleg árasztópart, valahol
2: mint ahogy a Kertfalon kiderült, árasztópartnak hívják ezt, amit most nyitogattak meg. Jöttek pozitív, negatív vélemények is ezzel kapcsolatban, hogy azonnal betelik a hely, ahhoz képest kevés az árnyék, viszonylag szűkre van véve a bójarendszer, ameddig be lehet úszigálni.
1: Hát azért nagyon erős a Duna.
2: Ez így van.
1: Nem, mint hogyha akarja, persze.
2: Mert én nekem rögtön a Dunakanyar és az ottan fellelhető legális, féllegális, vagy nem is tudom, szabadon választott strandok jutnak az eszembe, és ott azért vannak csendesebb részek is, vagy hát ilyen nyugodtabban megközelíthetők, van ez a hát nem tudom, lejjebb, tehát én örülnék, hogyha mi az, hogy picit bezárt az árasztópart, tehát most nyitott meg.
1: Nem biztos, hogy van víz. Nem tudom, a Margit-szigeten jártál mostában, vagy keresztül sétáltál a Margit-hídon? Hogy egészen elképesztően alacsony a
2: vízállás. Azt tudom, a Margit-híd lába már száraz.
1: Már egy ideje így lehet, át lehet sétálni a Margit-szigetről
2: a hídlábához,
1: a hídlábhoz. Igen.
2: Aha. Hát én még egyel északabbra tudok ilyet, ami a Népsziget, és a Népszigettől ott van valami másik ilyen mocsáron átkelhető, kicsit fürödhető rész, ami azt hiszem nem feltétlenül nyitott strand. De még jó lenne ilyen szabad tavakat kitalálni. Ugye van ez a megvásárolt tó, ami Budakalász lenfonónál kellett leszállni, és akkor ott van többféle ilyen tó, ami régen ingyen volt, bányató, most már fizetős, talán az egyik, vagy ott van három. Rég jártam arra.
1: Eszembe jutott még egy nagyon furcsa dolog, amiért, hogyha egy pártot alapítanék, és ez lenne egy alapelv, akkor valószínűleg egy délutánt nem élnék meg, hogy Japán egy elég fejlett ország. elég régi kultúrája van, és például az, hogy nem mindenkinek legyen fürdőszobája, az egy nagyon fontos elv.
2: Hanem ezért nagyon kis lakásokat csinálnak.
1: Közfürdők vannak.
2: Amúgy a közfürdő
1: az. És azért a közfürdőben az is benne van.
2: Hát meg hogy, a közmosoda is legalább.
1: Hogy a közfürdőben, tehát hogyha én a saját fürdőszobámat használom, akkor magányos vagyok, vagy családi magányos vagyok. De egy közfürdőben mindenképpen valamilyen szociális közegben kerülök ebben a furcsa helyzetben.
2: Hát az egész fürdőkultúra, hogy Japánban is van, de a közel-keleten, vagy a törököknél is, hogyha megnézzük, vagy az arab világban a fürdőkultúra, mint társadalmi, nem is tudom, kocsma helyett, ugye?
1: Igen, de hogy ez megmaradt Japánban úgy, hogy megtették volna, hogy ezen változtatnak.
2: Hát nem építettek nagyobb lakásokat azért.
1: Nem lettek kevesebben, arra gondolsz?
2: De kevesebben lettek.
1: Kevesebben
2: most
1: lettek?
2: Olvastam, képzeld el, hogy tavaly 900 ezer fővel kevesebb japán született, mint ahány meghalt. És egyre jobban öregszik a társadalom, ezért gazdasági recesszió várható, ugyanis a nyugdíjas és nem aktív keresőkorú japánok nagy része elkezdett megjelenni szemben a keresőkkel, és az egész pénzügyi rendszer kezd megborulni ezáltal, hogy egyre kevesebben vannak, egyre öregebbek, nincsen szaporodási kedv, ugye, hogy az állatoknál mondjuk. Nehéz ügy ez.
1: És szerintem menjünk ezen élni, viszont tegnap egy olyan dolgot hallottam egy fizikus barátomtól, egyébként dr. Ibarics Pál, aki itt is volt bent adásban, ami így, hát legalábbis a hüm-hüm szinten egy ideig így elmerengtem rajta, hogy tudod, hogy van most egy olyan fejlesztés, amiben az emberiség java része együttműködésben részt vesz?
2: Mi ez?
1: Az AI-ok.
2: Jaj, de cuki, még ha nem akarok, akkor is részt veszek benne.
1: Így van. Tehát bármi, ami neked lenyomatod volt az interweben, azt ő felhasználhatja, és jó eséllyel fel is használta már.
2: Én azért felolvasom azt, amit az előző telefonos körnél elkezdtem, és igen, a fenntartható vízgazdálkodás kulcsa a hatékonyság javítása, vagyis a precíziós öntözés csepegtető és talajnedvesség szenzorok használata, az ipari vízkörök zárása és újrahasznosítás, háztartási víztakarékos eszközök, okosmérők, alacsony fogyasztású csapok használata, illetve a szürke víz és az esővíz újrahasznosítása. Köszönöm szépen, akkor folytatjuk Handel vízi zenéjével, ez itt a harmadik utas, és nem sokára visszajövünk további nagyon hasznos információkkal.

0: Ön a Tilos Rádió harmadik utas című szemléletmagazinját hallgatja.
1: Hát, ha ezt Endül hallotta volna, hogy keverted le, Csabi.
2: Igen. Nem örült volna neki, hogy így lekeverjük. De azt hiszem, hogy itt az idő, hogy elmondjuk a top 10 tófürdőt Budapest környékén.
1: Top 10 tófürdő. Mármint, hogy hol lehet fürdeni Budapest környékén?
2: Így van.
1: Hát ugye
2: a Lupa tó strandot mondtuk az előző
1: Lupa
2: körben.
1: Lupa és Omszki, tehát ott két tó van.
2: De ezt Lupának hívek gyűjtő néven.
1: Nem, képzeld el, hogy a
2: van más.
1: Úgy, Lupának hívek, tehát hogy az egyik az magánosítva lett.
2: A Lupa. Uh-huh. Az út a másik, túloldalán, a másik közelebbi, az Omszki.
1: Az nem lett magánosítva.
2: Szia!
3: Sziasztok! Utánékosodnék ebben az élet hívásommal is. Japánhoz szólnék hozzá, hogyha még a tófűzőzben nem váltatok bele.
1: Át tudsz váltani a telefonra, vagy ez most az?
3: Nem, bocsáss meg, tényleg csak az a baj, hogy be fog szűrődni a...
2: Most szűrődik be, most, és ha átváltasz, akkor jó lesz.
3: Jó, és
2: most
3: akkor készletes.
2: Most Istenem, tökéletes. Jó most.
3: Na, ezek a közös fürdők, ezek az onsenek, ezek azért léteznek évezetek óta, mert ugye a Pacific Rimen van rajta Japán, és hiába négyszer akkor, mint Magyarország, egy mennyországnyi területen tudnak lakni, a hegyek, különféle ilyen lakhatatlan területek miatt, és ez tele van termálvízzel. És nincsen olyan, hogy ilyen ökológiai vagy egyéb megfontolásból lenne ilyen közösségi preferencia. Igazából, hogyha olyan sok volt egy helyen a termálvíz, akkor otthoni fürdő is volt. Viszont más kultúrákhoz hasonlóan van egy rituális rendje a tisztálkodásnak, és valóban a közösségbe lehetett beilleszkedni, meg lehetett közösségi életet élni, olyan módon, hogy alkalmazkodta a szabályokhoz, ugyanis ez teljes csendet kíván. Tehát még hangosan beszélgetni sem lehet az onsenekben. Nem úgy kell elképzelni, mint a római nagy fürdőket, ahol tényleg a közösségi élet folyt, és aminek leginkább az örököse a török kultúra. Az arabok nem annyira. Ha Vámbérit olvastok, akkor ott lehet látni, hogy van egy egyszerűen az Oszmán Birodalom után van egy cezúra, és már Iránban, de az araboknál végképp nincs meg az a tisztaság és küldőkultúra, ami a bizánciaktól átvett szokásokkal az oszmánokat jellemezte.
2: Oké, ebben igazad van.
3: Köszönöm szépen.
2: Köszi.
1: Csak azt akartam mondani, hogy nem is az volt az én alapvetésem, hogy ők ezt, nem tudom, ökológiai megfontolásból csinálták, sőt, teljesen mindegy, hogy mi a kiinduló pont, hogyha a végeredmény az érdekes és hasznos.
2: A mostani túlélésünk
1: igen, tehát hogy amikor Ruandában voltunk, akkor rendszeresen mondtam Laurának, hogy ez mennyire izgalmas, hogy csak egy-egy főút van lebetonozva, és a többi az meg földút, és mondta, hogy ez csak pénzkérdése. Oké, csak pénzkérdése, de pillanatnyilag sokkal praktikusabb ez a közlekedési rendszer, amit kitaláltak, mint az, amit itt építettünk fel például Közép-Kelet-Európában.
2: Itt azért az is nehéz, amit beszéltünk a letérkövezett vagy leaszfaltozott utakról, hogy azt gondoltuk, hogy ez micsoda fejlődés, vagy nem is tudom, városképi emelkedést okoz, de amikor most itt vagyunk a hű megtartás vagy visszaverés problémájánál, vagy ne adj Isten tényleg egy ilyen élhető városnál, akkor azért ez egy rossz dolog, és egy ilyen dolgot visszavenni, hát nem biztos, hogy bárkinek megéri.
1: Tegnap egy nagyon tanult barátom mondott nekem egy elméletet, miszerint az emberiség az lehet, hogy csak azért jött létre, és azért kapott esélyt ilyen típusú intelligencia kifejlesztésére, hogy az amúgy lekötött széndioxidot, ami például mészkőben, kőolajban, stb. A talajban volt, de nem tudták a növények felhasználni, arra találjon egy megoldást a növényzet, hogy hogyan tudja ilyen segítséggel feloldani. Szerintem tök érdekes elmélet. Tehát ugye nehéz cáfolni, vagy igazolni ezt.
2: Hát igen, főleg, hogyha a Gaia elméletet tekintjük, és mindannyian egy ökoszisztémának csak egy kis része vagyunk, akkor lehetséges, hogy van egy ilyen ellenmozgás is.
1: Hát egy-egy szám tekintetében szerintem a növények azok vezetnek előttünk. Tehát, hogy
2: hát meg ugye, amit már talán itt is elővettünk, ez a gombák az egész világot beszövik, és hogy milyen tudatos rendszer tudnak fenntartani. Vajon ez kihat ránk is, ugye ezzel?
1: Az ember szintén a víz alatt nem tud élni, a növények azok tudnak, úgyhogy hogy sok előnyük van, tehát hogy nem rossz ez elmélet. Nem rossz.
2: Na visszatérve az Omszki-tóval kapcsolatban, előjött az, hogy nem lehet fürdeni, csak végbordozni és percázni lehet.
1: Hát ezt igen, sem cáfolni, sem... Menjünk sem
2: tovább,
1: nem tudom,
2: a délegyházi strand.
1: Én fürödtem benne.
2: És nagyon, nagyon izgalmas volt, ugye DJ Skunk, tilosos barátunk, nyitott Ráckevén egy kocsmát, és Ráckevén van holtág, és a holtágban van egy iszonyatosan jó szabad strand, hát nem szabad, lehet, hogy valamint elért a fizetni. Az a lényeg, hogy ebben a csodálatos, jól mélyülő, jól hűvösen tartott Dunában lehet nagyon jól fürdőni.
1: Én ott két hete úsztam ott, egészen megdöbbentően jó volt.
2: Kicsit az odajutással van nekem problémám, ugye a műsor elején beszélgettünk a vasdobozokról, ami odaszállít bennünket, és a Ráckevei hév az legendásán alul van civilizálva.
1: Csepelen van egy olyan, azt hiszem Kavics bánya volt, amiből ilyen kis szigetek lettek, tehát van egy nagy vizes felület.
2: De bent a szigeten belül?
1: A szigeten belül, igen, egészen elképesztő.
2: Merre felé?
1: Hát majd megmutatom neked az interweben, tehát rákereshetünk. A szigeteken nincsen semmilyen közmű, tehát vizet is magaddal kell vinned, de azért megdöbbentő, hogy ott élnek emberek, egy része azért csak nyaraló, akik csak csónakkal tudják megközelíteni a lakhelyüket.
2: De most Csepelről beszélsz?
1: A Csepel-szigetről, igen.
2: De hogy ez Ráckevén is van egy ilyen, azt tudod? Hogy van ott két ilyen sziget, amivel csak csónakkal tudsz oda menni, kisházak vannak, ott mindent vinni kell.
1: Ez lehet, nem várja, bocsánat, én a Csepel mint szigetre gondoltam.
2: És ez ott van a végén. Csepel mint város.
1: Mint városrész. Igen, ennyire percízen nem tudom, mert én csak futottam arra, mert volt egy ilyen klasszikus futásunk, hogy mondjuk lefutni az M0-áshoz, ott át, és ott visszafelé meglátogatni Zámbó Jimmy sírját.
2: Fuck yeah. Most kaptuk meg a vízhőmérsékletet, Bajánál 25,4, Budapestnél 25 fokos, Gödnél 24, Komáromnál pedig 19 fokos a Duna. Elég meleg ország vagyunk. Szia, hallgató!
4: Szervusztok, Gyuri vagyok. Ráckere és környékén azokon a szigeteken igen, élnek sokan, és csak hajóval lehet megközelíteni, csónakkal, motorcsónakkal, de viszont teljes közmű van.
1: Akkor ez nem az.
4: Azért az nem annyira nomádott. Hogy...
2: És tudsz te is mondani egy-két ilyen jó fürdési lehetőséget, hogy próbáljunk közszolgálatot nyújtani a kedves?
4: Hát a Kisduna mentén már, ahogy megyünk Ráckere felé, ugye, ahogy mondtátok, nem is hévvel, mert a hévtől elég messze van, mondjuk be lehet sétálni, már Szigetcsépen van egy szabad strand, azon utána jön Szigetszentmártonnak, és van egy nagyon szép kis strandja, ott az egész jó, és a Kisduna azért is jó, mert ugye fönt lent gát védi az egészet, tehát a vízszint valamelyest állandó. Ugye ne, ha beleengednék a Nagy Dunába, akkor elfogyna az egész.
2: Ez még egyszer, ez hol van?
4: Hát Szigetcsép, Szigetszentmárton, és utána jön ugye Ráckeve, amit ti is mondtatok. Itt ezeken a helyeken itt vannak nagyon szép kis strandok. Lehet sátorozni, és Mártonban van egy rész, ahol egy ilyen 4-5 sátrat föl lehet állítani ott a strandot, aki gondozza, büfé, és attól lehet kérni egyébként nekünk is, ott van egy kis vízes egyesületünk, akár velünk is lehet beszélgetni. Tehát a Kisduna mentén azért vannak még helyek.
1: Mit csináltok a vízes egyesületben?
4: Hát most ez egy picit megállt, de régebben a régi vízi úttörők, ugye, akik járták az országot mindenféle nagyobb hajókkal, őrsi hajókkal, ezeknek, akik voltak víziútörök, ezeknek a gyerekeiket karoltuk fel ezelőtt 15-20 évvel, és ővelük péntektől vasárnapig ott voltunk el a Dunaparton, kis túrakenukkal jöttünk, mentünk, és amikor beköszöntött a nyár, akkor csináltunk szigetkerülést, a Csepel-sziget megkerülése. Ez úgy zajlott, hogy mivel a Kis-Duna, ugye annak folyása elég minimális, föleveztünk Csepelig, tehát hát szerettünk volna a zsilipen, de az természetesen soha nem, akkor nem működött, akkor átszipeltük a Nagy-Dunára kisebb-nagyobb segítséggel a hajóinkat, és akkor Százhalombattáig elevezés, ott megszálltunk egyébként Mártonból, Csepelig is kétszer megálltunk, hogy a gyerekeknek ez meg kínzás legyen, hanem öröm, és egy olyan tevékenység, amiben jól érzik magukat. A Nagy-Dunán, Százhalombattáig.
2: Betiltották, túl jó dolgokat mondtam.
1: Hihetetlen, hogy egy ilyen párhuzamos világban nőttünk fel, hogy én sosem hallottam a vízi úttörőkről.
2: Csak én sem. Nem.
1: Lehet, hogy voltak légi úttörők is.
2: Mert azt hiszem, hogy a kisvasútnál voltak ilyenek, akik a vasutas úttörők voltak talán, de vízi úttörőkről még nem hallottam. Úgyhogy ha tudsz, akkor telefonálj úttörő... vissza, egyrészt egy kicsit erről a vízi úttörőségről beszélj, másrészt meg, hogy mikor lesz legközelebb ilyen, hogy gyerekkel, gyerek nélkül részt lehessen venni.
1: Illetve az a kérdésem, hogy amikor a Ráckevei szigetekről volt szó, akkor a kavicsos... Igen?
4: Na újra, Gyuri, hát a vízi úttörőkről azért nem, mert a kotlőmség, ha nem is olyan túl nagy, de azért van. Én 66-os vagyok, én a végébe estem bele a vízi úttörőségnek.
2: Aha, tehát, akkor ez egy korai találmány lehetett.
4: Tehát ez még a szocializmusban ilyen volt, ez olyan 80-as évek közepéig ment úgy igazán.
2: Aztán jó, de én például az MHS-be jártam, és ugye ott volt modellezés, lövészet, és a többi, és a többi.
1: Ejtőernyőzés,
2: igen. Tehát ez én sem, tehát hogy mondjam, én ezeket tapasztaltam, de a vízi úttörőség, még a fogalmas.
4: Jó, de hát azért a vízi úttörőséget meghatározta az, hogy víz közelébe kellett lenni. Tehát mit tudom én mondjam, nagy a tádot, ott nehezen lett volna valaki vízi úttörő.
2: Hát én Százhalombattán voltam, és ott azért volt vízitelep, de az nem úttörő volt, hanem...
4: Én Százhalombattán volt vízi úttörőség.
2: Ne csinál.
4: És ott hol van most a vízes egyesület? Pont ott, ahol a kajakkenusok is vannak,
2: ott.
4: Csak azok vannak. Pontosan. És ott voltak vízi úttörők.
2: Nézd oda, akkor csak én maradtam ki, pedig én ott voltam úttörő, vagy kis dobos.
4: Igen.
2: Hát szép. És na, hogy nálatok ott Ráckevén mikor lesz megint ilyen szigetkerülés?
4: Hát én Szigetszentmárton,
2: bocsánat.
4: De egyébként az a baj, hogy azok a gyerekek, akikkel mi még foglalkoztunk, ők a mi gyerekeink és korosztálya volt, ahogy ők kinőttek, utána már nem jöttek le a gyerekek, vagy csak nagyon kevesen. És az volt a legszomorúbb, hogy a régi vízi úttörőknek a gyerekeit a saját szüleik nem hozták le. Ingyen bérmentve ment az egész, régi barátok csinálták, tehát még csak az se, hogy idegenek, és ezzel így szép lassan elhal a dolog. Én azt gondolom, hogyha mi öregek nem ülünk be a hajóba, és nem csinálunk a magunk szórakoztatására egy ilyen szigetkerülést, akkor már nem nagyon lesz.
1: Nekem még van egy kérdésem. Igen. Amikor a Ráckevei szigetekről beszéltél, ahol van közmű, akkor a Kavicsos-tó szigeteire
2: nem,
1: gondoltál?
2: Nem, az a Csepeli, a Ráckevei az lent van.
4: Nem. Vannak ilyen szigetek, hogyha mit tudom, fölöttitek ott gyorsan a Google-t, ilyenek vannak, hogy Angyali sziget, meg mit tudom én, van belőlük a Kis-Dunában, van sok ilyen sziget.
2: Okay. Ez konkrétan, ami Ráckevénél van, szerintem most...
1: Igen, egyébként elég varázslatos, egészen varázslatos ez.
4: És ezek úgy alakultak egyébként ki, hogy ugye a Csepel autógyár, az ott van Tököl, Szigethalom környékén, Szigetszentmiklós környéken, ott volt, és akik a környéken laktak, azok valahogy a Csepel autógyár kezébe kerültek ezek a szigetek, ugye Párt, meg mit tudom én vonalon, és a lakók... A dolgozók kaphatták meg, még csak kis üdülőnek, aztán beladták, aztán közművesítették. Ugye így alakultak ki ezek a dolgok, és most már az az érdekes, hogy olyan kis kis kommunák vannak, hogy ha valaki eladja először, ott mindenkinek szól, és csak olyan jöhet be, akit elfogad a többség, tehát aki el is akarja adni, annyira nem kell neki a pénz, hogy eladja, csak azért, hogy a pénz befolyjon, tehát az számít az, hogy kiköltözik oda.
2: Ez jól hangzik, abszolút.
4: Úgyhogy elég érdekes. Vannak gyönyörű lagunák benne, van sok minden, tehát nagyon szép, nagyon szép. A Kisduna, van mit felfedezni rajta Csepel után is.
1: Köszönjük szépen.
2: Köszönjük szépen.
4: Oké, köszönjük.
2: És akkor haladjunk is tovább a Budapest környéki tófürdőkkel. Van a Délegyházi strand, hogyha valaki hallott róla. A Gyömrői tófürdő, a Domonyvölgyi Dee Beach nevezetű hely.
1: Nem tudom, ide tartozik a Szél Kálmán tér közepén feltörő vízpára.
2: Szökőkút? A mosószerszagú? Bele
1: szoktak feküdni, átszaladnak rajta. Ugyanez van egyébként most a parlament előtt. Tehát, hogy néha a parlament előtti az a nagy felvonuló tér, vagy tüntető tér.
2: Most már kinyitották az embereknek.
1: Az néha így betelítődik vízpárával.
2: Biztos nagyon jó. Én nekem ott a Szél Kálmán téren mindig a iszonyat fertőtlenítő szagú víz, ami megcsapja az orromat, mert hogy valahogy ezt tisztítani kell, ugye a galambkakában terjedő dolgoktól, meg az összes többi piszoktól, nem annyira esik jól. De most nagyon sok helyen, például az zalaegerszegi vasútállomáson is párakapu van felállítva, viszonylag funkciótlan, mert annyira apró személy, sőt a Délibe is láttam ilyen párakaput felállítva.
1: Azt egyébként nem lehetne, hogy a szökőkutaink, vannak szökőkutjaink? Fönt a várban van.
2: A Mátyás Királyos.
1: Igen. Hogy ezt nem lehet úgy megcsinálni, hogy mondjuk be lehessen ülni, tehát hogy legyen benne egy asztal, egy pár szék.
2: Nem rossz ötlet. Hát igen. Tehát, hogy amiről beszélünk, vagy amit most így próbálunk előhozni, hogy hogyan lehetne víz közelben kihúzni ezt a nagyon meleget, és erre próbálunk ötleteket, ugye. Ez amúgy nem rossz ötlet. Tehát, hogy...
1: A Hollán Ernő utca elején ott is van egy ilyen sekély víz, most éppen felújítják, tehát most szét van szedve, de hogy ott így néha színes, nem színes vizet fújt, aztán van a Margit-szigeti szökőkút. Szerintem az is tök jó lenne, hogyha abba be lehetne sétálni.
2: Én azt gondolom, hogy ilyen... a szökőkutaknak a közegészségügyi vonatkozása az nem teszi ezt lehetővé.
1: A bőröd megvéd, Csabi, tehát hogy ne így áll belőle, a szemedbe ne kerüljön. Parancsolj, hallgató!
5: Szervusztok, a vízi úttörőkkel kapcsolatban mondanék valamit. Én egy tízese korábbi évjárat vagyok, és hát én nekem emlékeimben még benne vannak.
2: De akkor te is víz közelben nőttél fel, vagy pesti vagy?
5: Én budapesti vagyok, víz közelben nőttem fel, de én aztán a versenysport felé mentem, a kajakkenu területen. De annyit szeretnék így informálisan elmesélni, hogy néhány évvel ezelőtt összeakadtam a szabad kimondani nevét a Varga Jánosékkal. Ő ilyen vízi úttörő mozgalomból jött. És hát a gyerekeket tanították egyrészt erre a vízi életre, a táborozásra, hogy mert ugye hát még ott ma is, hogy mondjam, megengedett a vadkempingezést, én tudomásom szerint. Tehát arra, hogy az ember egy ilyen környezetben hogy viselkedik illendően. A Varga Jánosék onnan ismertek, én akkor találkoztam velük néhány évvel ezelőtt, amikor ők készítették azt a két tévéfilmet, ami a Dunának a teljes filmje a Fekete Erdőtől a Fekete Tengerig, illetve a velük személyesen voltam a felső Tiszánál, a Tisza forrásnál, és onnan le a Duna csatornáig, illetve a Duna folyóig.
2: Hol van a Tisza forrása?
5: Rahónál mentünk fölfelé. A Fehér Tiszánál voltunk, mi előző évben voltak a Fekete Tisza forrásánál. Az Ukrajna.
2: Igen.
5: Úgyhogy létezik is, most is ilyen hatalmas hajókat evez, de hát most abban, amikor vízen vagyok, már keveset találkozom vele, de ez tényleg létezett, ez a vízióttörő mozgalom.
2: De akkor te ennek nem voltál a tagja, csak tudtál róla?
5: Én tudtam róla, meg hát így, hogy személyesen ismertem, aki ezt a Budapest környékén vitte, így tudok róla.
2: És te hova jársz vizes környezetben mostanában? Mert most ugye a...
5: Én egy ilyen kis szociál egyesületben vagyok, Káposztás megyenen vagyok, pontosan egy vonalban a Szentendrei sziget déli spicén.
2: Jó, de ez inkább egy evezős történet.
5: Ez evezős.
2: Én pancsolásra gondoltam, lábáztatás, hogy amit a Szabi mondott, hogy egy vízbe beleülünk, hát egy asztallal.
5: Azt úgy szoktuk, hogy ha bemegyünk a Szentendreiákba, a kettes kőnél már ott remekül lehet fürdeni a sziget oldalon. A nagyágba, ott is Dunakeszi előtt van nagyon jó part, amire oda le is járnak a dunakesziek egyébként fürdeni, strandolni.
2: Nézem is itt a térképen. Szentendrénél nem látok ilyen területet. De akkor lehet,
5: nem
2: ugye...
5: Szentendrei sziget.
1: Szentendrei sziget.
2: A Horányi oldal?
5: Nem.
2: A még lejjebb?
5: A sziget oldala. Tehát a Budakalászat.
2: Látom, megvan. Kicsit lejjebb tekertem. Igen, a Lupasziget. A Lupaszigetre emlékszem. Igen, az jó. Az jó.
5: És a fölött az ötös kő, mert ugye hát a Szentendreiágat a déli spicctől számolják, tehát itt a kettes kő az a 2 kilométer, az ötös kő, ötös, hatos között is nagyon.
2: Hát ott ér véget ugye a Pest megye.
5: Igen, így van.
2: Köszönjük szépen.
1: Köszönjük szépen.
2: Ezt is feljegyeztük.
5: Ja.
2: Hello. Igen, ahogy megyünk így éjszakra a Duna mentén, egyre több ilyen...
1: Csabi, várjál, menjünk vissza egy kicsit. Tehát te belemész a Dunába, belemész mindenfajta vadvízbe, de azt mondod, hogy egészségügyi problémát jelenthet mondjuk a Margit-szigeti szökőkútban való lábáztatás?
2: Nem. Azt mondom, hogy ez közegészségügyileg nem lehet engedélyezni. Tehát, hogy tömegek számára elérhetővé tenni.
1: Jó, értem. Hát amikor mi kánikulában voltunk az Egyesült Államokban, akkor mi rendszeresen bementünk szökőkutakba, és nem nagyon zavart senkit.
2: Ez abszolút érthető. De amit mondasz, ez tök jogos, tehát hogy most a felmelegedő világunkban ezt, mint nem is tudom, közszolgáltatást elérhetővé tenni, ez egy tényleg nagyon jó ötlet. Tehát akár kiegészíteni zuhanyzókkal.
1: Tehát az például egy alapszolgáltatás a Margit-szigeten, hogy közismert pop vagy klasszikus dallamokra megpróbálnak
2: undorító
1: vizeket vagy színes vizeket lövelni. Ez egy társadalmi meg elfogadható dolog, de melegben a lábamat ne tegyem be. Ez megint egy olyan típusú ilyen csavar, amilyen... Ezt azért beszéljük át.
2: Jó, hát először is szerintem azok, amik ilyen köztéri szobrok, vagy köztéri, nem tudom, hogy hívják a szökőkutat, ez nem pont szobor.
1: Vízi szobor,
2: de ezzel a zenével, meg amilyen zenék ott mennek, meg úgy egyáltalán ez a parasztvakítás faktor, hát azt gondolom, hogy ezzel szélesebb néprétegeket próbálnak megtalálni, és nagyon sikerül is, hiszen a vakítás faktor az nagyon jól működik benne, de ez a funkció, amit eleve most feltételezünk, hogy hiányolunk, ez a zuhanyzó vagy lábáztató dolog, ez nem merül. Fel sem merül.
1: Szerinted, Csabi, hogyha kiraknánk oda egy táblát, nem mi, hanem úgy döntene, azt hiszem, az főváros tulajdonban van, vagy több önkormányzat együtt tulajdonolja, hogyha kiraknánk oda egy táblát, hogy mostantól nincsen ez az energiapazarlás, hogy itt hangosan zenét sugárzunk, és fröcsköljük a vizet, viszont be lehet sétálni, le lehet benne ülni.
2: Az meg a másik, hogy nem úgy van kialakítva, bocsánat, hogy ezt mondom, de hogy attól is balesetveszélyes, hogyha egy kicsit algásodik, és azon elcsúszol, és abban a márványba beleverd a fejedet, emiatt sem annyira lehetséges. De hogyha lenne egy kifolyó padokkal, amiben lábadat bele tud tenni, vagy egy ilyen kis zuhanyzó fölötted, amiből folyik a víz, és alá teszed a fejed, az már úgy érthető lenne, de azt gondolom, hogy a vízminőség miatt ez a nem higító, hanem fertőtlenítő használat a vízben
1: vízhigító.
2: Nem lenne annyira kedves. És akkor ugyanúgy egy ponton túl, mert ivóvízzel kellene ezt a dolgot csinálni.
1: Várj, akkor álljunk meg ott, hogy kiírnák táblára azt, hogy mostantól nem lesz zene és víz spriccelés ritmustalanul. Hogy akkor szerinted megindulna egy tömeg a parlament elé, és követelni, hogy azonnal állítsák vissza azt, hogy hallgathassunk itt, mondj egy ilyen popzenészt, egy híres
2: hát
1: popzenészt.
2: A Vuk.
1: Vuk az híres popzenész, igen, köszönöm szépen.
2: De nem úgy tudom, hogy ez van benne a Margit-szigeti szökőkút zenéi között. De hogy most az, hogy ez egy ilyen látványosságként ott van, és akkor gyerekkoromban aztán nem volt zene, hanem csak izé volt, furán lövöldöző víz, meg néha fény, ezt nem áttették, Tarlós Istvánra emlékszem, tehát Tarlós Istvánon nekem csak ez jut eszembe, hogy ezt neki köszönhetjük. Köszönjük, meg ahogy toppant, az a kis gif, amikor toppant egyet, az nagyon cuki. Igen, ez a kettő dolog van meg Tarlós Istvánról.
1: Tehát, hogy lehetséges, hogy ezt úgy fogadjuk el, hogy valójában nem, hogy konszenzus nincs mögötte, hanem nagyon kevés ember az, akit egyáltalán érdekel ez a dolog, és hiányolná, hogyha eltűnne.
2: Hát ez szerintem pont az ilyen köztéri szobrok, köztéri szelfizőhelyek, én már nem is tudom ezeket, hogy hívják rendesen gyűjtőnéven, ezek a turizmus támogatás, a városkép, egyáltalán a lakosság jó érzete, hogy fokozódjon ehhez, valami nagyon régi hagyományt követve kell ilyeneket kitenni. És akkor az a vicces, hogy az előző kormánynak a tevékenységét én kihagynám a gondolatkörömből, de ami azelőtt született, vagy még azelőttebb, azok se nagyon voltak társadalmilag egyeztetve, hanem valaki valahol kitalálta, hogy odarak egy valamit, és akkor nem azt arrébb rakjuk, mert például a Moszkva téren, ami most ott a pizzéria van a sarkon, oda van áttéve egy olyan szürkék út, amikor a Moszkva téren belül volt, és abból folyott víz is. Egy ilyen virág, bimbó alakú dolog.
1: Igen.
2: És abban volt víz, tehát ez egy ilyen vizes szobor volt, és akkor mint egy nem vizes szobor, oda van rakva, gondolom, mert nem akarták kidobni, csak egy kicsit arra tették. Azt se kérdezte meg senki, hogy az akkor most ne legyen már vizes ezen túl.
1: Hát egyébként ez kérdés számomra, hogy milyen néptömegnél lehet társadalmi egyeztetést folytatni, és hogyan?
2: Nem tudom, ez nagyon nehéz, mert egy városképet meghatározó dolog, és annak a művészi értéke vajon eldönthető-e egy ilyen típusú szavazáson? Szia, hallgató, mond.
6: Sziasztok! Hozzá lehet még szólni ehhez a vízútörös sztorihoz?
2: Mondjad!
6: Figyeljetek, én Dunavarsányban születtem, és ott is volt egy vízútörő raj, egy egészen elképesztő, fantasztikus tanár volt ennek a rajnak a vezetője, úgy hívták, hogy Mekler László. Az egész faluba, aki abban az időben, én 64-es vagyok, tehát előttem, utána, mit tudom én, egy 5-10 évben, aki érted, abban a generációban benne volt, az mind megtapasztalta. Én igazából nem voltam annyira vízútörő, egyszer voltam lent Ráckevére leveszünk Varsányból egy ilyen, talán negyedikes vagy ötödikes lettem, egy ilyen faörsi csónakkal, és akkor ott táboroztunk, de voltunk vagy 30-40-en, paprikás krumplit főztünk, és másnap reggel visszavesztünk. Úgy fáztunk éjjel, mint a kutyavér, se sátor, se hálózsák, nem volt még úgy, mint most.
2: Hol aludtatok?
6: Nagyon-nagyon kellemes élmény volt, és ez a tanár, ez a Mekler Laci bácsi, ez egy elképesztő, fantasztikus pali volt, még ebben az antivilágban is élt, és ilyen Fekete Erdőtől gyakorlatilag a Vaskapuig, meg a Tiszán is csinált ilyen több hetes túrákat. Kölköknek a bátyám volt szakács ezen a hajókon, érted, ezeken a túrákon. Tehát nagyon-nagyon nagy fazon karakterek voltak ebben, és akik a vízútörök voltak, azok mindegyik, érted, hogyha a manapság összefutok, azok mindegyik már 60 körüliek plusz-minusz, érted, és mindegyiket mindig csak érted, ilyen párásodó szemmel tud beszélgetni erről.
2: Nem csoda, mert nem tudom,
6: zseniális volt.
2: Szerintem mindannyian, akik így ebben a szockomban nőttünk fel, az, ami akár társadalmilag, akár gyerekpolitikailag elérhető volt, tehát az, hogy úttörő táborokba járhattunk, szinte kötelező jelleggel, őrült mennyiségben, az már nagyon nincsen. És amit te mondasz...
6: Igen, ez így van, mondjuk egy másik részét meg annyira nem kívánom vissza annak az egésznek.
2: Igen, de közben az, amiben benne volt a közösség építése, egyetlen az együttlétnek ezek a különböző szintjei, azok nagyon hiányoznak, és akár a gyerekeknek ez az együtt sportolás, vagy együtt szabadidőtöltés, ez tényleg borzasztóan, és én nagyon izgalmas, hogy már ebben voltam benne, de nekem ez a vízi úttörőség kimaradt.
6: Ha képzeljétek el, hogyha még egy ugyanez a tanár télen, mivel akkor még voltak telek, Tehát ugyanaz a tanár azt mondta az ifiknek, az ilyen 10 éves kölköknek, 16-18 éves kölköknek, ilyen szakközépiskolás gimiseknek, ilyeneknek, hogy jó, akkor most innentől kezdve jön a hideg, és akkor föllocsoljuk a salapáját, és égpályát csinálunk, és mindenki tanult korcsolyázni. Tehát tényleg mindenki, érted, ilyen általános iskolás, tehát felső tagozattól kaptunk, érted, ilyen csatolós koriktől ezt a kurbisat, tehát amit letértem mondjuk a pakancsot tartani, de nem számított, és mindenki, tehát testnevelés órán ki volt vezényelve, és mehetett korcsolyázni. Aki nem tudott korizni, az ilyen, ez a csőhajlított, ez a hajlított csőszékkel tologatta, de a végére nagyjából ilyen 8. karára nagyjából mindenki valamennyire megtanult korcsolyázni. Tehát és amikor már én is már, mondjuk én kollégista voltam, csak szünetekben voltam otthon, de bementem télen, este, éjszaka, a hiszlány jeget, mert buli volt. Tehát az lejöttek a csajok, bejöttek a srácok, vittem be gitárt, érte, pingpongoztunk, borosztunk, mentünk ki locsolni jeget, érte, és ez a tanár, ez a legendás faszi, ez a Laci bácsi, ez meg felügyelt ezt az egészet, amennyire kellett, már amennyire kellett. Tehát ez tényleg mind a kettő, tehát a vízőtörőség és a korcsolás is együtt, tehát ilyen figurák voltak, de ez azért kellettek ilyen kaliberű mukik. Tehát ez egy közösségben, mint ez a tanár is volt, aki érte nagyon egybe tartott ezt az egészet.
1: Ez király, én Békásmegyeren éltem sokat így ilyen fiatalkoromban, és ott is megvolt ez, hogy felöntöttük a pályákat, és korcsolyáztunk, illetve ott az volt, hogy ott volt a római part, és amiatt a vízi úttörőzés az kimaradt, viszont ott nagyon sokféleképpen lehetett vízre szállni, de engem egy nagyon fontos részlet érdekelne, mit játszottál gitáron?
6: Ja, hát minden, tehát az, ami akkor ment, hát ez mondjuk hát ez a 70-es évek, 80-as évek, hát mobil piramis, stb. Tehát igen, mindenféle tábortüzes hülyeségek.
2: És szerinted van még ilyen tábortüzes hülyeség?
6: Mindig közel volt hozzánk, tehát eleve ott volt a Kis-Duna, és akkor hát Dunavarsány az gyakorlatilag Dunavarsány és Délegyháza között terülnek el ezek az úgynevezett délegyházi tavak. Tehát ez egész különkorunkat nyaranként, mi a délegyházi tavak körül biciklizve töltöttük el úgy, hogy az apáink szüleinknek fogalma se volt, hogy reggel mi elmentünk, ezt is este hazaértünk, hogy hol a fenében voltunk. Tehát elképesztő, és ez mit tudom én, de egy hónapot dolgoztunk nyáron valahol, tehát van, az kellett, egy kis bizonyoségét kellett keresni erre arra marra, de a többi időnk, tehát apám még reggel elmentek, este hazajöttek, mi meg mentünk ki mindenhová. Ez nagyon kalandos.
1: Várjál. Mit dolgoztál az egy hónapban?
6: Hát voltak ilyen helyi üzemek, például volt egy ilyen forgácsoló szerszámipari vállalat, ahol menetfúrókat, menetmetszinket csomagoltunk.
1: De ezt akartam kérdezni, hogy menetfúrókat csomagoltál.
6: Ilyenek voltak, tehát ilyen egyszerű meló, akkor volt, hogy a TS-ben dolgoztunk, fóliasátokban dolgoztunk, kanyartén ilyen buborkát szedtünk, 40 fok volt bent, és 100% páratartalom, fantasztikus megkapálás. Ilyesmit csináltunk, akkor voltak mások srácok, akik ismerősök, akik ilyen locsoló csöveket, tehát ilyen mezőgazdasági locsoló csöveket pakoltak arrébb, ilyen mérfés és ilyen locsolásos melót vállaltak, ilyen TF-nek. Tehát voltak felnőttek, és akkor mentek a kölkök, és akkor a hosszú csöveket, ilyen 6 méteres, mint tudom, százas csöveket pakolták ágyásokban, a zöldségesekben, mint tudom, a környéken. Tehát ilyen melók voltak, és egy hónap jöttek. Na vannak, képzeljétek, megvan a hizé is. A nyugdíjintézet megküldte valamikor évekkel előtt, hogy mit csinálom az életemben, és benne van, hogy 74-75-ben 6 forint, 60 fillérért dolgoztam óránként.
1: És hány éves korodban dolgoztál először ilyen nyári munkán?
6: Hát ezt nem szabadott volna, de gyakorlatilag negyedik után már 10 éves voltam. Tehát 10 elmúltam, akkor még én nem mehettem volna, de azt hallottam, hogy én már ötödikes voltam, és akkor mehettem a bátyám együtt így.
1: Ez gyönyörű.
2: Ez jó kedvből dolgozni. Igen. Jó kedvű gyerek munkája.
1: De meg most így...
6: Egyébként nagyon kalandos volt.
1: Meg visszarögtél engem is ebbe az időszakba, és így végig gondoltam, hogy nekem is hogy volt, és hát figyelj, most elmondom nektek, elég furán hangzik, hogy én önkéntesnek elmentem nyáron a pómázi tehenészetbe, úgyhogy 3:30-kor keltem föl, azért, hogy így a fejőgépet fölcsatoljam, és a szart így ilyen géppel így kihúzassam a tehenek alól, mert tökre érdekelt.
6: Ja, hogy érdekelt. Engem azért annyira nem, de az apám mondták, hogy menni kell, és menni kell. Tehát az figyelj, olyan kaland, olyan volt, amikor Délegyház és Dunavarsány között ilyen nagyon keskeny, ilyen aszfaltozott, ilyen bakhátos út, tehát nagyon keskeny. És a bátyáddal tekersz

0: elképesztő, hogy, hogy mi van.
1: Ott tehát, úszik a nyaraló, a
0: Dunavasárban. Igen, a Dunapart az ma, a kis Dunapart az más a Ráckevé. A délegyházi tavakról beszélek, körbe vannak kerítve, szabad mozgás, ami 70-es, 80-as években volt, az teljesen megszűnt. Lementem már haraszti balakon, lementem motorra pár évvel ezelőtt, körbejárat is, és sírva fakadtam szinte. Tehát teljesen más, tehát elképesztően rosszabb.
1: Balatonhoz ne is menj!
0: Nem, szomajba szeretek járni.
2: Köszönjük, hogy betelefonáltál, leteszik most. Szia!
1: Csabi, de? Már nincs időnk, de mondjál egy munkát te is, amit csináltál gyerekként.
2: Hát egyrészt, mivel a családunk az Tokajhegyaljai volt.
1: Várjál, mert... akkor tudom, az Uránbányában dolgoztál 5 éves korattól kezdve, mert elfértél a...
2: Szüret, szőlőszüret, illetve kacsolás, meg horolás, ezek a szőlőbe kijárás lovaskocsival a hegyekbe, és ez kíméletlenül nagyon korán reggeltől. Vízhordó néni, stb. A másik pedig a középiskolában, amikor jártam 14 évesen, akkor pedig volt ilyen kötelező TS-be el kellett menni kukoricát szedni. Az is nagyon vicces volt, terrautó hátán. Na de, búcsúzzunk el.
1: Jó, ez egy nagyon különleges nyári adás volt.
2: Igen, a remélem, messziás a csetről bemondta nekünk az adás konklúzóját. A víz stratégiai korlátozott erőforrás, amelyet meg kell őrizni, vissza kell tartani, és fenntartható módon kell hasznosítani, különben a vízhiány és a vízkárok egyre súlyosabb társadalmi és gazdasági problémát okoznak.
1: Én nekem az jutott közben eszembe, hogy onnan tudjuk fölismerni, hogy nagyon fontos a víz, hogy mi magunk is javarészt ebből állunk.
2: Testünk több mint 70% a vízből áll. Sziasztok!
1: Szevasztok!

0: neki annak a szarma! Úrja neki! Bal kettőn lerak, vagy összeremel! Bal... Tövön és óvatosan, óvatosan!
1: Állj meg, állj meg! Állj meg! Állj meg!
2: Mindenki mondta, hogy ne bér felől menjünk.
3: Mindegy, mert itt vagyunk. Hol a Saigon?
1: Azt mondták, a Saigon Café a tilos stage.
2: Hol vagyunk?
1: Hova hoztál minket?
2: Ez lenne a
1: ez az, hát egy kerestünk.
4: Saigon Café. Original chill out. A Sunon. Keresd a rejtekes regettyésben. Space Dog, Urban Mind, DJ Mongo, DJ Vodi, Papa, MC Ting, Huli, Chili Team, Naska,

András Báder, Abu Abu, Pusa Pista, DJ Bajtárs, Forma C2-s, Harun Ayaz, Switch, Naut 83, Takka, Vigel, Kori, Selector, Hemperol, Vasquez, Farsears Collection, Szepesvári Szabolcs, Densátor Magdolna, Turbo, Sematic 4, Maus, Irodalmi Dab Techno, Vida, Peter Helet. Kedvezményes egyeket Tilos Rádió műsoraiban hallható kóddal tudtok vásárolni. A titkos kód Tilos.

Halló, sziasztok! Ez itt az Urban Mind 143. adása a Tilos Rádióból élőben, az úgynevezett Palotai Stúdióból. Hát, aki a Balatonon van, annak jó napozást, aki máshol, annak meg abból jót.

Halló, halló, sziasztok! Ez volt az Urban Mind 143. adása élőben a Palotai stúdióból, Margitból, így szoktuk mondani. Hát, szeretnék egy kicsit üdvözletet küldeni szülővárosomba, Ajkára, Levibának, aki szorgalmasan hallgatja a műsort, home office-ban, vagy éppen valahol van, és hát ez fontos nekem, nekünk, hogy hallgatjátok vidéken is. Illetve kis üzenetet küldenék a Balaton partjára kedves barátaimnak, Sisi Busz, Toni, Marci. Köszönöm, hogy készül a videó, már nem tudom melyik videó készül, de nem sokára, két hét múlva a Művészetek Völgyébe találkozunk, és ott majd személyesen megvitatjuk. Utánunk lesz a Szikvi című műsor, most nem Sztyep lesz, hanem Ramszesz lesz a vendége a műsornak, úgyhogy ezt a műsort is hallgassátok, nagyon-nagyon jó lesz. Talán még annyit szerettem volna mondani, egy személyes dolgot, hogy kedves édesanyám holnap 81 éves lesz, úgyhogy köszönök neki úgy kb. Mindent, és hogy holnap találkozunk. És hát ti meg továbbra is hallgassátok a rádiót. A műsor végén lesz egy úgynevezett spot, egy műsorajánló, illetve nem is műsor, hanem fesztiválajánló. A Sun Fesztiválról lesz egy kis bejátszás, amiből megtudhatjátok, hogy bizony a Tilos Rádió is, hát fogalmazunk úgy, hogy kitelepül a fesztiválra, és nagyon sok tilosos DJ fog ott majd zenélni. Ez a spotból kiderül, hogy kik. Úgyhogy köszi szépen mindent, és akkor valahol, valamikor találkozunk. Továbbra is hallgassátok a rádiót. Sziasztok!

0: A Tilos Rádió hírei következnek.
1: Az orangutánok jellemzően magányos állatok, a nőstények 6-7 éven át egyedül nevelik kölykeiket. Egy friss kutatás szerint mégis tudatosan szerveznek találkozókat, hogy utódaik együtt játszhassanak. A Konstanzi Max Planck Viselkedésbiológiai Intézet munkatársai 31 vadon élő borneói orangután 15 éves, mintegy 30 ezer órányi megfigyelésének adatait elemezték. Kiderült, hogy a hasonló korú kölyköket nevelő, egymással rokonságban álló anyák rendkívül sok időt töltöttek együtt, és útvonalaikat is úgy alakították, hogy gyakoribbá tegyék utódaik érintkezését. A kutatók szerint a fiatalok így tanulják el a létfontosságú viselkedésformákat, a hímek például a küzdést. Az anyák a másik mozgáskörzete ismeretében becsülik meg, hol találkozhatnak, az ott elérhető táplálék mennyisége nem befolyásolta a döntést. Írja a New Scientist nyomán a Qubit.
2: Júniusban ásott halom északi határának erdőszélén végleg elpusztult a rúzsafa. A 200-220 éves szürke nyár tájékozódási pontként segítette a szabadkai vásárra igyekvőket. A népi emlékezet szerint lombkoronája rejteket adott a pandúrok elől menekülő betyárvezérnek. Ezért a fa Matuzsálemnél találkoztak a Rózsa Sándor fesztiválok hagyományőrzői is. Dacolt a tápanyag szegény talajjal, túlélt vihart és villámcsapást. Bár a helyiek gondosan öntözték, ágai egyre csak száradtak. Madárfészkek otthona, számos erdei rovar, köztük a most a törzsének bontásába kezdő hantyák búvóhelye volt. Elszáradt ágait a közeli közút biztonsága érdekében eltávolítják, ám gondoskodnak emlékhelyének méltó megőrzéséről, számol be a sokszínű vidék. Április 4-től korlátozta a sporttevékenységet a Veszprémi fal és a Delágó fal sziklamászó útjain, a Dunai-Poly Nemzeti Park Igazgatóság természetvédelmi őrszolgálata, a népszerű csobánkai kirándulóhely 328 méteres oszoly csúcsánál a sziklán fészkel

0: elő, fokozottan védett vándorsólyom költése miatt volt szükség lezárásra. Hála az intézkedésnek, a sziklamászok megértésének, a polgári természetőrök és a természetvédelmi őrök ellenőrzéseinek, a költés sikeres és zavartalan volt. A fészekben 3 vándorsólyom fióka kelt ki, akik már ki is repültek. A Nemzeti Park közösségi oldalán mondott köszönetet az együttműködésért, egyúttal bejelentve a korlátozást június 26-án feloldották, írja a Sokszínű Vidék.
1: Ezek voltak a hírek.

hundreds of events. T-minus 1 minute, 30.

and I'm gonna color it shocking green.

0: Mindenki mondta, hogy ne bérfelől menjünk.
1: Mindegy, mert itt vagyunk. Hol a Saigon?
2: Azt mondták, a Saigon Café a tilos stage.

Farsears Collection, Szepesvári Szabolcs, Densátor Magdolna, Turbo, Sematic 4, Mouse, Irodalmi Dab Techno, Vida, Peter Helet. Kedvezményes jegyeket Tilos Rádió műsoraiban hallható kóddal tudtok vásárolni. A titkos kód Tilos.

0: Szia, Rudi.
1: Hello, Tóni.
0: Természet hangya, illetve termesztett hangya van ma este. Egy darabig marad a termesztett hangya és a vakcsik állni.
1: Na bár ez a vakcsik, ez érdekel, hogy ez egyébként micsoda?
0: Hát van egy ingóla nevű állat, amelyik rendelkezik még a harmadik szemmel bizonyítottan. Ez egy a gerinceseknek a legprimitívebb formája, és annak a lárva állapotának az egyik stádiuma a vakcsík állapot.
1: Meg most a tiéd is a tilos rádió levelező listáján.
0: Amin elnézést is kell, hogy kérjek, egy majdnem fél megabájtos etecs fájt küldtem mindenkinek ma. Teljesen félreértésből, és ráadásul hibás is, tehát akartam egy körülbelül tized akkora fájt elküldeni, és véletlenül mellé sikerült klikkelni, és egy összedarabolt, teljesen értelmetlen, fölösleges fájt küldtem el.
1: Hát akkor majd kapsz.
0: Üdvözlet a listának, majd kapok érte. És viszont, hogy mi lesz ma, ugye Rudi, hát ezt azért el kell mondani. Először is, majd a végén egy baráti üdvözlet nagy röhögéssel és kiröhögéssel egy rádiós kedves ismerősnek, reflexióként egy 168 órás levélre. És előtte viszont békésebb vizekre elvezünk. Itt ez a roppanó, recsenő tél, és nem bírtuk ki, hogy ne induljunk neki a mikrofonnal. És mindjárt az elején egy olyan keleti pályaudvari felvétel fog elhangzani, ami az őrült nagy hideg dacára. Mégis, hogyha csak a hangját hallgatjuk kívülről, akkor valami iszonyatos balkáni nyugalmat áraszt magából. Hallunk benn rajta egy harmonikást, meg a almát, fokhamát, és még micsodát, a paradicsomot áruló cigányokat, meg még egy-két érdekes hangbetét.

0: Ez egy 10 perces darab lesz, és aztán utána föllebbentjük a nagy titkot arról, hogy mi a francot csinálnak azok az emberek ott a Duna lépcsőjénél, a Gellért-hegy lábánál, fogva egy pecabotot és hideg sört íva mínusz 10 fokban. Soha nem tudtam megérteni, de most a titok a miénk, és körülbelül 10 perc múlva a tiétek is. Hát ez lesz, és aztán utána még egy kis város hang, játék, vadászat, és a legvégén pedig én azt hiszem, hogy visszamegyünk egy rekkenő, nagy nyári melegbe, egy iszonyatos zuhé után, amikor a sziget közben a fák között éppen a pára fut föl, és a madarak elkezdenek énekelni, csak hogy lejjebb lehessen csavarni otthon a fűtést, és ezzel némiképpen a Tilos Rádió is hozzájáruljon minden egyes család költségvetéséhez. Hát ez lenne mára, és akkor induljunk bele mindjárt az elején ebbe a keleti pályaudvari harmonikás, nyugodt, mikulásos napba. Egyébként egy vasárnap.
1: Go.

Okay. All my blessings.

Thank you.

0: ma apprezzato.
1: Exacto,
0: ho apprezzato. Oh Marco. Ho apprezzato. Oh Marco.
1: Ciao, ci racconto il mappo.
0: Oh Marco.
2: Certo, chi un figlio a te.
1: Ciao, ci racconto il mappo.
0: Ho apprezzato.
3: Keleti pályaudvar. És akkor most le a híd alá gyorsan a rekkenő hidegbe, és vizsgáljuk meg a halakat és a horgászokat egyszer.
4: Hogy csinálja, hogy csak magánál van hal az egész helyen? Miért? Faducok mind, vagy át?
5: Na, akkor nem faducok.
4: Valami trükkje csak lehet.
5: Itt a hal.
4: Annyi csak, hogy ezen a 3 méteren van a hal, és följön meg nincs.
5: De nem eszik. Bent van a szatyorban.
4: Nem eszik meg, ugye, amit itt fognak, vagy igen?
6: De jó is jó haladnak.
4: Igen?
5: Nincsenek semmi bajok.
4: Maguk eszik meg, vagy elajándékozzák?
6: Mikor, hogy?
5: Én szeretem például.
6: Hát ezért egy pár éve nem lehetett megenni a halat. Most már jó, jó is jó.
4: Azt is, amit itt fognak?
6: Hát. Azt is, persze.
4: Itt van, itt ömlik be följebb az ördögárok, az...
7: Á, megnézékes,
4: azt olyan szarlélem.
7: Á, hát aztán nem nézékszem, aztán hatalmas...
5: Én nem tudom, annyira lereklámozzák a Dunát, hogy ilyen...
7: Hatalmas mennyiség víz van meg, hát az mi a... Sőt a tenger,
5: ilyen semmi. Ilyenkor áradáskor, ha legyen a pisztránk, akkor...
4: Pisztránk?
5: Pisztránk.
4: Azt is fognak?
5: Áradáskor is ott megy oda víz.
7: Harcsa, van itt minden.
5: Harcsa, kecsege.
4: Akkor ugyanúgy gyilisztálom, mint a többieket?
5: Igen. Mondja, ma ezt összezárom, ezt a bódot, addig még...
4: Nem lépek rá.
5: Nem azért, véletlenül is érted, hogy...
4: Ja,
5: tegnap kétszer is rámászott két idős bátokra.
4: Hogy a fenné vagy, ilyenkor nem vermelnek el a halat? Hát már ideje rá.
7: Hát a jászkeszek az megy. A márna az igen, hogy a halas az megy. Jászod
4: meg. Megy egész télen?
7: Az megy. Az megy. A jász.
5: Jász, ezt az időt szereted. Ilyenkor lehet a legjobban fog. Meg tavasszal. Csak az az egy baj van, hogy valamikor a forrásokat, ami volt itt forrás, ugye ott fönt beöntötték, hogy hol megy a forrás el, itt kijött, azt látták, hogy itt kijött az a pestjégvíz, ott meg bedugaszolták. És most már nincs annyi forrás. De és azért van itt a hal, mert sok a forrás. Meleg a talaj alól, és az algák, csigák mozognak.
7: Esik a hó, meg esik, itt mintha elsepetek, hogy itt elolvad, mint meg nem áll a hó,
4: végig. Itt jönnek föl ezek a források is?
5: Persze.
7: Sokszor én még megijedtem magam, most hogy ez még forró volt a víz, a francba, nem létezik. Nem most, itt lejjebb a legotott.
4: Csak azért van itt a hal, a meleg is kell. Én még azt hittem, hogy azért, mert a tömlik be az a szarlé, hogy szeretik.
5: Ne szedtel engedjél vele a kolabotot, miért nem úszozol? Odaadod egy vadidegennek a jó botot?
8: A roma gyerek figyelmet rád, te voltam a nevédegen.
5: Ja.
4: Na, minden jót, köszönjük szépen.

0: És akkor most két hangos bemondó következik, illetve a másodikból A verzió, B verzió, A verzió. Az elsőt a Csarnokból, szombaton a csúcsidei bevásárláskor. Sajnos ott elég sokat kellett pucolni a felvételen, és nem is hallható minden szó pontosan. Ha esetleg valaki Szokol márkájú rádión hallgatná a Tilos Rádiót, ami ugye képtelenségben nincsen rajta FM csatorna, de ha valami hasonlón, akkor annyit tudjon, hogy a zsebtolvajok ellen a rendőrség felhívja a vásárlók figyelmét, hogy hogyan és miképpen lehet ellenük védekezni. És a másik kettő pedig a... Hát azt ki fogjátok találni, szerintem azt mindenki ismeri.
1: Segítség egymást, és írjanak el. Együtt, akik

Na és ne feledkezzünk meg mi az EGRI hallgatóinkról is, tehát ismét élő kapcsolás az EGRI rádióval. Megint titkos a szám, leveszem a fülhallgatót. 06 36 100, nem, most szúrtam el. Pillanat.

0: Na és Tilos Rádió Budapest, jó estét kívánok, jó estét, várjatok. Kinyomunk az éterbe. Jó estét, Tilos Rádió Budapest, sziasztok Eger. Rettenetesen hideg van nálatok, mi?
1: Nem szól, nem szól.
0: Ki nem szól?
2: Most ja, meg vagy.
1: Jó, meg vagytok. Nem volt hangotok nálam.
2: Valami elkeveredett.
1: Nagyon megrettentük, hogy már nem is lesztek, mert hogy nekünk most vannak meglepetéseink, gondolom ti is felkészültetek.
0: Fölbe van állítva egy meglepetés. Wow. Szervusz, Eger.
1: Szia, Budapest.
2: Sziasztok.
3: Hello.
0: Na, akkor kezdjük azzal, hogy mínusz 30 fok van már nálatok?
1: Ne is volt, nem tudom, hogy fagyaló van a járgányban.
3: Ja, hogy nektek járgányotok is van.
1: Hát az az a járgány, Turó Rudi, jól hallom?
0: Igen.
3: Kiválóan.
1: Úgy összenövünk annyira, jó érzés.
0: Ma hányan vagytok a stúdióban?
2: Olyan csak négyen.
1: Négyen vagyunk.
0: Ugyanaz a leosztás?
2: Ugyanaz a leosztás, egy az egy.
1: Most időt menem az Attila, mert nincsen fülesek képzelve.
0: Figyeljetek, az a helyzet, hogy toporognak mögöttünk, és kicsit mi elcsúsztunk, mert későn sikerült, csak úgy kellett hűteni az adónkat, fűteni. Amikor bekapcsoltuk, fűtöttük az adónkat, és negyed órával később indult a Tilos, tehát most akkor hadd adjunk mindjárt az elején mi egy ajándékot, hogyha nem veszitek túlságosan modortalan dolognak. Akkor a mai műszer az előző volt a vitalitásmérő, és most az energiakinyerő készüléket fogjátok meghallgatni. Oké?
1: Nagyon rajta vagyunk.
0: Oké, indul.
4: Szeretnék egy következő bejátszást is megmutatni, ahol egy másfajta a energia kinyerő készülék működik.
3: Ja, hogy üző.
0: Hát mert a föl kell.
3: Tehát megszakadtunk.
0: Abszolút megszakadtunk a hullámok hosszán. Megpróbálunk még egyszer velük utoljára létesíteni egy kontaktust. Addig, mint minden zavar esetében a Tilos Rádió is szórakoztató zenét sugároz, Rudi.

0: Az a film, amit szeretnék bemutatni, legalábbis néhány kockát, igen rossz minőségű, egy Brown nevű amerikai elektromérnök találta föl az tulajdonképpen egy elektrogravitációs vagy antigravitációs készüléket. Itt látjuk a laboratóriumát, néhány még kezdetleges primitív készüléket. Láttuk a naptárból, hogy ez az 50-es évek vége. Közönséges csapvizet eresztenek egy kancsóba, tehát semmiféle különleges preparációt nem igényel ez a folyamat. Tulajdonképpen egy pohár vízbe beönti az öreg, régi jegyzeteit. És ez az úr, a idős amerikai vegyész, a Meyer úr, elkezd forogni. Itt látjuk, hogy orrán száján ömlik a gőz. És ő 20 évet tölt ebbe a készülékbe, mint ilyen katalizátor. Százszor annyi energia jön ki a rendszerből, mint amennyit bele kell tenni. És ez a szegény illető, látunk benne sok-sok elektródot, kívül pozitív, belül negatív, 10000%-os hatásfokot mértek már le, dokumentáltak, tehát ez azt jelenti, hogy biztos én vagyok a hülye, ilyen nincs is.
1: Nyomassuk vissza őket.
2: Na, mentek az étterbe, itt vagytok?
3: Itt vagyunk.
2: Na.
3: Hát szóval akkor valami nektek, amíg beleférünk nálatok. Megpróbáljuk ugyanúgy a hasonlásnak, úgy látom, kommunista műszak van ott, ugye?
2: Igen.
3: De most nálunk is volt itt, voltak ilyen tendenciák, mi spanyolul vettük át ezeket a tételeket. Atka, Berka Attila jogottából. Megpróbáljuk?
4: Próbáljuk meg. Jó. Megpróbáljuk az átvitelt.
3: Na most biztos feltűnt nektek is, de azért elmondom, hát esetleg, hogy meg kell magyarázni. Én most inkognitó vagyok, mert áruhába jöttem a stúdióba.
2: Mikulás nap van, vagy miért?
3: Ma engem Csegevaraként lehet fölismerni.
1: Komandant a Csegevara?
3: Igen, pontosan.
5: Én pedig Vladimir Iljics vagyok. Csak a végén, mert spanyolul írjuk. Én meg csak egyszerűen Iv Béla.

0: hallottatok vele, jó?
1: Nem sokat hallottunk belőle egyébként.
0: Komolyan?
1: Nagyon próbálkoztunk itt a pulton valamit kicsiholni.
0: Mentett valami jel?
1: Jel az ment persze, és csak a szöveget lehetne. Várjál, a Rudi beszél.
2: Egy nagyon szimpatikus búgás érkezett felé.
0: Az is valami. Megdobant a szívem azért. Van itt még valami, ez nagyon rövid. Arról szól, hogy ki is a postás?
2: Jó, akkor az búcsúzásul játszátok le neki.
3: Megpróbáljuk.
0: Remélem sikerülni fog.
3: Na. Most ez reméljük sikerül.
2: Akkor sziasztok.
0: Sziasztok, Tudós Rádió, köszönjük,
1: hogy sziasztok. Sziasztok.
0: Jövő héten várunk benneteket újra.
1: Jövő.
2: Csó.
3: Oké, sziasztok.
4: Rám bízták, hogy képesítsem a leveleket.
5: Mama, Gyuri atyú! Az a levelünk is valami!
4: Majd a kapok hozok! Tetszettek hallani, Gyuri atyus. Gyurit nem is tudnának mondani. És mindenki teged, még a gyerekek is. És miket beszélnek a hátam mögött? Az a mindjárt. Yeah.

0: Yo megvagytok még. Álló tudás rádióban.
1: Itt vagyunk. Itt vagyunk.
0: Itt vagytok.
1: Itt vagyunk.
0: Na, ebben hallottott-e valami?
1: Kicsit jobban.
0: Örkény István Tóték hangját.
1: Igen, ezt mi is nagyon szeretjük.
0: Imádom.
2: Mi is vagdosunk belőle rendesen.
0: Én most meghallgattam, oda vagyok érte.
1: Oké. Ciao.
0: Jó, hát legközelebb akkor nektek.
2: Legközelebb mi is ebből küldünk nektek valamit a régi anyagokból.
0: Oké.
3: Jó, oké. Rádió 7 naptárat.
0: Oké. Elküldjük telefonon, jó.
2: Faxon.
3: Belegyűröm az internetet,
0: a CD-be.
2: Jó éjszakát,
0: Eger, jó éjszakát, sziasztok.
3: Jó éjszakát, hello.
1: És akkor mi is
2: elbúcsúzunk, mert itt az idő befejezni a természet hangját is. Ludi, te olyan lendületesen indultál. Búcsúzz el!
1: Kezdjük csókolom. Jó estét kívánunk.
2: És azt ígértük még, hogy a végén küldünk egy röhögést egy rádiós kollégának. Na, Rudi.

0: Az európai zöldségek és gyümölcsök növényvédőszer szennyezettségéről.
1: A Tilos Rádió hírei következnek.

0: Az európai zöldségek és gyümölcsök növényvédőszer szennyezettségéről közöl adatokat az Európai Élelmiszerbiztonsági Hatóság éves jelentése alapján a Tudatos Vásárlók Egyesülete. A forgalmazott élelmiszerek mintegy 42%-ában találtak szermaradványt, ami megegyezik az elmúlt évek átlagával, vagyis nincs érdemi javulás. Különösen aggasztó, hogy a minták negyede többféle növényvédőszert is tartalmaz, melyek egymást, akár felerősítő hatásával, a határértékek megállapításakor nem számoltak. A legszennyezettebb gyümölcs a cseresznye volt. Az uniós minták felében találtak oda nem illő anyagot, az almák harmadában szintén. Az EU Farm to Fork stratégiája 2030-ig előirányozza a peszticid használat felére mérséklését, ám a szakértők szerint ez nem teljesül. A legkockázatosabb szerekkel szennyezett friss gyümölcsök aránya 9 év alatt több mint felével nőtt. A Portugália-Horvátország 8-at döntőn a horvátok hosszabbításban szerzett egyenlítő gólját les miatt vették el, és szinte láthatatlan érintés miatt. A döntést az Adidas Trionda labdába épített IMU szenzor tette lehetővé, amely gyroszkópokkal és gyorsulásmérőkkel akár másodpercenként 500 alkalommal méri a labda mozgását, és az adatokat valós időben továbbítja a videóbírókhoz. Számol be róla a Qubit. A rendszer kimutatta, hogy Igor Matanovics feje épp hogy hozzáért a labdához, ezzel Mário Pasalic lesse került. A szabad szemmel észrevehetetlen érintést a korábbi VB-ken valószínűleg nem szúrták volna ki. A FIFA szerint helyes döntés született, a horvát szövetségi kapitány azonban bírálta a videóbírót. Az amerikai kosárlabdaliga, az NBA szintén hasonló, beépített érzékelős labdát tesztel a nyáron.
1: Április 4-től korlátozta a sporttevékenységet a Veszprémi fal és a Delágó fal sziklamászó útjain a Dunai-Poj Nemzeti Park Igazgatóság természetvédelmi őrszolgálata, a népszerű csobánkai kirándulóhely 328 méteres oszolycsúcsánál a sziklán fészkelő, fokozottan védett vándorsólyom költése miatt volt szükség lezárásra. Hála az intézkedésnek, a sziklamászók megértésének, a polgári természetőrök és a természetvédelmi őrök ellenőrzéseinek a költés sikeres és zavartalan volt. A fészekben három vándorsólyom fióka kelt ki, akik már ki is repültek. A Nemzeti Park közösségi oldalán mondott köszönetet az együttműködésért, egyúttal bejelentve a korlátozást június 26-án feloldották, írja a Sokszínű Vidék.
2: A Tilos Rádió hírét hallotta.

0: április 4-től korlátozta a sporttevékenységet a Veszprémi fal és a Delágó fal sziklamászó útjain, a Dunai-Poly Nemzeti Park Igazgatóság természetvédelmi őrszolgálata, a népszerű csobánkai kirándulóhely 328 méteres oszoly csúcsánál a sziklán fészkelő, fokozottan védett vándorsólyom költése miatt volt szükség lezárásra. Hála az intézkedésnek, a sziklamászók megértésének, a polgári természetőrök és a természetvédelmi őrök ellenőrzéseinek, a költés sikeres és zavartalan volt. A fészekben 3 vándorsólyom fióka kelt ki, akik már ki is repültek. A Nemzeti Park közösségi oldalán mondott köszönetet az együttműködésért, egyúttal bejelentve a korlátozást június 26-án feloldották, írja a Sokszínű Vidék.
1: Ausztrália új programot indított, amely napi 3 óra ingyenes áramot kínál a háztartásoknak, írja The Guardian. A július 1-én induló SolarShare-er nevű kezdeményezés új Dél-Wales, Dél-Ausztrália és Dél-Kelet Queensland lakóit érinti, és a déli órákra időzíti az ingyenes időszakot, amikor a napenergia termelés a legnagyobb. A kezdvezmény napi felső határa 24 kWh, és nincs szükség hozzá saját tetőnapelemre, a bérlők és a tulajdonosok is igényelhetik. A nagyobb szolgáltatóknak kötelező fölvenni kínálatukba ezt a megoldást, melyhez a háztartások önként csatlakozhatnak. A cél, hogy a déli bőséges napenergia ne menjen veszendőbe. Az ország több mint 4 millió tetőnapelemes rendszere ugyanis ekkor annyi áramot termel, hogy a nagykereskedelmi ár nullára vagy negatívba eshet. Meglepő kísérletről számolt be a UPI. A barcelonai kutatók szerint a zsiráfok képesek lehetnek egyszerű fejszámolásra. A Barcelonai Egyetem, a Lipcsei Egyetem és a Max Planck Evolúciós Antropológiai Intézet szakemberei 4 állatkerti zsiráfnak 2 eltérő számú répadarabot tartalmazó tartót mutattak, majd letakarták őket, és az állatok szeme láttára hozzáadtak vagy elvettek répát belőlük. Összeadás után a zsiráfok az esetek 68%-ában a több répát rejtő tartót választották, ami jóval meghaladja a véletlen szintjét. Kivonásnál viszont már nem teljesítettek a véletlennél jobban. Kutatók azt is vizsgálták, nem pusztán azt a tartót választják-e, amelyiket a kísérletvezető hozzáért. 2. A 4 zsiráf közül egy trükk kizárása után is jól döntött, ami valódi mennyiségkövetésre utalhat. A tudósok szerint az állatok alapvető számérzéke befolyásolja döntéseiket.
2: Ezek voltak a hírek.

0: Tudom.
1: És átveszi a stafétát a szappanopera helyett itt a tilos hullám hosszán a hírek után. DJ Ozi van a pult túloldalán, ma balástalanul vagyunk, én velem kell egyedül Lacával megelégedni a hallgatóknak. Telefoninterjúval indítunk, majd Dombos Tamás a háttértársaság jelenleg ügyvívő és jogi programjának egyik nagymestere lesz a telefoninterjú vendégünk majd. Aztán hírezgetünk, beszélgetünk, mindenhez nyugodtan hozzá lehet telefonon szólni. A megszokott telefonszámunkon a 215-3773-on, illetve hát a tilos.hu-n ugye él egy chatfal, ahol szintén hozzá lehet kérni ezt szólni. Azt nem ígérem, hogy azonnal válaszolunk is, de hát egymással is lehet beszélgetni természetesen. És majd indítunk egy kis műzikát, és közben megpróbálom a telefon ördögével egyeztetni, hogy fölhívjuk interjú alanyunkat. Akkor én mondok még további híreket, van egy kis technikai fönnakadásunk, tehát nyilván át fogjuk hidalni, mint mindig, megoldjuk. No, lássuk, hogy...
2: Volt egy kis akadás, de...
1: Ah, jön a zene, szuper.

0: És itt a telefonvonalban, ha a technika ördöge is velünk van. Köszöntöm Dombos Tamást, a Háttértársaság ügyvívőjét, jogi munkatársát. Szervusz Tamás! Csodálatos működik minden. Hát hónap első heti hír, hogy egyeztetést kezdeményezett az új kormánnyal és a parlamenti pártokkal a Magyar LMBT Szövetség. Ugye ez 6 vagy 7 szervezet együttes akaratát takarja, hogy egy együttműködés van. Azért ez egy elég történelmi. Tehát vagy az elmúlt, én azt mondom, hogy újjátkos 12 évben ez nem olyan gyakran fordult elő. A kezdeményezések igen, csak hát a válaszok ugye inkább pofonütések voltak az előző rezsim részéről.
1: Hát így van, természetesen próbálkoztunk mindig azzal, hogy a különböző aktuális jogalkotási folyamatokat nyomon követve reagáljunk az ott elhangzott dolgokra, és azt azért nem lehet mondani, hogy egyáltalán ne lett volna párbeszéd a civil szervezetekkel, említik új civil szervezetek és az előző kormány között.
0: De inkább az első szakaszban, ugye?
1: 20-21-ig tulajdonképpen volt egy LMBT tematikus munkacsoportja az emberi jogi kerekasztalnak, ott fel lehetett témákat hozni, általában nem fogadták, nem hallgatták meg a véleményünket, de legalább lehetett beszélgetni. Aztán ahogy a kormány rákapcsolta az LMBTQ ellenes narratívára, ugye a gyermekvédelmi törvény, Pride betiltás, stb.
0: Igen.
1: Úgy ezek szépen elhaltak. Úgyhogy hát bízunk benne, hogy ez a kormány azért máshogy áll ehhez a témához, és ennek lépéseként megkerestük valamennyi parlamenti pártot, tehát nem csak a
0: tehát nem csak Magyar Pétert, Görög Márta igazságügyminisztert és Kátai Németh Vilmost.
1: Hanem valamennyi frakcióvezetőt a parlamentben, és kértünk tőlük egy személyes találkozót. Ezekre érdekes módon még egyik pártól sem érkezett visszajelzés. Viszont megkerestünk 3 kulcsminisztériumot is, a miniszterelnökséget magát, az igazságügyi minisztériumot, illetve a szociális és családügyi minisztériumot, és az utóbbitól már érkezett is válasz, hogy ugyan a nyáron még nagyon elfogadtak a minisztérium az új minisztérium felállításával, de egyébként nyitottak egy ilyen találkozóra és egyeztetésre, és hamarosan jelentkezni fognak, szóval ez a pozitív jel, illetve hát azért más minisztériumok részről is voltak már megkeresések, hogy különböző ilyen szakmai egyeztetésekben vegyünk részt, úgyhogy mindenképpen máshogy áll az élet a kormányzat ehhez a témához és a civilekhez.
0: Tehát ugye igazából most állnak főleg ezek a minisztériumok teljes valójukban, hogy minden osztály, minden hát nagyon bonyolult egy minisztériumnak a hierarchiája, tehát ez azért hetek, hónapok kellenek, nyilván semmiféle türelmetlenség vagy sürgetés, nyilván egy ide után már nem, de hát most még az a szakasz van, még 100 napon belül vagyunk, ugye bőven, azt hiszem, talán még el se értük.
1: Igen, ugye áprilisban voltak a választások, május elején választották meg a miniszterelnököt, illetve a kormány tagjait meghallgatták, ugye ezt követően kerültek kiválasztást az államtitkárok, aztán a helyettes államtitkárok, tehát most nagyjából ott tartanak, hogy a főosztályvezetők, osztályvezetők is gondolás alatt vannak, illetve hát ugye azt is lehet tudni, hogy jelentősen átalakult a kormányzati struktúra, tehát ugye új minisztériumok jöttek létre, volt ami szétválással, volt a minisztérium, ahol 4-5 különböző minisztériumból jöttek különböző osztályok, főosztályok, úgyhogy ez egy elég komoly ilyen struktúrális átalakulás, de azért is tartottuk például fontosnak, hogy már most jelen legyünk, hogy mindig is számoljanak velünk, tehát hogy ne csak a mondjuk szakszervezetekkel, vagy a legnagyobb emberi jogi szervezetekkel, hanem LMBTQ szervezetekkel.
0: Hát ez egyik jelentős kisebbség összevonva, pláne ugye 5-6.
1: Ráadásul ugye politikailag az elmúlt időszakban azért nagyon a napirend közepén voltunk, tehát azért ma már azt mondani, vagy elmondani, hogy miért fontos ez a témával foglalkozni, talán nem olyan nehéz, hiszen azért láttuk, hogy az előző kormányzat nagyon sok mindent tett a közösség ellen, tehát ennek a megjavítása vagy helyrehozása legalább első lépésként ez fontos. És a szociális minisztériumban létrejött egy inklúzióért és társadalmi inklúzióért és egyenlő bánásmódért felelős helyettes államtitkárság, tehát valószínűleg ő hozzájuk lesz a legszorosabb kapcsolódás. Bízunk benne, hogy tényleg ez egy érdemi párbeszéd lesz, és hogy hát ha nem is a nyáron, de legalábbis az ősszel már látjuk ennek eredményét is, hogy ez az új kormány máshogy áll.
0: Akkor ugye most már sejthetjük, hogy a régi egyenlő bánásmód hatóság nem fog visszaállni a régi formájában.
1: Hát ez egy jó kérdés, ez pedig még nem ismert, hogy a Tisza párt programjában szerepelt az egyenlő bánásmód hatóság visszaállítása, bár
0: igen.
1: Egy ponton a hatóság visszaállítása, egy ponton egy egyenlő bánásmóddal foglalkozó specializált ombudsman intézményről is beszélnek, szóval nem teljesen következetes, hogy mi várható. Ugye most a múlt héten, vagy talán vagy az e hét elején tett egy olyan megjegyzést a Magyar Péter, hogy az egész ombudsmani rendszert nem tartják működőképesnek a jelenlegi formájában, tehát valamilyen nagyobb reform várható e téren, és lehet, hogy az egyenlőbánásmód hatóság akár hatóságként, akár egy szakosított ombudsmanként fog újra létrejönni, meglátjuk. Ígéret erre van, de hogy pontosan milyen formában fog ez az intézményi reform megvalósulni, ez egyelőre nem tiszta.
0: Én egy jó 15 évvel ezelőtt, hát még ugye a NER előtti korszakban szerencsém volt egy ilyen gyors képzésen részt venni a EBH-nál, és azért belelátva a struktúrájába, a szerkezetébe, azért hát ott évi több tizen tucat ügy minimum forog és megy, és ezek több fél év, hónapos, fél éves, éves lefutású, akár munkai diszkrimináció, bármi ügyek is szoktak lenni. Tehát ez kell egy struktúra is, azért egy kicsit egy hierarchia, tehát ezt nem igen, tudja egy helyettes államtitkárságnál két titkár, bocsát, végezni, mert olyan feladatmennyiség van, bíróságokra járni, stb.
1: Ezért különböző dolgok vannak, ugye az ombudsman és az egyenlőbánásmód hatóság azért alapvetően egy végrehajtó típusú ügyeket kivizsgáló és az ügyeket eldöntő ajánlásokat megfogalmazó szerv volt. Ugye a minisztériumokon belüli főosztályok, osztályok, helyettes államtitkárságok azok inkább a jogalkotás, közpolitika alkotás, tehát a szabályoknak, az egész környezetnek a kialakítása az ő feladatuk. Tehát ilyen értelemben nem
0: hatóság
1: fogja a helyettes államtitkárság kivizsgálni, hanem ilyen rendszer szintű problémák vannak, milyen jogszabály módosításokra van szükség, mondjuk esetleg, ne adj Isten, ha ilyen is lesz, akkor milyen állami programokat, kampányokat érdemes indítani. Szóval ezek azok a kérdések, amik inkább minisztériumi hatáskör, és a konkrét egyedi ügyeknek a kivizsgálása, az pedig ombudsmani vagy hát egyenlőbánásmód hatósági hatáskör. Hát ugye az valóban az egyenlőbánásmód hatóság idején nagy számú kérelem érkezett a hatósághoz, te ugye néhány tízet említettél, hát ennél nagyságrendekkel nagyobb volt a hatóság,
0: tehát
1: volt
0: a név,
1: ahol ezer fölötti kérelem érkezett. Ugye ezek egy része aztán utána nem lett tényleges vizsgálat belőle, mert
0: igen, sokszor visszatáncol az ügyfél, igen, mert
1: vagy kiderült, hogy mégsem konkrét panaszról van szó, hanem egyéb szívfájdalomról, de azért egy olyan 3-400 érdemügy volt minden évben. És hát ezek a megkeresés szám, ez radikálisan leesett, amióta az ombudsmannak lenne a feladata ezeknek az ügyeknek a vizsgálása. Ugye a legutóbbi adatok, amiket ismerünk, az azt mutatja, hogy körülbelül a harmadára esett vissza, tehát 900 ezer helyett olyan 300 megkeresés érkezett, és akkor nyilván ennek csak egy töredéke az érdemi ügy. Úgyhogy mindenképpen fontos lenne, hogy tényleg komolyan vegyék ezt.
0: Tehát megcsapant a bizalom is egy kicsit.
1: Ügyet, és megfelelő akár a bizalomépítéssel, tehát az emberek tényleg tudják, hogy hova kell fordulni, és hogy ott komolyan veszik a panaszukat.
0: És hogy bocsánat, de nem pártkatonákhoz fordulnak, akik majd egy egész más irányú mozdulattal dobják a papírkosárba az ügyüket, mint az előző, hanem történik is valami.
1: Ez egy nagy kérdés, hogy a jelenlegi mondjuk ombudsman, akit ugye még az előző kormányzat nevezett ki, hát az elmúlt időszakban azért nem volt sem az előző ombudsman, sem az elmúlt néhány hónapban a jelenlegi ombudsman túl aktív egy területen, tehát ilyenkor az emberek azért jogosan gondolkodnak el rajta, hogy vajon érdemes egy ilyen panaszt beadni, de hát lehet, hogy ezek az új állami szervek is igazodni fognak az új szelekhez, mint ahogy látjuk, hogy mondjuk a rendőrség vagy az ügyészség sokkal
0: indultak vizsgálatok, nyomozások,
1: korrupciós ügyeknek a kivizsgálásához, hát lehet, hogy az ombudsmannak
0: kinyíltak bizonyos fiókok,
1: a
0: fiókból kikerülnek ügyek. Az ombudsman is annyira be van betonozva, mint mondjuk a köztársasági elnök, meg egyéb, hogy ilyen majdnem kirobbanthatatlan.
1: Igen, hasonlóan itt egy parlament által megválasztott pozícióról van szó, tehát amíg az ő mandátuma nem jár le, ha jól emlékszem, ez is 5 éves mandátum, és az ősszel bízták meg, tehát még
0: hát
1: 4 év van ebből
0: év.
1: Hátra. Ha nem mond le, vagy nem alakítják valamilyen formában radikálisan át az ombudsman intézményi rendszert, akkor azért még egy ideig velünk lesz.
0: De tulajdonképpen az államtitkársági szinten ott lesz az egyenlőbánásmód előmozdítása, akkor
1: hát
0: az már
1: mindenképpen
0: jó?
1: Mindenképpen lesz egy felelőse ennek, igen, hogy pontosan milyen hatáskörrel, milyen területek, ki lesz-e például az LMBTQ téma különemelve, ezt még ebben
0: nem
1: ezen
0: tudjuk.
1: A ponton nem lehet tudni, ez majd a minisztérium szervezet és működési szabályzatából fog kiderülni, hát ennek is lassan itt az ideje, hogy ezt megismerhessük, hiszen azért a minisztérium már egy hónapja, ha jól emlékszem, fölállt, tehát itt várható, hogy a nyáron ez az SMS véglegesedik, és akkor meglátjuk, hogy pontosan milyen hatáskörrel, milyen célcsoportok kapcsán, milyen főosztályok lesznek majd, és hogy ebben az LMBTQ téma mekkora figyelmet kap.
0: Van-e olyan, aztán már nem nyaggatlak ezen a visszakánikulásodó budapesti délutánon, van-e olyan top 3 ügy vagy irány, amit mindenképpen most tűztetek-e ki ilyet, vagy egyelőre csak egy kapcsolatfelvétel a fontos, egy kommunikáció elkezdés?
1: Tűztünk ki, ugye még a választások előtt az Elemi Szövetség és a tagszervezeteik kidolgoztak egy 12 pontból álló javaslatcsomagot.
0: Igen, azt ismertettük mi is, igen.
1: És erre hívtuk fel ezeknek a döntéshozóknak a figyelmét, hogy ezek kapcsán érdemes lenne előrébb lépni. Ugye a háttértársaság részéről mi ezek közül kettő olyan van, amit az idénre kiemelt fontosságúnak tartunk. Az egyik az az úgynevezett gyermekvédelmi törvény, tehát a homofób és transzfób úgynevezett propaganda törvénynek a hatályon kívül helyezése, hiszen erről ugye Európai Uniós Bírósági ítélet is született már, illetve a 33. paragrafus, tehát a nem jogi elismerését betiltó rendelkezéseknek az eltörlése és egy új eljárásrendszernek a kidolgozása. Ehhez kapcsolódóan egy kampányt is fogunk az ősszel indítani, és most érintettek, tehát transz emberek jelentkezését várjuk, akik a személyes történeteiket megosztva hívják fel arra a figyelmet, hogy miért lenne fontos ez a változás, úgyhogy ha valaki transz emberként érez magában késztetést arra, hogy személyes történetét megosztja.
0: Igen, személyes történetet lehet írásban is, tehát ilyen novellaszerű formában is, illetve
1: van,
0: akár
1: lehet
0: videó.
1: Anonim módon írásban is, de aki vállalja, hogy akár fényképpel, akár videós formában meséli ezt el, akkor ahhoz is tudunk stábot biztosítani nekik. Ha valaki fölmegy a háttér oldalára, vagy Facebook oldalára, akkor látni fogja ezt az űrlapot, aminek a kitöltésére kérünk mindenkit.
0: Műsor folyamán majd a konkrétumokat még ismertetni fogom, mert én is beírtam az itinerembe. Hát nagyon szépen köszönjük, Tamás. Valami fontos megosztani való most a tér kapcsán, ami éppen aktuális. A szolgáltatásaitok ugyanúgy mennek a nyár folyamán, úgy a HIV program, tanácsadások, telefonszolgáltatások.
1: Előfordulhat szabadságolás miatt egy-két hét kiesés, de azért tipikusan mondjuk a lelki segélyszolgálat,
0: igen,
1: a
0: az online, igen, azok nem sosem.
1: Az ugyanúgy működik, az e-mailekre választ kapunk, lehet, hogy egy kicsit hosszabb, vagy választ adunk, lehet, hogy egy kicsit hosszabb várakozási idővel, de próbáljuk azért tartani a frontot, hiszen nagyon-nagyon sok megkeresést kapunk tényleg, mind a jogsegélyszolgálat, mind a szociális segítő szolgálat, mint pedig a lelki segélyszolgálat.
0: Nagyon szépen köszönjük, további kellemes délutánt.
1: Köszönöm én is, sziasztok!
0: Zenénk van. Zenénk? Bekészítettünk valami kellemeset, és kicsit más stílus lesz ma.

És akkor folytathatjuk egy kicsit a hírezéssel, beszélgetéssel. Ugye beszéltünk róla az elmúlt hetek, hónapok során, hogy a Pécsi Pride szervezőjét, Búzás Hábel Gézát ugye eljárás alá vonta a ügyészség, aztán ez hónapokon át rágódtak rajta, és a legutóbbi műsorunk hírei közé tartozott, hogy mindaz ő, mint pedig Karácsony Gergely budapesti főpolgármester eljárását megszüntette, okafogyottnak nyilvánította ugye a megfelelő ügyészség, aki ezt tartozik. Érdekes feladatot kapott Géza. Új fejezet kezdődik a roma közösségek jogvédelmében a Dél-Dunántúlon. A Magyarországi Romák Országos Önkormányzata Búzás Hábel Gézát, a Diverse Youth Network igazgatóját nevezte ki a pécsi székhelyű Dél-Dunántúli Roma Jogvédőközpont vezetőjévé. Ez volt egy hír most. Az ellenszél.hu-n lehet egyébként utána olvasni. Biztos, hogy jó kezekben van, tehát ennél jobb kezekben nem kerülhetett volna ez a terület, én azt gondolom, és hát jó munkát, kitartást kívánunk, jó sikeres érdekképviseletet természetesen Gézának, ebben nem lesz hiány. És ugye említettük a háttérnek a programjait, pályázatait, van egy Klik nevű európai projekt, ez gyakorlatilag egy angol betűszó, családok, pedagógusok és döntéshozók összekapcsolása az a célja ennek. A hónap elején jelent meg a hír, hogy ennek az eredményeit foglalja össze egy kutatás, ami az LMBTQ fiatalok jelentős részét továbbra is zaklatás, megalázás és kirekesztés éri. Ezt a rezümét, összegzést hozta ki a kutatás. Miközben a pedagógusok sokszor nem kapnak megfelelő támogatást, eszközöket ahhoz, hogy hatékonyan segítsék őket. Az interszekcionális megközelítésű jelentés jogszabályai és társadalmi áttekintése egy 343 fiatal részvételre készült kérdőjéves felmérése, valamint pedagógusokkal, szivárványcsaládokkal és döntéshozókkal készített interjúkra épül. A kutatás célja az volt, hogy minden erőszak és diszkrimináció, milyenféle erőszak és diszkrimináció érheti az LMBTQI gyermekeket és a szivárványcsaládokat, valamint milyen változásokra lenne szüksége az, hogy az iskolák biztonságosabbak legyenek minden gyerek számára. Ezerint a felmérés szerint a fiatalokat leggyakrabban az iskolákban éri a bántalmazás, sokan számolnak be megszégyenítésről, kiközösítésről, verbális zaklatásról, olykor fizikai erőszakról is. Az elkövetők többnyire osztálytársak, diáktársak, ugyanakkor a kutatás szerint sajnos Magyarországon a résztvevő országok közül a legmagasabb azok aránya, akik a pedagógusok részéről is tapasztaltak bántalmazó vagy diszkriminatív viselkedést. A fiatalok többsége inkább a barátaihoz fordul segítségért, mint sem az iskola dolgozóihoz vagy a tanáraihoz. Ezek az interjúk arra is rámutattak, hogy a jelenlegi jogi és társadalmi környezet bizonytalanságot kelt az oktatási intézményekben. A pedagógusok gyakran nem érzik magukat felkészültnek arra, hogy támogassák az LMBTQI diákokat, miközben sokan attól tartanak, hogy az érzékenyítő vagy tudatosságnövelő programok szervezése miatt hátrány érheti őket. A kutatás szerint ez nem csak az LMBT fiatalokat, hanem az egész közoktatási rendszert érinti, hátrányosan érinteti. Ugyanakkor biztató példákat is talált a kutatás, azokban az iskolákban, ahol tudatosan törekedtek a befogadókör megteremtésére, a gyermekek nagyobb biztonságban érzik magukat, és könnyebben kérnek segítséget is. A fiatalok legfontosabb igényei közt szerepelnek az egyértelmű iskolai szabályok zaklatás ellen, a pedagógusok érzékenyítése, valamint a könnyebben értető mentális támogatás. Ez a jelentést azt is javasolja, hogy erősítsék az iskolai bántalmazás megelőzését, biztosítsanak korszerű képzéseket a pedagógusok számára, tegyék hozzáférhetővé a befogadó szemléletű szexuális nevelést, valamint alakítsanak ki olyan iskolai környezetet, ahol minden gyermek biztonságban érezheti magát. Az LMBTQI gyermekek elleni erőszak visszaszorítása és jól létük növelése érdekében interszekcionális megközelítéssel 2025. július és 2027. májusa között valósul meg 6 európai ország együttműködésében az unió társfinanszírozásával. Ez a program. Azért ez is egy biztató hír, hogy tényleg konkrétumokat, ez már az én kommentem, konkrétumokat ad a pedagógusok kezébe, a szülők kezébe, útmutatásokat fogalmaz majd meg, és talán sokkal jobb lesz ez a párbeszéd élénkül. A zaklatások kapcsán nem marad titok, nem marad elfojtva, nem szenved tovább az abuzált zaklatott fiatal, hanem talán mennek előre a dolgok, és
és alakulnak jobbá. Ez egy lassú folyamat, nem lehet túl gyors eredményt várni, sem az iskolákban, sem a középiskolákban, általános iskolákban, felsőfokú oktatásban sem, mert nyilván ez az elmúlt jó pár év, ez eléggé. Az, hogy beszélni sem merünk, kérdezni sem mernek, amelyik tanár mer beszélni, ugye hallottuk, nem egy aktivista vendégünktől is, barátaintól, Meleség és megismerés program, régi program résztvevőitől, annak az utolsó program résztvevőitől, hogy sokszor az a tanár is, amit nyitottabb, egyszerűen kinéz a folyosóra, mikor elkezd egy ilyen beszélgetést a diákjaival, osztályfőnök órán, és halkabbra fogja hangját, aki egyáltalán mer, azon kevesek, hát ez talán föl fog szabadulni a következő pár év folyamán, és sokkal jobb kommunikációval találkoztatunk majd, és nyilván ennek a gyermekek és a szivárvány családok is, ugye azonos nemű szülőpárok is az előnyeit élvezik majd az elfogadásban. Hát szerintem elég sokat beszéltünk, valami kis lágyabb, amit találtunk.

0: Ismét készülődik a Lift, a leszbikus, a Labrisz leszbikus egyesület szervezésében, nem mennek ma szuttogó szavak, ugye a leszbikus identitások fesztiválja. Hát még várnunk kell, mert november 13-14-én indul majd el. Jópofa az idei szlogen, mindig van természetesen üzenete. Boszi-e vagy? A motto pedig stigmából közösség. Ugye régen volt ez a sláger, ez a buzi-e vagy, ezt mi is ugye Balázsral elég sokszor lejátszottuk annak idején. Gondolom erre rimmel rá ez a boszi-e vagy.
1: Secret man.
0: Igen, hát igen, a szakember mindjárt elmondja a DJ. Te kedvelted? Fura volt, mikor először hallottad? Vigyázz, mert riporterkedek ám.
1: Nagyon, nagyon, hát ez az egész album nagyon nagyon találó volt.
0: Formabontó kissé.
1: Az összes szám szinte, sőt, igen.
0: Mit persze. Lehet tudni róluk egyébként mában?
1: Secret Man? Hát nem tudom most merre fele, mit csinál.
0: Ez jó 15 éves történet.
1: Azt gyanítom, de igen, igen, legalább 10, inkább 20.
0: Ja. Szóval visszatérve a Lifthez, a fesztivál azt járja körül, hogyan vállalt a megbélyegzésből közösségi erő, mit jelent ma nőként, leszbikusként, biszexuális, transz vagy queer emberként szembe menni az elvárásokkal, hogyan lehet visszavenni azokat a címkéket, amelyeket egykor kirekesztésre használtak. Hát ez egykor, ez ugye egy-két évvel ezelőtt is még, ezt én fűztem hozzá, és közösséget építeni ezekből, belőlük, ezekből a stigmákból mégis. A program részeként ismét meghirdetik a Lift irodalmi pályázatát, és ezért vagyok ilyen első fecske, hogy a novemberi alkalomról már beszélgettek fesztiválról, ugyanis már be lehet adni. Stigmáink címen ezúttal slam poetry alkotásokat várnak nőktől, tehát nem novellákat, nem filmforgatókönyvet, nem kisregényt, nem verseket, hanem slam poetryt. A három legjobb pályamű szerzője a fesztivál záróprogramján élőben és előadhatja művét. A beadási határidő elég rugalmas, 2026. szeptember 30, és a labrisz@labrisz.hu-ra lehet a pályázatokat küldeni. Már megvan a helyszín is, a Freedom Free FSL Budapest 13. kerület Szabolcs utca 27-ben lesz az idén novemberben majd a Lift. Akit érdekel a fesztivál, szeretne pályázni, kövesse a Labrisz Egyesület felületeit, hiszen a programok még most alakulnak, szerveződnek, messze vagyunk még azért a megnyitástól, a kezdetektől. Aztán milyen híreket tasakoztam még be a kis jegyzetembe. Hát igen, igen, igen, igen. Szomorú híre volt a, hogy is írja, dátum rövidítés. Talán ez hónap elejé hír, hogy ikonikus elem, meleg, ez még meleg férfi, ikonikus, óriási világikon zenekar volt a Village People annak idején, a 80-as évek elején. Ugye ők költöztek be cowboynak, munkásnak, indiánnak, rendőrnek, bőrszerkós, motorosnak, katonának, tehát mindig jelmezbe léptek föl. 74 éves korában elhunyt Victor Willis, a Village People egykori frontembere, legismertebb slágereinek, köztük az IMCA-nek, a Go West, és a, amiből ugye a Pet Shop Boys aztán még nagyobb sikert csinált talán, és az In the Navy-nek a társszerzője. A hírzenekar jelentette be közösségi oldalán, közleményük szerint Willis rövid lefolyású súlyos betegség következtében halt meg. A Village People a 70-es évek végének egyik legikonikusabb amerikai diszkó együttese volt, jellegzetes megjelenésükről voltak ismertek. Legmenőbb érdekes csavar a történetben, ezt nagy kevesen tudják, hogy a legismertebb slágerük az IMCA, ugye YMCA, amely a zenekar harmadik albumán jelent meg 78-ban. Ez 17 ország slágerlistáján került az első helyre. Esküvői bulik és diszkók kedvelt alapdarabja napjainkban is. Nagyon érdekes, hogy egyébként ez egy vallásos ilyen nyári iskola volt, ami hát sajnos homofób is volt a maga idejében. Tehát mégis egy dalszöveget írtak róla annak idején, és a ma ezt éneklők már réges-régen nem tudják, hogy nyilván a zenekar nem propagálta. Aztán volt valami, igen, igen, volt egy politikai botrányuk is még időskorukban. A zenekar tavaly Donald Trump beiktatásán is fellépett ezzel a számmal, de azt hiszem, hogy tiltakozásuk is volt egy időben, hogy a Trump stáb használta a dalukat, mert azért annyira nem kedvelték ezt, hogy bejelentés meg egyeztetés nélkül felhasználják az ő szerzeményüket politikai kampányra. Hát ez is lezajlott, elmúlt, de hát ők már időzenészek, mert a 70-es, 80-as években alkottak. Filiftről beszéltünk, kicsit muzsikálunk, és közben összevadászom, hogy nyáron, ugye említettük Dombos Tamással a háttértársaság ügyvívőjével, hogy nem állnak le a szolgáltatások, programok a nyár folyamán se. Kicsit belelapozok, hogy mik is ezek, amiket keresni lehet majd a zene után.

Még valamit. Figyeljetek a Dunára, mert

0: én nem tudok mit mondani. Csak hogy a Duna az itt van. A Dunára figyelni kell, mert a Duna jön. A Duna az mindig jön.
1: Na? Még valami?

és DJ barátunk előkereste az eredeti 978-as Go West-et, ugye a Village People repertoárjából, hát akik gyászolnak, mert az énekesük ugye elhúnyt 74 éves korában. Említettem, hogy kicsit belenézünk a háttérnyári programjaiba. Természetesen a hívész szűrések azok folyamatosan zajlanak. A háttér.hu oldalán most már a pontos dátumok mind júliusra, mind augusztusra szerepelnek a helyszínek. Ugye ezek mind budapesti szaunák, szórakozó helyek, illetve aki nyilván nem szeretne valamiért oda menni, az a háttér közösségi térben is elmehet az opera melletti Székely Mihály utca 11-be, ahol bizonyos időszerdákon 18-tól 20-ig, tehát munkaidőn után bőven oda lehet menni, meg hát nyilván a szórakozó helyeken történő szűrések is, a Alter Ego, a Magnumba, Why Not-ba, ezek ugye esti órákban vannak, 18 és 20 óra között 20 óra. Itt egyébként tanácsadás is zajlik, tehát nyugodtan lehet bármiről kérdezni, nem csak a tűszúrás meg a tesztátadás történik, hanem kicsit a edukáció és a biztonságosabb, felelősség teljesebb szexuális élethez. Új lelki egészségcsoportok indulnak majd ősszel a háttérberkein belül, háttértársaságnál. Augusztusig lesznek a jelentkezések, figyelni kell a weboldalt. A FIRM, ifjúsági csoport, LMBTQ fiatal felnőtteknek kifejezetten, jól vagyok, ahogy vagyok mottóval, illetve szülőtréning is zajlik majd a FIRM néven LMBTQ gyermekek szüleinek. Ha olyan felnőtt vagy, aki kapcsolatban áll egy LMBTQ fiatallal, bizonytalan vagy abban, hogy hogyan tudod őt megfelelően támogatni, nevelni, megismerni másokat, tehát nyilván itt pedagógusokra is vonatkozik, ez nem csak szülőkre. Akik hasonló cipőben járnak és szeretnének fejlődni, akkor ott a helyed az ingyenes, 4 alkalmas online szülőknek és nevelőknek szóló a FIRM csoportban. Ugye itt is a háttér weboldalán rá lehet keresni, nem akarom így dátumokkal, de augusztusban lezárulnak a jelentkezések, tehát ha betelik a indulóknak, a résztvevőknek a létszám, akkor nem lehet már

dolog. Tehát ha elkezd valaki járni, akkor érdemes végigcsinálni, a végén van egy vizsga, és hát utána ugye azért havi 2-3-4 ügyeletet vállalni kell, nyilván az egyéni elfoglaltságos a többi figyelembe vételével, hiszen akkor tud egy ilyen az év minden napján elérhető 18-22 óráig elérhető lelkisegély információs szolgálat működni, mint ahogy például a HIV programban a HIV vonal szolgáltatás is, hogyha vannak, akik csinálják, vannak, akik fölkészülnek, vannak, akik folyamatosan művelik műhely munkaként a egyesületen belül is az ismereteiket, és ugye nem régi elavult Google által földobott cikkekből kell tájékozódni, meg írásokból, meg videókból, például a HIV-ről vagy a szifiliszről. Úgyhogy attól, mert nyár van, és lassul az élet, vakáció, nyaralás, stb. Attól ezek az alapvető szolgáltatások működnek, és kell is, hogy működjenek. Nagyon kicsit fáradt a torkom, valami kellemes muzsikát toljunk még. Marazsok időnk ma 6 órakor.

0: Well, what can I say? It's different.
1: Oh, akkor ide fordítom a szép nagy lengő állványos mikrofonunkat. Nagyon szeretem, mert le lehet kényelmesen ülni a monitorokat. Mi sosem mesélünk a stúdióról. Van két csodálatos monitor állvány, az egyik úgy a DJ pult felé is mehet, a másikat ide lehet a asztal felé tekerni, a vendégasztal felé, és hát nagyon kényelmes testhelyzetben lehet itt lapozgatni. A hírek közt, az események között... Erről még beszélnék, ezt lassan átkanyarodunk az utolsó negyed órában az ajánlónkra, ahol ugye olvasnivalót, néznivalót, hallgatnivalót ajánlunk a kedves hallgatóknak. Ezt ugye az archívumból hallgatva is rá lehet keresni, mert nem konzervanyagok, tehát bármikor megkereshetők. Szabó Andrea politológussal volt egy nagyon jó klubrádiós beszélgetés, aminek megvan a YouTube változata, tehát meg lehet ott találni. A címe: hiába hergelt a Fidesz évekig a fiatalokat, már nem érdekli az LMBTQ ellenes politika. Ez egy jó háromnegyed órás elemzés. Pár napja jelent meg, ajánlom a YouTube-on esetleg megnézni. Aztán ugye ajánlottunk regényt is nem régiben, illetve bocsánat, interjúkötetet pluszokkal, Kanicsár András, Ádám Andrásnak a LMBTQ forradalmak friss kötetét, hát engem elvarázsolt. Nagyon, mondjuk nekem nagyon érdekes úgy olvasni, hogy ismerem a szereplők jelentős részét ugye az egyesületi meg a mozgalmi életből, de mégis mindig új színek, új rétegek jelennek meg, és amiért fantasztikus és plusz a kötet, hogy odaadhatjuk bárkinek a kezébe, aki szeretne többet tudni a transzneműekről, a queer művészetről, a Vogue-ról, a 1920-as, 30-as évek óta épülő drag queen kultúra, kulturális hatásairól, hogy mi is ez, mennyire régi dolog, mert ugye elsősorban az Egyesült Államokból származott ugye annak idején, és ahogy a szociálisan nagyon rossz körülmények kettős hátrányban élő transznemű, színesbőrű transzoknak, meg crossdresszereknek, akkor még transzvesztitáknak hívták ugye őket, a terepe is ez volt, hogy ott föl tudtak lépni, meg tudtak nyilvánulni, tudták a világukat, a művészetüket fejleszteni, úgyhogy sokszor ugye kommunákban együtt is éltek családokban, mert nem tudtak, nem kaptak munkát, nem tudtak máshol megélni. Ugye New Yorkban és Chicagóban, bocsánat, Los Angelesben, meg a fontosabb melegcentrumú városokban, tehát már a 1920-as, 30-as éveiben ennek visszakereshetjük a történelmi gyökerei, és ilyen jó kis kártét nyújt ezekről, nem túl hosszú, nem túl fárasztó, és mindig a következő riportalányhoz, bocsánat, interjúalanyhoz kötődnek ezek a kis háttéranyagok. Úgyhogy tényleg mindenkinek tudom ajánlani az LMBTQ forradalmakat, még elsíphető, mert friss könyv. Tudom, nézni való, hallgatni való, hát minket ugye mindig vissza lehet keresni az adásainkat, mint minden tilos rádiós műsorét az adás archívumunkban. Akár én például nemrégiben, hogy ugye megemlékeztünk Nádasdy Ádám haláláról, az életéről, egy 2020-as szeptemberi anyagot tudtam visszakeresni, tehát akár ezt a műsort, vagy egyéb műsorokat is vissza lehet könnyen hallgatni. Nem tudom, elmondtuk-e. Én azért ezt elmondom, mert szerintem nagyon döbbenetes. Ez egy július 6-i hír. Nepál, ugye, egy magas hegyi ország, ahol a hegymászók, a serpák a híresek, ugye, ennyi tud a világról a magas megmászandó hegyeket. A legfelsőbb bíróság Nepálban végleg kimondta a házassági egyenlőséget. Ez a bíróság történelmi jelentőségi döntésében mondta ki, hogy az azonos nemű párok számára is biztosítani kell a házasság jogát. Az ítélettel a Nepál a világ 40. országa lett már, ahol törvényesen elismerik a házassági jogegyenlőséget. Azért ezt évek óta tartó jogi küzdelem előzte meg természetesen ott, és a bíróság már 2023-ban egy ideiglenes határozatban lehetővé tette az azonos nemű párok házasságának bejegyzését, de ez a mostani ítélet végleges jogi alapot teremt a queer és transz emberek számára. A Korábbi eljárás 9 LMBTQ nepáli aktivista indított, akik megtámadták azokat a korábbi nepáli házassági szabályokat, amelyeket ugye kizárólag férfi és nő kapcsolatának tekintették ezt a együttélési formát, jogi formát. Az ideiglenes döntés nyomán a kormány külön házassági nyilvántartást hozott évekre létre a nemi kisebbségekhez tartozó párok számára, akik most már ugye teljes értékű házas pároknak nyilvánulnak a jog szempontjából. Sunil Babu Pant emberjogi aktivista, buddhista szerzetes, és korábbi politikus szerint ez milyen már, de érdekes, az ítélet mértfőkő Nepál történetében. Ez a történelmi döntés fontos mértfőkövünk az egyenlőség, a méltóság és az emberi jogok szempontjából, közben jogbiztonságot és védelmet nyújt az azonos nemű számok párok számára, nem vagyok már friss. Hozzátette, hogy az ítélet megerősíti a nepáli alkotmány egyenlőségi diszkrimináció tilalmi alapelveit, kimondja, hogy a szexuális és nemi kisebbségekhez tartozó párokat ugyanaz a jogi védelem illeti meg, mint minden más állampolgárt. Nepál legismertebb LMBTQ jogvédelmi szervezete a Blue Diamond Society, nyersfordításban Kék Gyémánt Társaság, ez is kicsit ilyen brit gyarmatos feelingje van, szintén történelmi jelentőségének értékelte ezt a döntést. Ez már a negyedik olyan legfelsőbb bírósági ítélet volt Nepál történetében az elmúlt 20 évben, amely megerősíti, hogy a szeretett személyházasságának szabadságát az nepáli alkotmány garantálja. Hát Magyarországon még egyenlően nem tartunk itt, de ahogy hallottuk ugye, hogy most már az Ernyő szervezetben ugye 6-7 fontos szervezetünk együtt kommunikál a törvényalkotásról, törvénymódosításokról, a kormány megfelelő, meg a minisztérium megfelelő pontjaival. Ez azért egy nagyon-nagyon jó hír. Szerintem ez az egyik legjobb hír volt a mai műsorunkban, a Szappanoppar helyetben, ami lassan elköszön, mert ugye itt a Tilosban az a szokás, hogy ezért jó pár perccel átadjuk a stúdiót a következő műsor gazdáinak, DJ-jének, hogy föl tudjon készülni a műsorra. 2 hét múlva már itt lesz Balázs is, együtt készítjük a műsort. Még nem tudjuk, hogy mi lesz a program, milyen interjú alanyok, mert sokszor egyébként teljesen adhok szerveződnek az események a nyilatkozatok kapcsán, de talán ez is kicsit színesíti ezt a negyedszázados műsort már itt a Tilos Rádió hullámosszán. Nem tudom, hogy konzervből vagy élő műsorral, de ilyenkor mindig a Vosztok posztszovjet témájú műsorunk szokott következni.
2: Igen, a Vosztok lesz, ez még kérdéses, hogy ez hogy lesz, igen. De szerintem jönnek, én azt gondolom, Vadimék.
1: Hát jó nyarat, aki Szabin van, jó lubickolást, jó utazást, és 2 hét múlva találkozunk.
2: Sziasztok!

0: Ausztrália új programot indított, amely napi 3 óra ingyenes áramot kínál a háztartásoknak. Írja The Guardian. A július 1-én induló Solar Sharer nevű kezdeményezés Új Dél-Wales, Dél-Ausztrália és Dél-Kelet Queensland lakóit érinti, és a déli órákra időzíti az ingyenes időszakot, amikor a napenergia termelés a legnagyobb. A kedvezmény napi felső határa 24 kWh, és nincs szükség hozzá saját tetőnapelemre, a bérlők és a tulajdonosok is igényelhetik. A nagyobb szolgáltatóknak kötelező fölvenni kínálatukba ezt a megoldást, melyhez a háztartások önként csatlakozhatnak. A cél, hogy a déli bőséges napenergia ne menjen veszendőbe. Az ország több mint 4 millió tetőnapelemes rendszere ugyanis ekkor annyi áramot termel, hogy a nagykereskedelmi ár nullára vagy negatívba eshet. A Portugália-Horvátország nyolcaddöntőn a horvátok hosszabbításban szerzett egyenlítő gólját les miatt vették el, és szinte láthatatlan érintés miatt. A döntést az Adidas Trionda labdába épített IMU szenzor tette lehetővé, amely gyroszkópokkal és gyorsulásmérőkkel akár másodpercenként 500 alkalommal méri a labda mozgását, és az adatokat valós időben továbbítja a videóbírókhoz. Számol be róla a Qubit. A rendszer kimutatta, hogy Igor Matanovic feje épp hogy hozzáért a labdához, ezzel Mário Pasalic lesse került. A szabad szemmel észrevehetetlen érintést a korábbi VB-ken valószínűleg nem szúrták volna ki. A FIFA szerint helyes döntés született, a horvát szövetségi kapitány azonban bírálta a videóbírót. Az amerikai kosárlabdaliga, az NBA szintén hasonló, beépített érzékelős labdát tesztel a nyáron.
1: A Rutgers University kutatói a Pest Management Science magazinban megjelent tanulmányban arra jutottak, hogy a New York, New Jersey, Philadelphia és Washington DC területén élő kisebb termetű házi egerek és nagyobb méretű vándorpatkányok, Rattus norvegicus, túlnyomó többsége genetikailag mutálódott, hogy ellenállóbbá várjon a mérgekkel szemben. Minden 6 tesztet rákcsálóban 5-nél legalább egy mutáció volt megfigyelhető a VKORC1 génben, amiről kimutatták, hogy befolyásolja a mérgek hatékonyságát. A közel 300 házi egeret és vándorpatkányt vizsgáló tanulmány azt is megerősítette, hogy a rákcsálók több mint 69%-a további genetikai mutációkat hordozott, melyekről korábbi tanulmányok kimutatták, hogy immunissá teszik a rákcsárókat a gyakori írtó méreggel szemben. Így a rákcsárókat, amelyek Amerika legnagyobb városait ellepték, minden eddiginél nehezebb megölni, a magyar narancs hírét hallottátok.
2: A Tilos Rádió híreit hallottatok.
3: Vasztok, az orosz ok, minden második szerdán este 17:00. Слушайте нас. Начали. Ай.
4: Vasztok.
5: Говорит Москва.
6: Ну куда вы тянете? Нет, нет, нет. Ну что, у меня тоже ребенок, похоже, как у вас.
7: Дело через...
6: Точно такое.

0: Говорит Москва.
1: Что говорит Москва уже, непонятно даже.
2: Привет, sziasztok! Ez itt a Vasztok, a Tilos Rádió posztszovjetügyi műsora. A mikrofonnál Vadim és...
3: Én pedig Gabriella vagyok, mai vendégünk Bognár Péter a Magyar Hangyártól, és arról beszélgetünk majd, miután engedem Pétert is köszönni, hogy van egy szovjet film sorozat vetítés. Szia Péter!
4: Sziasztok!
2: Tehát rögtön a beköszönésem ment a kukába, mert ez most nem egy posztszovjet műsor lesz, hanem rendes szovjet műsor lesz.
4: Igen.
3: Na most mielőtt belemegyünk a részletekbe, a holmikorba, nekem az volt az első gondolatom, hogy a világ nagyon más irányba megy, tehát éppen deszovjetizálunk. Miért gondoltatok arra, hogy mégis inkább hardcore szovjet filmeket fogtok vetíteni, méghozzá nagyon sok időn át?
4: Hát ez ott kezdődött, hogy kb. Egy fél évvel ezelőtt, valamikor még januárban, de lehet, hogy decemberben volt, az egyik barátom átküldte annak a műcsarnokbeli filmklubnak a szórólapját, ahova mi jártunk 1988-ban, meg 89-ben. És az a szórólap, az igazi volt, tehát az eredeti volt, és hát mi oda jártunk. Tehát én jártam 88-ban erre a műcsarnokbeli sorozatra, és annak ez volt a címe, hogy a sematizmus hatása a Szovjetunió filmművészetére. És Szilágyi Ákos és Geréb Anna szerkesztette, Ezbíró Zoltán volt a szakértő, és én nagyon jó emlékekkel rendelkezem ezekről a vetítésekről. Ezek akkor tilos gyümölcsök voltak. Tehát 88-ban ezeket a termelési filmeket nem lehetett akkor megnézni, hanem akkor ilyen előkaparázták az akkor fiatal, ilyen, hát nem tudom, ők már tanítottak szerintem.
2: Tehát az már 30 és 40 is volt már egyikük, másikuk talán.
4: Tehát ők tanítottak, és hát fantasztikus sorozat volt. Tehát én Jászberényből jártam föl, ez péntekenként volt délután, és hát annyira megörültem magának a szórólapnak, hogy a következő NK pályázaton megpályáztuk. Fölhívtam az Annát, akivel azóta jóban vagyok, meg az Ezbírót is ismerem, és mondom neki, hogy mit szólnál ehhez, először is átküldtem neki ennek a szórólapnak a másolatát, és hogy mit szólnál neki, hogyha ezt megpályáznánk, és hát ha adnak rá pénzt. Ez még a választások előtt volt, tehát ez január, vagy talán december.
2: Hát lehet, hogy pont ezért, mert még választások előtt volt. Igen, az orosz szál még dübörgött, és gondolták, hogy ez jó lesz.
4: Ez volt az egyik dolog, hogy le kellett csekkolnunk, hogy megvannak-e még azok a kópiák. Ugye? És hát a Magyar Hangya csinálja ezt a Celluloid Nights-ot egyébként is, vagy legalábbis benne van ennek a szervezésében, a Cinemanation keresztül, és hát volt kapcsolatunk az archívummal is, és lecsekkoltuk, hogy mik vannak meg. Az akkori filmekből, tehát ott azért minden héten volt egy-egy film, mi most csak 3 hetente rendezünk követítést az Urániával, ott azért egy ilyen jó 15 vagy 16 film volt. Mi ezeket mind lecsekkoltattuk az archívummal, és hát ez a 6 volt az, ami még ma is olyan állapotban van, ami vetíthető. Tehát ezeket adta ki az archívum.
2: Párat mondasz azok közül, amiket nem, sajnos nem tudunk vetíteni, mert amiket igen, azt majd úgyis a műsorban végig...
4: Tőlem, hogy mik maradtak ki, mert azt nem tudom. Tehát rengetegen mentünk keresztül. De hogyha ki tudjuk nyomtatni ennek a szórólapját, akkor abból meg tudom.
2: Akkor már rögtön tudjuk.
4: Hát ugye most szombaton volt, vagy most vasárnap volt az első vetítés, Vidám fickók, az volt a címe.
2: Viszioli Ribeta, igen, hogyha valaki az eredeti címre kíváncsi.
4: Az 34-es történet.
2: Elképesztően klasszikus film. Én szerintem még most is valamelyik orosz tévé biztos, hogy évente egyszer leadják ezt a filmet. Tehát ez egy annyira klasszikus része a szovjet/orosz kultúrának, hogy bármikor. És nem csak, tehát nem ilyen sematikus sorozatokban, tehát valami tematikus sorozatokban beillesztve nézik az emberek, hogy ilyen tiltott gyümölcs, vagy hú, ez milyen, milyen érdekes, hogy hogyan mutatja meg a, az akkori időknek a furcsaságait, hanem egy az egybe, élesbe élvezik az emberek ezt a filmet. Hát Leonid Utyoszov énekel benne, hát ne vicceljünk, hát annál több nem kell, hogy akkor az Orlováról ne is beszéljünk.
3: Hogyan fogalmaztál, élőben élvezik ezt?
2: Jó,
3: én azzal szeretném kiegészíteni, hogy én ugye patriarchális elnyomásban nőttem fel, és nálunk azt néztük, amit a nagyapám nézett. És hogy meglátta ezeket a fekete-fehér képeket, pufajkás szásákat, azonnal nyomta
2: a delete gombot.
3: Akkor még delete gomb nem volt, szakszerű nevén nyomókát.
2: Átkapcsolt
3: és
2: azonnal.
3: Én nem láttam ezeket, nekem esélyem nem volt, pedig ugye a Szovjetunióba felnőve ezt lehetett volna. Tehát, hogy ezekből én konkrétan frémeket láttam, mert tényleg, ahogy megjelent Szása pufajkába, már nyomta el. Úgyhogy meséljetek nekem valamit erről a Visszaéléri Bertha.
2: A Visszaéléri Bertha abszolút nem ez a klasszikus pufajkás sztori. Van benne egy mezőgazdasági szál, a főhősünk Utyoszov, aki egy rendes odesszai zsidó jazz énekesnek gondolta magát egész életében, de ebbe a filmbe egy pásztorfiút, de tényleg már kimondani is röhelyes, egy pásztorfiút játszik, aki bemegy a nagyvárosba, és hirtelen felfedezik, hogy ilyen tévedések vígjátéka alapján mindig valaki másnak nézik, és kiderül róla, hogy egy szuper tehetséges, nem csak énekesnek, de karmesternek, és általános zenésznek is kiváló figura. A kor agyon ünnepelt sztárja Ljuba Orlova, hogy kell ezt mondani rendesen? Ljubov, ugye a keresztneve, mert hogy a hit, remény, szeretet oroszul mind a három női név, ebből a szeretet Ljubov a Orlovának a keresztneve, aki egyébként egy ilyen, ha nem lett volna 17-es forradalom, ő akkor is egy gigantikus nagy filmsztár lett volna, mert nemesi vér bugyog benne, Lev Tolsztoj távoli rokona, tehát minden benne van a Orlovába, és aztán Sztálin kedvenc színésznőjévé vált. Jó, pont. Ezek ketten játsszak ennek a filmnek a főszerepét, és a színházi, zenei világ, tehát oké, hogy pásztorfiú indul a nagyvárosba, de aztán a színházi, zenei világban, zenekari árokban, és ilyen helyszíneken játszódik a film. Ilyen tévedések végjáték a alapon.
4: Musical.
2: És, ja, hát igen.
4: Tehát ugye ez ritkaság, hogy egy szovjet musicalt látunk.
2: Orlovát általában is, de ebben a filmben konkrétan Marlene Dietrichnek maszkírozzák. És abban a filmben szerepel egy híres cilinder, amit sűrűn felvesz a Orlova által játszott szereplő. És az nem, hogy hasonlít Marlene Dietrich cilinderére a Kék Angyalból, hanem konkrétan megszerezték azt a cilindert, és azt rakták fel Orlovára. Na jó, oké, abba hagytam.
4: Na hát nem én vagyok itt a szakértő, én félek ettől a...
3: Igen, mert úgy kezdődött a mai találkozásunk, hogy Péter mondta, hogy egyébként jön egy szakértő, és mondtuk, hogy haver, te vagy az.
4: Nem én leszek itt a szakértő, mert ezeket a részleteket én nem
3: tudom. Jó, hogy is tudunk a zene alatt, mit szóltok.
2: Jó, ebből a filmből fogjuk, hát ki másnak, mint Utyoszovnak a dalát meghallgatni. Az előző.
4: Aha.
2: Ez, ott van. Jó.

0: Sziasztok, visszatértünk, ez még mindig a Vasztok, a Tilos Rádió posztszövetségi műsor, és az előbb a nagyszerű Utyaszovot ilyen gyerekkórussal megsúlyosbítva hallgattuk. Aki Utyaszov, bár ebből a dal részletből egyáltalán nem derült ki, de az orosz-szovjet jazz életnek a alapító atya úristene volt, annyira, hogy Odesszában, ahonnan származott és ahova tartozott mindig is, szobra van a vasútállomásról, amikor a vonat elindul, akkor Utyoszov dal szól. Tényleg. Tehát ilyen minden Utyoszovról szól, akinek persze nem ez volt az eredeti neve, de most bocsánat.
1: Van Mandelstein.
0: Igen, nem készültem, mi volt az eredeti neve, de az Utyoszov az milyen jó hangzik egyébként.
1: Nekem is eszembe jutott Odessa pont, amikor a Cilinderről beszéltél, hogy ott voltunk a filmgyárba, és a filmgyárnak a múzeumába, ahol van egy jelmes sarok, és ott nagyon kiváló kalapokat tudtam felpróbálni. Erről pedig eszembe jutott, hogy szegény Dovzsenko filmintézetnek a jelmezraktárát találatérte néhány hete, és gyakorlatilag teljesen megsemmisült minden, ami Kijevben gyártódott, vagy köze volt hozzá, és ugye ezek nem feltétlenül ukrán filmek, mert hogy nem tudom erről mit tudsz, tehát hogy
0: össze-vissza mindenhol, minden, hogy gyártották. Például ugye ahol voltunk, Odesszában, erre senki nem számított, de Odesszában gyártották a Fekete Macska Bandája címmel Magyarországon is vetített sorozatot, amiben Viszocki egy rendőr hadnagyot, vagy nyomozót játszik egy csodálatos bőrkabátban, és ezt a bőrkabátot fel lehetett próbálni abban a múzeumban, nyilván én is felpróbáltam Viszocki bőrkabátját, na jó, oké, ezt most abba hagytuk, ezt az anekdotázást, vissza a filmekre, hiszen az Urániában vetítik a csodálatos, ám sematikusnak mondott filmeket. Azért ezt kérdezném, hogy most már értem, hogy kerültek össze ezek a filmek, de hogy azt a címkét kapták, hogy ezek a sematizmust próbálják bemutatni. És hát pont amiből az előbb a dalt hallgattuk, a Visiola Ribiata, az mint hogyha kilógna egy kicsit a sorból, mert hogy az hát musical, és hát persze sematikus, de hogy inkább az amerikai musicalek sémáját követte, és nem a későbbi sztálinista szociál film, ha bármit is jelentene ez a kifejezés, annak a sémáit.
2: Párdos Judit jött el beszélni a film előtt.
0: Volt, aki volt már.
2: És hát fantasztikus volt, tehát az ő felvezetője fantasztikus volt. És ő mondta, hogy a 20-as években a szovjet filmművészet az ilyen világelső volt. Tehát ott világsztároknak a sora a mai napig elfogadott nagy ősök, akik elkezdték ezt az egészet, és 30-ra, tehát a hangos filmnek az elindulásával Sztálin észrevette, hogy maga ez a médium, ez mennyire fontos számára. És onnantól kezdődnek azok a dolgok, ez a Zsdanovi történetére, de nem akarok így belevenni ennyire mélyen, hogy hát az életnek a szebbik oldalát kell mutatni. És így kezdődik ez a Vidám fickók, hogy itt az élet egyik szebb oldaláról van szó, itt szó sincsen éhínségről, meg szó sincsen a kolhozosítás ellen küszködő parasztokról, hanem itt van, itt boldogság van. És hát ezek a termelési filmek azok, amik egyébként mi is ebbe az irányba mentünk még egy évvel ezelőtt, igazándiból mi ezt fricskának gondoltuk, de hát kaptunk rá NK támogatást. Nem annyit, mint amennyit egyes kiemeltet. De hát kaptuk rá támogatást, és hát végül is úgy gondoltuk, hogy 6 filmet ezt meg tudjuk csinálni. És igazán, én ugye most az első vetítésem voltak, vagy 85-en.
1: Ami, tehát ez nem a díszteremben van.
2: De a díszteremben voltunk.
1: Ami hány filmhelyes?
2: Az 300, ahogyha az erkélyt megnyitják, akkor 410. De hát nem tűnt el, tehát az azért vasárnap délután, július közepén az egy nagyon jó szám, uh-huh. És a következőn többen lesznek, szerintem. Úgyhogy én úgy gondolom, hogy És nem csak idősek jöttek, hanem fiatalok is jöttek nézni ezt a filmet.
0: Na most, hogyha Moszkvában lett volna ez a vetítés, akkor meg együtt is énekelte volna a közönség ennek a filmnek a dalai. Igen.
2: Na de ugye ott van az a másik, ez volt az egyik történet, ami miatt ezt megrendeztük, hogy egyrészt egy fricskát is adjunk a sematizmusról, meg termelési filmeket, hogy megtaláltuk ezt a szórólapot, meg hogy hajlandó volt az Anna, meg az S-bíró ezt végigcsinálni újra. Tehát azért ez fontos volt, hogy magát a filmeket velük egyeztettük, és ők úgy osztottuk be az időpontokat is, meg a vetítéseket is, hogy ők ráérjenek. Úgyhogy ez így ilyen komplettő meg van csinálva, 6 film erejéig, és tegnap előtt a Bárdos Judittal még beszélgettünk is arról, hogy mi lehetne a következő. Tehát megkérdeztem tőle, hogy
1: ő biztos mondta a komisszárt.
0: Vagy ebből a musical sorozatból a Volga-Volgát, vagy a cirkuszt.
2: Nem, az olvadás filmjéről beszéltünk, filmjé. Tehát ugye az ezután követ, tehát a Sztálin halála utáni a hruscsovi időkben induló új rendezőknek a darabjait, de inkább nemzetközi összehasonlításban. Tehát az, hogy a lengyel, tehát az Andrzej Vajdákat, a Szabó Istvánokat, aztán a cseh új hullámot összehasonlítani, és ugye ugyanígy volt a szovjet új hullám is. Mi 20 évesek, meg ezeket gondoltuk így.
0: Ja, Andrzej Vajda légyfogója. Abszolút izgalmas ez a felfogás, és egyébként pár évvel ezelőtt, még mondjuk 10 akárhány évvel ezelőtt készült egy orosz tévésorozat, vagyis Olvadás címmel, és pont ezt a úgy indul a sorozat, hogy meghalt, ordibálják egymás között, és senkinek nem kell magyarázni, hogy ki halt meg, és mi ez az egész. 53. március 5-én játszódik a nyitónap, és akkor onnantól kezdve nézzük meg, hogy mi a helyzet. Na ez a március 5, ez azért érdekes, mert ez átvezet minket egy másik filmre, ami a sorozatból szintén benne van, és részben kapcsolódik az előző mondataidhoz, hogy a 20-as évek nagy híres világhírű nagy rendezői közül is egy pár ember beengedtetett a 30-as évek furcsa világába. Konkrétan Eisenstein, aki gigantikus nagy filmrendező világsztár addigra már, és 30-as években megkapja a feladatot, hogy rendezze meg a Jégmezők lovagja címet kapta a magyar fordításba egyébként meg a ez most lefagytam. Lefagytam a Jégmezőktől, de hogy hívják eredetileg ezt a jó embert?
1: Fogalmam sincs. Tehát úgy ülök itt, mint egy megszületett bárány. Fogalmam sincs, miről beszéltek.
0: Jó, és akkor ennek a filmnek, a Jégmezők lovagjának a zeneszerzésére a Eisenstein felkéri Prokofjevet.
1: És... Én bocsánat, annyira fogalmatlan és debil vagyok, hogy nekem az a nagy meglepetés, hogy ez így időben összeér. Tehát, hogy én Prokofjevet a zeniskolában tanultam róla, és egy olyan könyvből, ami már amikor kinyomtatták a könyvet, szerintem már
0: értem.
1: Mindenki meghalt.
0: Igen.
2: Meg ugye ezen sem nem engedték rendezni, ugye? Tehát volt egy időszak, amikor ugye Sztálinnak nem volt a kedvence az Eisenstein.
0: Onnantól kezdve nem volt egyáltalán a kedvence, tehát ez a
2: film is
0: így volt.
2: Volt egy betiltott filmje, és ez a Jégmezők az már egy ilyen megtérés lett volna, de az se tetszett neki.
0: Nem.
2: És akkor ment ő Mexikóba, meg nem tudom én
0: előtte,
2: hova.
0: Igen, előtte volt Mexikó, és akkor jött vissza. És amit akartam mondani ezzel a filmmel kapcsolatban, és ez szerintem elég izgalmas kérdés, gondolom erről fogtok beszélni, amikor majd ezt a filmet vetítitek, hogy ebben a nagy sematikus sztálinista filmalkotás közepette, ez a film azt a problematikát kellett volna valahogyan érzékeltetni, bemutatnia, hogy ellentétben a marxista ideológiai állításokkal szemben, hogy a nacionalizmus, a népiség, a nacionalizmus és a társadalmilag érett szocialista ember, az két különböző világban van. Azt kellett, ugye ez volt az eredeti felfogás, és ebben a filmben, a 30-as évek második felében elindult a nacionalizmusnak valamiféle újragondolása, hogy hogyan lehetne bekapcsolni mégis ezt a népi felbuzdulást, érzést a kollektív cselekvés megalapozása véget. Miről beszélek arról, hogy közeledett a háború, és a nacionalizmust is megpróbálták bevetni, hogy akkor álljunk ki Oroszország, vagy a Szovjetunió, vagy mit.
2: Igen, 43.
0: Valami mellett. Valami így, 39, valami ilyesmi a jégmezők lovagja.
1: 38.
0: Na tessék.
1: Hozzájárulhatok a műsor színvonalához azzal, hogy felolvasom a leírását a programban, ami van a filmről. Alekszandr Nyevszkij,
0: így van.
1: Mit kerestél? Ezesen egyetlen kassza sikere ez a filmeposz, ami az 1242-es csúdtavi ütközetről szól. A csatában Alekszandr Nyevszkij csapatai visszaverték a német lovagrendseregét, és ezzel helyreállították Oroszország egységét. A filmet a Molotov-Ribbentrop paktum megkötésekor betiltották a Szovjetunióban.
0: Hát hiszen a németek egyőzték le ebben a filmben. Iszonyú nehéz volt ebben a korszakban filmet csinálni.
1: Vagy bármit.
0: Vagy bármit, de igen, a filmet azért emelem ki, mert mondjuk a másik film, amit mutattok, az a Lenin 1918-ban, és ott hát a filmforgatás alatt változott az, hogy mégis mi történt 18-ban, melyik szereplőnek múlt ki a sztoriból a szerepe, és azt hiszem van is egy ilyen a szereplők leírásában szerepel egy ilyen zárójel, hogy ez a színész eredetileg ennek a szereplőnek a bátyját játszotta még a forgatókönyvben, de aztán a filmforgatás közben kiderült, hogy hát a bátya az nem komilfó, hanem az öccset kellett akkor ábrázolnia.
2: Igen, a Bárdos itt azt mondta, hogy a Vidám fickóknak az operatőrét is kivégezték.
1: A
2: nagy tisztogatásoknak az idején. Mert hogy ő azt mondja, hogy a rendezőket nem tartotta semmire Sztálin, ő a forgatókönyvírókat tartotta valamire, és a rendezőket azt különösebben nem is zavart, azokat nem végeztette ki, a forgatókönyvírókat végeztette ki csak, meg hát ezt az operatőrt is valahogy sikerült neki valamilyen módon.
1: Hát, hogy volt egy mellékállása.
0: Bocsánat, igen, csak még egy mondatot végzek egy kört azzal, hogy a Prokofjevet azért dobtam be az előbb, hogy miért érdekes. Egyrészt már elképesztő, hogy ennek a filmnek az egész mozi filmzenéjét a Prokofjev írta, és darabra, és Eisensteinnel közösen, tehát egyeztetett Eisensteinről kiderült, hogy nem csak a filmekhez ért, hanem a zenéhez is, és folyamatosan együtt birizgálták majdnem azt mondta, hogy potmétereket, de hogy a kotta fejeket rakosgatták egymás után, mert hogy annyira fontos volt a filmben a zene. Ugye Eisenstein néma filmrendező volt, ez volt igazából az első komolyan vett hangos film, amiben ő bekapcsolódott, és akkor próbálta a néma filmekhez kísérő zeneként írt zenékből vett tudását bekapcsolni abba, hogy hogyan lesz ez, akkor ez igazán hangos film. Na, és akkor Prokofjev az meg pont 53. március 5-én halt meg, de soha az ő halálnak híre nem szerepelt a szovjet sajtóban, mert első három oldalán minden lapnak az szerepelt, hogy meghalt a Sztálin, és akkor valami lábjegyzetben hátul egyébként Prokofjev is meghalt, de hát igen.
2: Te látod
0: születni is, meg meghalni is jó időben kell.
2: Látod a Loznicának azt a dokumentumfilmjét, amiben

0: Privét, visszatértünk, ez még mindig a Vasztok Attilos Rádió posztszovjetügyi műsora, és jó kis szovjet filmekről beszélünk. Az előbb Prokofjevnek a Jégmezők lovagjához írt csatajánlathez írt dalát hallottuk, amiből rögtön két dolog is következhetne, ha rendes zene történészek lennénk. Egyrészt a John Williams féle Csillagok háborúja zenéket is le lehetne vezetni, másrészt valami még eszembe jutott Prokofjevről, de most ez elmúlt.
1: Én el vagyok ámulva vagyimok, mert azt tudtuk, hogy neked a zenei műveltséged nagyon mély, de azt nem tudtuk, hogy mennyire széles.
0: Én
1: azt hittem, hogy 70-es, 80-es években vagy igazán pro, de úgy látszik mindenben.
0: Igazán.
1: Nekem egyébként nyilvánvalóan valami technikai részlet jutott eszembe, nem tudok túllendülni azon, hogy azt mondtad, hogy bizonyos filmek nincsenek meg, hogy így tudunk erről valami? Tehát sok dolog érdekel. Egyrészt az Urániában nagyon sokféle mozigép van, és akkor elő lehet rántani azt, ami akkor ahhoz a filmhez jó. Másrészt meg, hogy mit tudunk arról, hogy a filmintézetben, archívumban mi történik? Mi? Beázás? Tűzvész? Patkányok?
2: Hát egyrészt 35 mm-es vetítő nagyon kevés van a városban. Tehát azok kihaltak. Most jönnek vissza, és nem is szereti az archívum kiadni a saját 35 mm-es kópiáit. Tehát olyan szerződéseket kell aláírni, hogyha elveszik, vagy tönkre megy, akkor el kell adnom a házamat. Tehát ilyen...
1: És biztosítást tudsz rá kötni? Létezik ilyen a piacon?
2: Nem, vigyázni kell a

0: olimpiára. Tehát mit tudom én, nem tudom. Tehát nem ez a probléma, hogy izé... Hogy
1: de ez egy probléma, mert egy gyúlékony celluloidról van
0: az,
1: szó.
0: De az, hogy 30, tehát 88 és 89 óta ezek a kópiák mennyit romlottak azoknak az állapot, azt nem tudom. Tehát mi beadtuk a listát, hogy mik vannak elérhetők, és ők megmondták, hogy ezek és ezek azok, amiket ki tudnak adni. Mert ezek olyan állapotban vannak. És a 16 vagy 17 címből 6 darab volt az, ami vetíthető. És ezt rendeztük mi ezt egy ilyen ívbe október végéig.
2: Azt jól sejtem, hogy nem szinkronizált, hanem feliratos verziók ezek?
0: Hát ezek 35 mm-es kópiek, igen.
2: De feliratosak, tehát és
0: mind
2: akkor...
0: feliratos. És rettenetesen vannak feliratozva. Az az érdekes bennek, hogy például itt a Vidám fickóknál ilyen minden második szöveg volt végül is feliratozva. Voltak dalok, amiket feliratoztak, voltak, amiket nem. És hát ezzel nem tudunk segíteni.
2: Hát igazán... ugye a régi filmeknél, tehát ennyire régi filmeknél a feliratozás az nem egy ilyen számítógép vezérelt, és egyszerű mozdulatokat adám, feltesszük el a feliratot a filmre, hanem hogy vegyi úton rá kellett savazni a feliratokat, tehát az egy...
1: neked mennyire széles a tudásod mindenben,
0: Bonyolult, mert ugye 34-es történetről van szó, és mafilm, illetve mokép kópia volt, tehát ez nyilván eredetileg valamilyen, tehát mokép szerintem 45 után van csak. Tehát ők valamilyen archívumi, tehát ők kaptak a szovjet kollégáktól kópiákat, és azt ők szerintem eltették oktatási célra. Szerintem mi ezeket, ugyanezeket a kópiákat láttuk 38 évvel ezelőtt is, és most ezeket, ugye úgy kérdettük meg, hogy ez egy kísérlet ennek a filmklubnak a újraélésére, és hát ez ugyanazokkal történik. Ugyanazokkal a kópiákkal, ugyanazokkal a szakértőkkel, csak most nem a műcsarnokban van, hanem a Urániában, mert ő fogadott be bennünket. Alapvetően a Puskinba akartunk menni, de a Puskin...
2: Csak a név miatt, jó sejtem.
0: De ott van még 35 milliméteres vetítő, de ők nem engedték, hogy vasárnap délután elfoglaljuk egy ilyen nagyon nis történettel. Tehát az pedig direkt úgy próbáltuk ezt igazítani, hogy ez július közepe, tehát úgy fogjuk ezt fölvezetni, úgy betesszük a sarkunkat a legnagyobb uborka szezon közepén, vasárnap délután 4 órakor kimegy moziba,
1: és ott elindítottuk
0: ezt most múlt vasárnap, és most már 3 hetente most már nincs megállás.
2: Lehet, hogy valami külvárosi mozit kéne újjáéleszteni, ahol még, megvan még a vetítő, de már nem moziként üzemel.
1: De nincsenek már külvárosi mozik.
2: Nincs. Hát csak amik már tönkrementek, mert bezártak, csak még megvan a vetítő.
0: De ott már OTP fiók van.
1: Meg. Igen, nézzük meg Óbudát.
2: Hát például a Csillaghegyi, az pont tök üresen áll. Na, mindegy.
1: És nincs meg.
0: Igen, jó lenne, ha egyébként most, hogyha lennének ilyen nagy mecénások, én is nagyon szívesen vállalnék egy 3 termes mozinak az elvezetését. Nem vettétek észre, hogy a hazai mozikban milyen szappanopera van, cunami van?
2: Nem, tehát szerencsére.
0: Hát mert nem jártok moziban.
1: Igen. Egyébként igen, tehát nekem még cirkóbérletem is volt nagyon sokáig, de aztán valahogy egyszer csak ennek így vége lett.
0: Egy általános felhigulás van sajnos a művész mozikban.
2: Hát, hogy valamiben meg akarnak élni, tehát nyilván fesztiválozni kell sokat, és...
0: Nyilván eseményeket is kell csinálni, nagy csomó, tehát régen nem volt ez így, 10 évvel ezelőtt, hogy ennyi szerzői retrospektíveket csinálnak, sorozatokat. Tehát mi kezdtük ezzel a Cinema Nis történettel 6 vagy 7 évvel ezelőtt. Azóta van Cinekorda, azóta van Celluloid Nights, azóta különböző rendezői retrospektívek vannak, úgyhogy rengeteg van, és hát igen, nagy a zaj, és nagyon nehéz ebbe utat találni. Ettől függetlenül a művészmozik sajnos fölhigulnak, és hát nagyon nehéz dolgunk van, mert mi még nem vagyunk hajlandók szappanoperákkal foglalkozni. Tehát mi nem csinálunk olyanokkal, nem van filmeket, nem forgalmazunk, amiket nem szeretünk. Úgyhogy nagyon nehéz ma bekerülni egy moziba. Úgyhogy ha valamikor valaki itt a rádiót hallgatja, és sok pénze van, csináljon egy mozit. Mi nagyon szívesen elvállaljuk annak a programingját.
2: Ez egy szép felhívás volt. Ami eszembe...
1: Én itt látok elindulni valamit, tehát a Csillaghegyi mozinak az épülete, az megvan.
2: Megvan, igen, tehát lehet, hogy ott...
0: De az kimegy ki Csillaghegyre? Tehát itt a Margit körúton nincs.
2: Hév megállóban van a mozi, tehát az egy könnyen megközelíthető.
1: Mondjuk hozzáteszem, hogy a Tabánban nem vagyok hajlandó elmenni.
2: Jó, igen. Na, de ott azért...
0: A Tabán az működik. Az,
1: az működik.
2: Páran azért még eljárnak a Tabánba.
0: Igen, az nem megy rosszul.
2: Viszonylag normálisan. Egy mondatot elhagytam, mert azt mondtam, hogy a Prokofjev zenéje kapcsán két motívum is van, ebből a filmből nyílik. Az egyiket mondtam, hogy a John Williams féle zene a Star Warshoz. Másik motívum meg, amit még műsor előtt mondtam el, hogy a Scorsese a New York bandáinak a verekedős nagy csata jelenetét, ami a film elején van, azt egy az egybe
0: A jégmezők lovagja.
2: A jégmező lovagja csata jelenetet vette alapul is annak egyesével minden, ahol ott összecsap egy német lovag és egy orosz lovag, azt akkor áttette a New York bandájába, hogy akkor ott két ember összecsap. Tehát ugye egy koreográfia szinten vette át az egész.
0: Igen, a színek...
1: Jaj, betelefonáló, hát olyan rég
2: végre,
1: volt ilyen.
2: Igen, végre valaki helyet tesz, és azt mondja el, hogy nem, Scorsese, más vonal.
1: Szia, kedves lopta. Hallgató, hello!
3: Hello! Csak egy olyan kérdés lenne, hogy az ilyen 70, 50, 60, 70, 80 éves kópiáknak a digitalizálásával mi a helyzet?
2: Köszi.
3: Meg lehet csinálni bármilyen szinten?
1: Oké.
2: Köszi.
1: Az volt a kérdés, Péter nem hallotta, hogy mi a helyzet a digitalizálásával ezeknek a kópiáknak.
2: Azt valamennyire elvégzik, csak nem ez a... Nem ez a szép sztori egyébként.
0: Hát mi megpróbáltuk ugyanazt a filmklubot újra csinálni, mint ami volt 88-89-ben, de ezek elérhetők, tehát kim vannak a neten, tehát ezeknek van digitális verziójuk.
1: Jól megcsinálod most a reklámot magadnak.
0: Miért?
2: A feliratozva nincsen.
1: 83.
2: Feliratozva nincsen. Tehát ugye az összes szovjet film fent van a YouTube-on. Tehát nem
0: igen,
2: kell messze.
0: A vidám fickók is fent van a YouTube-on.
2: A
0: MOSZ film
2: az feltette az egész archívumot. Egy mozdulata feltette az összes filmet. Na de ahhoz nincsen.
1: Aztán lekapcsolt az internetet, de mondjuk...
0: És ugye ezeknél a filmeknél még ezek még public domainnek számítanak. Tehát itt a háború előtti orosz filmeket azért nem kell jogdíjat fizetni, vagy legalábbis ez
2: mi így tudjuk.
0: Mi így tudjuk.
2: Tisztelt bíróság, mi így tudjuk.
0: És az archívum is elfogadta ezt
1: a történetet. Nem a 75 év, nem?
0: Az olvadásnak a filmét már nem fogjuk tudni ilyen könnyen megszerezni. Tehát ott már jogdíjakat kell majd fizetni valószínűleg. Úgyhogy...
1: Minden esetre az oroszok ezt megcsinálták. Csak
2: a digitalizálás, tehát a kedves hallgató betelefonálónak a kérdésre a konkrét válasz. Igen, majdnem minden szovjet filmet bedigitalizáltak már, és fenn is vannak a neten, csak nincsen hozzá magyar felirat.
0: Igen, és de nem itthon digitalizálták be, hanem Oroszországban
2: még ott,
0: valószínűleg.
2: Igen. Abszolút.
0: Igen. Nekünk az eredeti kópiáink vannak magyar felirattal és rettenetes állapotban. Tehát ezeknél tudni kell, hogy ezek háború előtti kópiák.
2: Amikről nem beszéltünk még filmek, a Zsilából a gyilvocska, vagyis volt egyszer egy kislány, azt hiszem ez a magyar címe, és az a Leningrád blokádról szól, két kislánynak a szemszögéből. Ezt a filmet nem láttam, csak most, hogy készültem a műsorra, belenéztem, elképesztő. Tehát erre az én is kíváncsi vagyok. Tehát ezt,
0: én se láttam.
1: Erre még te is jegyet váltasz.
2: Erre még én is jegyet váltok.
0: Ez a Gary Bandának a kedvenc filmje.
2: Elképesztő leírás van róla, és hogy ez mekkora nagy kedvenc volt. És hogy
1: hozzájáruljak a műsorhoz azzal, hogy felolvasom?
2: Fél évvel vagy egy évvel, tehát még 44-ben, tehát még az a háború zajlik, amikor megcsinálják ezt a filmet. Fél évvel, egy évvel vagyunk a Leningrád ostromának feloldása után, tehát még a valós díszletek között forgatják a filmet.
0: Igen.
2: Elképesztő.
0: Na hát egyébként meg vagyok rűkönyödve, hogy ilyen szeretettel beszéltek ezekről a filmekről, úgyhogy én nagyon örülök.
1: Főleg én, aki nem lehet tönket.
0: Nem, hát a magyar hangya filmekért nem szokott nagy érdeklődés lenni, tehát nem szokott fölhívni az RTL klub, hogy akkor beszéljek az... Jó, de végre a Tilos Rádió, a hát, sematizmus hatása a Szovjetunió filmművészetére ebből egy külön műsort szentelt, és hát ezt el vagyok ragadtatva. Most komolyan.
1: Vagyimok, nem meséled el, köszönjük. Nem, csak zavarba jöttem. Nem meséled el a történetet, ami a családod története a leningrádi blokkáddal kapcsolatban?
2: Volt rokonom, aki részt vett a dologba, de már mint áldozatként, tehát hogy túlélte az egészet, és utána halt meg. Eléhezett, tehát nem sikerült a történetből kijönnie. Mindegy, tehát elképesztő sztorik vannak a leningrádi ostrommal kapcsolatban. Művészeti szinten is. Szerintem a Sosztakovics sztorit azt többször ebben a műsorban is emlegettük, hogy ugye ott megírja a Leningrád szimfóniát, aztán valahogy a Kottát kicsempészik, és Amerikába landol, és ott nagy zenekarra felveszik, abból készül lemez, és akkor ezt úgy dönt a szovjet vezetés, hogy ez mégse járja, hogy a nagy Sosztakovicsnak a Leningrád szimfóniáját, ezt amerikaiak veszik fel, és akkor amúgy is még zajlik az ostrom, még blokád van, és akkor a blokád alatt játsszák el a Leningrádban a Sosztakovics Leningrád szimfóniát, de ez egy másik történet, és Anna Akhmatova, a nagy költőnő, aki hát a régi Szentpétervárnak, és aztán Leningrádnak is a nagy költőnője, na, hát nem kap teljes feloldozást, mert azért még mindig csak egy ilyen eltűrt burzsoá költőnőként szerepel a listákon, de az, hogy vállalja, hogy a blokkád alatt ott marad a városba, és csak az utolsó pillanatban teszik ki valami békésebb helyre, az olvasói között legalábbis kap egy felmentést, hogy akkor mégiscsak a mi Annácskánk. Nem pedig az őskövület burzsoá Anna, hanem ő mégiscsak a miénk. És ezért meg is fogjuk hallgatni Anna Akhmatovának egy versét. Igen.
1: Én nem mesélhetem el a leningrádos sztorit.
2: De most?
1: Mondtam, hogy amikor az Ermitásban voltam 15 évvel ezelőtt fél évet, akkor azok a bábuskák, akik teremőrök, pont annyira voltak gyerekek, mint a filmben a Kátya meg a Násztyenyka, és hogy ők így meséltek erről, vagy hogy ez egy ilyen nagyon élő dolog a blokkád, emlékeznek rá. A blokkád, van a blokkádnak egy múzeuma is, egy kicsit kint a városból, olyan, mint a feszti körkép, de hogy közben van ilyen fény, meg jönnek a tankok, és ott tényleg ezek az idős emberek így sírva jönnek onnan ki. És hogy az Ermitásban ezt minden lehetőségkor elmondom, hogy vannak cicák, tehát így védekeznek a rágcsálók ellen. És a cicák a pincébe laknak, és ugye a bábuskák, meg a cicák nagyon jóban vannak, és hogy egyszer volt egy ilyen alkalom, amikor levetítettek egy filmet a blokkádról, amiben az egyik ilyen bábuska azt mondja, hogy cats are delicious. És hogy ennek van sztoria, hogy az Ermitás dolgozói a pincébe voltak, és akkor először megették azokat a műtárgyakat, amik ehetők, mi etruszk csontok, mi tudom én, mi levest főztek a mamutból, tényleg. Aztán utána kikaparták azokat a enyvragasztóanyag a képek rögzítésénél, és hát utána jöttek a macskák.
2: Ebben a Anna Akhmatova versben van macska, neki semmi bántudása nem esik.

0: Sziasztok! Visszatértünk, ez még mindig a Vasztok, a Tilos Rádió posztszovjetügyi műsora, és az előbb Anna Akhmatova versét hallgattuk, kicsit megscratchelve. Már viszonylag kevés időnk van, forduljunk rá arra, hogy mi is az a...
1: A praktikum, a kedvencem.
0: Igen, hol lehet ezeket a filmeket, mikor
1: Hol, mikor,
0: megnézni?
1: Mennyibe kerül?
2: Normál helyáron lehet venni az Urániába, azt most nem tudom, mennyi ott a helye, 2008, valami ilyesmi. A következő az augusztus 2, akkor van a Lenin 1918, rá három hétre, ugyancsak, ez minden vetítésünk vasárnap délután van az Urániába, 4 órakor, Uránia díszterme, a rákövetkező vetítés a Jégmezők lovagja Eisensteintől, az augusztus 23, innentől kezdve, most rá kéne a 3 hetet számolni, hogy szeptember 6-án van, vasárnap a Berlidel este, és ha meg tudod mondani, hogy a szeptemberben,
1: már is.
2: Hogy van az a vasárnap.
1: Berlidel este szeptember 13, utána október 4.
2: Október 4, az a
0: traktorista.
2: A traktoristák, vagy a boldog ifjúság néven fut. És az, ami az utolsó zárófilmünk pedig a...
1: Volt egyszer egy kislány.
2: Volt egyszer egy kislány lesz. Az pedig október 4.
1: Nem, október 25.
2: Október 25, vasárnap.
1: 4 óra.
2: Délután 4 óra az Urániában.
1: És említetted, hogy volt a Bárdos Judit, lesznek még beszélgetések?
2: Mindig vannak, tehát itt is az volt a highlight, tehát a Bárdos Juditnak a 10 perces felszólalása, és ez a 76 éves nő, amit ott tudott, pedig nem is ez a, most már olasz filmekkel foglalkozik, de hát olyan szeretettel, és olyan tudása, és ez úgy mondta a neveket egymás után, meg hogy kit végeztek ki, meg kit nem végeztek ki, meg hogy ki került, hova került, és így tovább, hogy egyszerűen le a kalapom előtte. Az augusztus 2-ait azt Anna fogja csinálni, Geréb Anna, tehát ő volt az eredetinek a házigazdája, és szerintem a következőt is. Szó van még egyébként szakértőknek a meghívásáról, tehát ugye ez bíró csinálja a Berlinel estét, és még a másik kettőt én az Annának kínáltam föl, de az bíró lehet, hogy még egyet elvállal. Még ezt nem tudom, tehát ezek hátra vannak, de az első esemény után én úgy gondolom, hogy többen fognak jönni, de sokan leszünk, tehát már nem csak 85-en leszünk, hanem 100 fölé megyünk, és hát ez a legjobb része, amikor az Anna elkezd beszélni arról, hogy ez mitől izgalmas, vagy mitől rossz, vagy mitől jó, mitől termelési film, tehát ezek mind, mondom, hogy 38 évvel ezelőtt mi úgy jártunk oda, mint hogyha tiltott gyümölcsöt vettük volna. Ezeket a filmeket nem lehetett látni, és hát nevettünk a traktoristákon természetesen, amikor dalra fakadnak aratás közben. Hát ez
0: egy csodálatos végszó, mert ezt a dalt fogjuk meghallgatni, ami a filmben szerepel, ami azért érdekes, mert a sematikus filmeknek a netovábbi az, hogy a traktorista, aki egyébként a filmben egy tankista visszatér kis falujába, hogy elcsábítsa az élmunkásnőt. De úgy énekelnek a traktorokról, mintha tankokról énekelnének, és úgy traktoroznak, mintha az egész cselekmény arról szól, hogy bármikor, ha jön a hívás, akkor a traktorból azonnal átszállnak tankba, és mennek tovább, hogy a búzamezők frontjáról az igazi frontra tudnak átlépni. Tehát ez tényleg egy igazi sematikus sztori, és akkor ebből a filmből meghallgatjuk a 3 vidám tankos dalát. A traktoristák a tankosokról énekelnek. És ezzel búcsúzunk.
1: Nem is jövünk vissza. Elköszönünk, köszi, hogy jöttél. Gyere máskor is. És paká-paká.
0: Paká-paká.
2: Csúcs-csúcs.
3: Край суровый тишиной объят, у высоких берегов Амура сейчас за

0: Jó estét, kedves gyerekek és felnőttek! Az esti mese következik. Minden hétköznap este 7:30-tól.
1: Podonyi Hedvig második mese, amelyben Berta Berta találkozik a varázslóval. Berta Berta egy napon elballagott Abrakadabrához, a tudós varázslóhoz. Abrakadabra a hét toronyban lakott. Persze a hét torony közül is a hetedikben, mert olyan magas volt, hogy csúcsos teteje lyukat fúrt a felhőkbe, ha éppen kúszáltak arra felhők, és ha még nem volt rajtuk lyuk. A varázsló torony szobájához 777 fokú mozgó lépcső vezetett. Csak csigalassúsággal lehetett feljutni, hiszen, mint minden valamire való toronyban, itt is csigalépcső volt. Abrakadabra homlokát ráncolva gondterhelten nézett fel, tele írt papírosai, bonyolult térképei, kotyvalékkal teli üvegcséi közül.
2: Már vártalak,
1: közölte Berta Bertával.
3: A kristálygömbödben láttad, hogy jövök?
2: Igen, gyermekem. No, meg véletlenül épp ki is néztem az ablakon, amikor a kapu elé érkeztél. Mondd de gyorsan, hogy miért kerestél föl? Amint látod, nagyon elfoglalt vagyok.
3: Úgy tudom, te vagy a mindentudó varázsló. De az az igazság, hogy nem látszol annak.
1: Abrakadabra leakasztotta köpönyegét a sarokban álló csontváz válláról, a koponyájáról levette a süvegét és felöltözött.
2: És most?
3: Sokkal jobb. 7 mérföldet lépő csizmád is akad?
2: Sajnos épp tegnap vittem el talpaltatni.
3: Kár. Hát terülj asztalkád van-e?
2: Nos, kölcsön adtam egy hetet hét országhoz szóló lakodalomhoz.
3: Esetleg volna egy repülőszőnyeged?
2: Hát, hogyne. Hogyne. Csak hogy épp nincs itthon. Ilyenkor szoktam kiengedni, hogy kedvére röpködhessen. De tudod mit? Elvarázsollak, hogy megértsd az állatok nyelvét. Akarod?
3: Persze.
2: Akkor most bekenem a füledet, ezzel a balzsammal. Így, és már érted is. Tessék!
1: Abrakadabra lerántotta a leplet a szobában függő hatalmas kalitkáról. A rácsok fogságában egy álmos papagáj pislogott.
4: Utálom, ha megzavarnak alvás közben!
3: Ócska trükk!
1: Felelte fintorogva Berta Berta.
2: No, ez a madár nem beszél emberül. Azt értetted, amit papagájul mondott.
3: Na persze, hiszi a piszi.
2: Tudod mit? Vihar támasztok. Hókusz pókusz, csiribi csiribá, abrakadabra.
1: Hirtelen minden elsötétült, és hatalmas orkán támadt a hét toronyra. Ömleni kezdett az eső, villámok csapkodtak, rettentően dörgött az ég.
3: Már reggel bemondták az időjárás jelentésben, hogy záporzivatar várható.
1: Szögezte le Berta Berta.
2: Szóval nem hiszel nekem?
3: Szóval nem.
2: Akkor a varázspálcámmal ide varázsolok neked valamit. Tessék!
3: Úgy látom, ez nem varázspálca, hanem önműködő esernyő.
2: Jól jöhet ebben a rossz időben. Igazán örülök, hogy meglátogattál,
1: mondta Abrakadabra, és bogorván kitessékelte vendégét a szobából. Berta Berta nagy nehezen kivárta, amíg leér vele a csigalépcső, kikukkantott a toronyból, még mindig szakadt az eső.
3: Csiribi, csiribá,
1: mondta. Azonnyomban kisütött a nap.

0: Egyszer volt, hol nem volt, volt egyszer egy hatalmas király. Ez a király mindenkitől megkövetelte, hogy szeressék. Ám mivel ezt parancsszóra nem megy, be kellett érnie azzal, hogy amikor eltüsszenti magát, a birodalmában mindenki, még az utolsó papagáj is rávágja.
1: Adj Isten egészségére, uram királyom, adj Isten egészségére.
0: Mondták is, kivéve a csillagszemű juhászt, ő ilyenkor hallgatott. Megelégelte ezt egyszer a király, színe elé parancsolta a juhászt.
2: Hallod, te juhász, mondd Izibe, adj Isten egészségére, uram királyom.
3: Adj Isten egészségemre, uram királyom.
0: A király elvörösödött.
2: Mondd nekem.
0: A juhász elmosolyodott.
3: Nekem?
0: A király toporzékolni kezdett.
2: De nekem, nekem adjon egészségemre.
0: A juhász csak tovább mosolygott.
3: Azt én bizony addig nem mondom, amíg feleségül nem adja hozzám a király kisasszonyt, uram királyom.
0: Ott ültem a teremben a király kisasszony. Nagyon tetszett neki a bátor legény, de szólni nem szólt egy szót sem, hanem a király égtelenül megmérgedett. Fogadta a juhászt a darabontokkal, és a hóbundájú medve barlangjába vettette. Az kitátotta a száját, hogy majd hambe kapja, de amikor meglátta a csillagszemét, bekucorodott a barlang sarkába. Reggel mentek a király emberei, hogy összeszedjék a csontokat. De a juhásznak esze ágában nem volt meghalni, még azt is mondta.
3: 10 haláltól sem félek, ha a király kisasszonyról van szó.
2: Menj akkor a 10 halálba, gazember!
0: És az óriás sündisznót tanyájába vettette a juhászt. Azok meg is indultak felé, de a juhász elővette a pikuláját, és olyan szívfacsaróan fújta, hogy nem tudták bántani. Reggel, amikor mentek a király emberei a maradványaiért, még mindig összekapaszkodva ropták a pikulaszóra. Azt mondta akkor a juhász.
3: 100 halált megvetek, úgy is a király kisasszony lesz a feleségem.
2: Úgy? 100 halált? Vessétek hát a kaszásverembe!
0: Meg is fogták a darabontok a legényt, ő azonban arra kérte őket, előtte menjenek ki kicsinség, hadd nézzen le a verembe, hát ha meggondolja magát. Amikor kimentek a darabontok, a botjára akasztotta a szűrjet meg a kabátját, és kikiabált nekik.
3: Taszítsatok csak be, én bizony nem mondom, hogy adj Isten egészségére, uram királyom!
0: Reggel a király emberei egészen oda voltak, amikor észrevették a csillagszemű juhászt a sarokban, épségben. A király levegő után kapkodott, majd megkérdezte.
2: Na juhász, mondod-e már, hogy adj Isten egészségére, uram királyom?
3: Nem én, amíg nekem nem adja fenséged a király kisasszonyt.
0: Látta a király, hogy fenyegetéssel nem jut semmire. Elhatározta, hogy mással próbálkozik. Befogatott, maga mellé ültette a juhászt, és az ezüst erdejébe mutatott.
2: Nézd, juhász, itt ez az ezüst erdő. Neked adom, ha azt mondod. Adj Isten egészségére, uram királyom.
3: Nem. Amíg fenséged, nekem nem adja a király kisasszonyt.
0: Akkor a király elvezette őt az aranyvárhoz.
2: Látod ezt az aranyvárat itt? Neked adom, ha azt mondod, adj Isten egészségére, uram királyom.
3: Nem. Amíg fenséged, nekem nem adja a király kisasszonyt.
0: Tovább hajtottak a gyémántóhoz.
2: A tied? A tied ez is, meg az aranyvár, meg az ezüst erdő, csak mondd végre, hogy adj Isten egészségére, uram királyom.
3: Nem. Amíg fenséged, nekem nem adja a király kisasszonyt.
0: A király összeomlott.
2: Ide hallgass! Neked adom a lányom, a tiéd egy életre, de akkor aztán mond nekem, hogy adj Isten egészségére, uram királyom.
0: Rábámult a juhász.
3: Fenséges királyom, már miért nem mondanám?
0: Ő de megörült ennek a király. Még aznap megülték a lakodalmat. Levágtak 70 ökröt, folyt a bor patakokba, 3 nap 3 éjszaka rúgta a násznép a táncot. A király pedig, mit agadás, jócskán felöntött a garatra. Ilyenkor semmi más nem segített rajta, csak kedvenc étele a tornás disznófej. Septibe meg is rendelte. Hát, amint hozza a szakács, és leteszi elé az ezüst tálcán aranyszegéllyel és gyémántkövekkel kirakva, a királynak elfacsarja az órát a jó erős torma, és akkorát tüsszent, hogy 7 faluval arrébb is kiugrasztja az alvókat az ágyból.
1: Adj Isten egészségére,
4: Uram,
1: adj Isten egészségére!
0: Minden tekintet a juhászra szegeződött. Az nagyot kortyolt a poharából, szép testes rajnai volt benne, csak nézett a királyra a csillag szemével, mintha bűvölni akarná. Aztán ezt mondta.
3: Adj Isten egészségére! Adj Isten egészségére! Adj Isten egészségére! Adj Isten egészségére! Adj Isten egészségére! Uram királyom, adj Isten egészségére! Adj Isten egészségére, Uram királyom! Adj Isten egészségére, Uram királyom! Adj Isten egészségére!
0: Zsibbat, örömteli maraj futott végig a népen. A király kisasszony a szája elé kapta a kezét, ugrott egyet örömébe, a király pedig olyan, de olyan forró boldogság öntött el, hogy menten a szívéhez kapott. És lefordult a székre holtan. Csillagszemű juhászból nagy, igazságos és szeretett király lett. Hosszú uralkodása alatt egyszer sem jutott eszébe, hogy bárkitől a kedve ellenére kérje, éltesse őt, ha esik, ha fúj. A népe minden alkalommal magától kívánt neki jó egészséget, ha tüsszentett. Meg akkor is, ha nem.

0: Ausztrália új programot indított, amely napi 3 óra ingyenes áramot kínál a háztartásoknak. Írja a The Guardian. A július 1-én induló SolarSharer nevű kezdeményezés új Dél-Wales, Dél-Ausztrália és Dél-Kelet Queensland lakóit érinti, és a déli órákra időzíti az ingyenes időszakot, amikor a napenergia termelés a legnagyobb. A kezdvezmény napi felső határa 24 kWh, és nincs szükség hozzá saját tetőnapelemre, a bérlők és a tulajdonosok is igényelhetik. A nagyobb szolgáltatóknak kötelező fölvenni kínálatukba ezt a megoldást, melyhez a háztartások önként csatlakozhatnak. A cél, hogy a déli bőséges napenergia ne menjen veszendőbe. Az ország több mint 4 millió tetőnapelemes rendszere ugyanis ekkor annyi áramot termel, hogy a nagykereskedelmi ár nullára vagy negatívba eshet.
1: Júniusban ásott halom északi határának erdőszélén végleg elpusztult a rúzsafa. A 200-220 éves szürke nyár tájékozódási pontként segítette a szabadkai vásárra igyekvőket. A népi emlékezet szerint lombkoronája rejteket adott a pandúrok elől menekülő betyárvezérnek. Ezért a Famatuzsálemnél találkoztak a Rózsa Sándor fesztiválok hagyományőrzői is. Dacolt a tápanyag szegény talajjal, túlélt vihart és villámcsapást, bár a helyiek gondosan öntözték, ágai egyre csak száradtak. Madárfészkek otthona, számos erdei rovar, köztük a most a törzsének bontásába kezdő hangyák búvóhelye volt. Elszáradt ágait a közeli közút biztonsága érdekében eltávolítják, ám gondoskodnak emlékhelyének méltó megőrzéséről, számol be a sokszínű vidék.
2: Az orangutánoktól a gorillákon át a csimpánzokig. Ugyanaz az alapvető idézítési struktúra figyelhető meg minden ember szemben sumajom nevetésénél, ami arra utal, hogy valamennyiük közös őse már legalább 15 millió évvel ezelőtt felismerhető módon nevetett. Állítja a Communication Biology-ban megjelent tanulmány. A kutatók 5 emberszabású majomfaj 17 egyedének nevetését rögzítették egymás csiklandozása és társasjáték közben. A magyar narancs hírét hallottátok.
3: A Tilos Rádió hírét hallottatok.

shirt.

Kellemes, hűvös éjszakát kívánunk mindannyiatoknak. A Szabad és Független Tilos Rádiót halljátok 90,3 MHz-en, és az éjszakás műszakot Andrással, Zsolttal és Papuval.

0: Hát akkor sziasztok, sziasztok fiúk.
1: Szép jó estét kívánok.
2: Jó estét, sziasztok.
0: Zsolti, te is láttad a VB elődöntőt?
1: Igen.
0: Akkor már ketten láttatok, én meg csak most tudtam a gondástól az eredményt. És te milyennek láttad?
1: Hát a meccs az, ennél jobb meccset is láttunk már, de hát... Hát ilyen alap, nekem az angolokkal se lett volna problémám, de azért a argentinoknak jobban örülök.
3: Azért a második fél időnek, mondjuk úgy a második felétől azért elég csoda volt, amit az argentinok műveltek.
1: Hát igen.
3: Nem?
1: Persze, hát akkor már bajban voltak, aztán össze kellett szedni magukat, de hát sikerült megint.
3: Igen, első fél idő szörnyű volt. Az 22 ember rúgdalta egymást körülbelül 45 percen keresztül, azt hiszem, hogy ennél több nem volt.
0: Azt jól látta, hogy az argentinoknak ezen a VB-n ez a műfajuk volt, hogy a sírból visszahozni a...
1: Hát nem is tudom, hát Svájcot elég simán verték meg.
0: De mintha lett volna még ilyen meccsük, amikor...
1: Talán nem ezen a VB-n, hanem korábban, de már nem tudom. Én ezek, nekem ezek ki mennek a fejemből.
3: Igen, ezen a VB-n én az argentinokat szeretem őket nézni, és igazából nem igen volt sima meccsük. Tehát
1: igen, mert mindig kapta gólt.
3: Majdnem mindig hátrányból nyögvenyelős volt. Ha az eredményeket nézi az ember, hogy ezt megverték 3-1-re, meg 3, stb., akkor azt lehet hinni, hogy ez sima volt. Nem igen volt sima meccsük, úgyhogy hihetetlen lelki erő kellett hozzá, meg ez a 10-es számú kis ember ott.
1: Ja, már most jobbal is adott be, pedig ő abszolút támaszkodni szokta használni a jobb lábát, de...
3: Döbbenetes volt, amit művelt. Mindegy, engem lenyűgözött az alázat és egyebek, amivel ő ezt az egészet csinálta. És
1: hát meg azért vannak ám rajta kívül is játékosok. Az ember hajlamos azt gondolni, hogy Argentina egyenlő Messivel, de igazából a többiek sem rosszak. Tehát most ugye még gólt se rúgott. Szégyen gyalázat.
3: Igen, látszott rajta, hogy nagyon oda van emiatt, de a lényeg, hogy ott azért nincs nagyon luk abban az argentin csapatban, amire azt lehetne mondani, hogy abban a pozícióban nem valami nemzetközi klasszisuk lenne, úgyhogy azért ez össze van rakva. És hát ami lenyűgöző még, hogy ha jól értettem, akkor szinte az egész csapat változatlan 4 éve. Amikor nyertek.
1: Igen, azt hiszem, hogy valamelyik csoportmeccsen mondták, hogy egy ember van a csapatban, aki nem világbajnok.
3: Igen, hiszem 9-en garantáltan, de na mindegy, úgyhogy 4 évet úgy átvészeltek, hogy ennyit öregedtek mindössze. Na mindegy, úgyhogy nagyon jó.
0: Mielőtt velfociznánk az egész időnket, hiszen az könnyű megtenni. Gyorsan elmondok egy-két kérdést, jó? És akkor próbáljunk rá felelni.
1: Hajrá!
0: Az igazi kérdés az a következő, hogy tulajdonképpen érdekes módon a konténer szállítás, tengeri szállítás, az meglehetősen fiatal műfaj. Tehát az első konténer szállító hajók azok néhány évtizeddel ezelőtt épültek csak. A kérdés, hogy a mai legnagyobb hajónak a konténerét, ha kipakoljuk, és ugye egy átlagos alapkivitelű konténer az 6 méter 10 centi, tehát...
1: Hát a 40 lábas konténer a standard, igen. És van 20-as is.
0: A 20-as a standard egyébként. És a kérdés az, hogy ha a nagy hajóról az összes konténert egymás mögé letesszük, egymás mellé, itt Budapest közepén elkezdjük, akkor körülbelül meddig tesszük le az utolsó darabot, hol lenne? Erre kéne felelni. Aztán tudjátok-e, mit jelent a lusztráció című szó? Vagyis mi annak az értelme? És lusztráció. Hallottátok ezt a kifejezést már?
1: Na persze.
0: És mit gondoltok, hogy Magyarországon körülbelül hány óriás plakát hely van közterületen?
1: Remek.
3: Húha.
1: Hát a lusztráció az az, amikor egy előző rendszerben pozíciót betöltött ember kvázi el van tiltva a következő rendszerben, nem vállalhat.

0: Mennyi?
1: Annyi. Teltaláltatél. Igen, igen. Az egy harmaduk van körülbelül Budapesten egyébként, az összes többi az országon kívül. Most ezek azok, amik lesz nagy része be lesz tiltva. Ami nem lesz betiltva, ami nem közterületen van, hanem...
2: De várjál, nem az óriás plakátokat akarják betiltani, hanem ezeket az épülethálókat.
1: Az épülethálókat is, és az óriás plakátokat is.
2: Hát azt hogy lehetne betiltani?
1: Hát úgy, hogy a...
2: Meg minek?
1: A Vitézi Dávid, ez sokan nem értenek vele egyet. Ő ezt már akkor mondta egyébként, amikor még javában csak kampány volt, és még szó nem volt róla, hogy ő nagy ember lesz. Ő akkor mondta, hogy el kéne távolítani, be kéne tiltani az óriás plakátokat, mert hogy csak esztétikailag is, meg mindenféle szempontból károsak, és hogy természetesen a saját területeden ott nem lehet betiltani, de ha közterületre vonatkozik, közterületen igen. Nem lesznek óriás plakát, és nagy baj vannak az óriás plakát cégek. Egyik kedves ismerősöm egy óriás plakát cégnél dolgozik 20 éve, és most én mondja, hogy óriási drukkere volt a Magyar Péternek, vagy a Tiszának, aki most kihúzzák a
2: sárnak. Simicskájé volt ez a biznisz eleinte, nem? Ez a Mahir hát City poszter.
1: Igen, a leghíresebb az ő volt. Van még néhány másik cég is, tehát nem ők vannak egyedül, de...
2: Hát az a helyzet, hogy nekem volt ügyfelem egy reklámügynökség. Hát akkoriban még egy csomó volt, és ezt teljes mértékben kiradírozták őket, tehát nullára legyorulták.
1: Igen.
2: Még a Fidesz annak idején. És hát ugye a másik pedig, ami szintén, nem is az, hogy munkahelyeket, hát ugye kötelezővé tették a rádióknak a hírszolgáltatást, ugye itt is kell híreket mondani, és ezzel párhuzamosan még ingyenessé tették az MTI-t. Tehát egy zenei rádió, aki nem akar a hírekkel foglalkozni, az az MTI-nek a propaganda üzeneteit olvasta be naponta 20-szor. Hát ez ennél nagyobb aljasságot nehéz eltalálni, és ugye azok a hírügynökségek, mint a Havária Press volt eredetileg, meg mit tudom én, volt még más is, azok meg megszűntek létezni egész egyszerűen.
1: Kicsi lazításként emlékeztek, Andrés, nem, de te a Mikolájra biztos emlékszel. Uh-huh. Mik mesélt, amikor boldogult gyerekkorukban, amikor az gyerekek voltak, és a Budaörsi úton el akartak lopni egy olyan lámpát, ami megvilágította az óriás plakátot. Uh-huh. Nagyon tetszett a barátjának, hogy szerezzék meg, és megpróbálták, de nem volt olyan egyszerű, végig szereztek olyan irgalmatlan, egy ilyen csípőfogót, és azzal elvágták a vezetéket. Hogy akkor a lámpa már menne, de a vezeték még tartotta, és azt mondta, hogy amikor elvágtak a fél Budaörsi út sötétségben.
0: Megúszták élve.
2: Mi olyan lámpát loptunk olaszos korunkban, akkor még voltak ilyenek, hogy ilyen útterelésnél rá volt így téve erre a terelő akármire, korlátra, vagy nem tudom, minek nevezzük, egy petróleumlámpa. Tehát egy ilyen rendes, ilyen...
1: Ja, persze, hogy ne.
2: Na, és hát olyat nyúltunk le egyszer, hát lopkodtunk mi mindent össze-vissza, már úgyis elévült.
1: Hát este mit lopkodtál gyerekkorodban?
0: Én nem emlékszem rá, hogy mindent lopkodtam, de a lényeg az, hogy az olasz autópályákon olyan tizenvalahány évvel ezelőtt legnagyobb meglepetésemre ki voltak téve ilyen, hát nem tudom, ilyen petróleum lámpák a útterelésnél.
1: Hát most mondja, Zsolt, olyan lehetett ez is.
0: Igen, és nem értettem, hogy ez most akkor tájt miért volt, és akkor ott elmondta egy helybéli ismerős, hogy amikor leereszkedik a köd az autópályára, akkor annak a fényét még a ködben is lehet látni, ellentétben minden egyéb korszerű lámpával, amit kipróbáltak. És ezért, és amikor ezeket egyszer ugyanúgy meggyújtják, mint régen, és ott vannak, voltak letéve. Hát lehet, hogy azóta a LED technológia ezt már kiváltotta, és ez már nem így van, de egy olyan 15-16 évvel ezelőtt ez legnagyobb meglepetésem.
2: Hát meg szerintem az akkumulátor technológia sem volt azon a szinten, plusz ami ezt a petróleumlámpát képesek voltunk ellopni, akkor képzeld el, egy akkumulátoros lámpa meddig maradt volna helyén. Amúgy nekem is van egy szerintem remek fejtöröm, de az ilyen agyalós egy kicsit szerintem, úgyhogy majd ha zenélni akarsz, akkor előtte elmondom.

0: Mondom.
1: Jó.
2: Jó, hogy még, ami, mert meg kellett fejteni. A konténer.
1: Konténer. Tehát a világ legnagyobb konténer szállítanak, kipakoljuk az utolsó darabot, és egymás végig állítjuk őket egymás mellé. Itt Pesten elkezdjük, meddig Budapest közepén elkezdjük, akkor mondjuk a Lánchíd nullponten, akkor...
0: És te most a 20 lábasról beszélsz.
1: Igen.
2: Hat méteres.
1: De az összeset, hát vannak szerint... ott nagyobbak is. A lényeg az, hogy az összeset...
0: A 20-as meg a 40-es, ez a két szabvány méret.
2: Igen.
0: Hát mondjuk érjen el 60-ig.
2: Meddig?
0: 60-ig.
1: 60 kilométerre?
2: Uh-huh. Én arra gondoltam, hogy egy a város széléig elérhet egy olyan 8-10 kilométert.
1: Képzeld el, Zsolt el közelebb, de még ő is messze van, 150 kilométerre.
0: Azta!
1: Tehát, hogy Balaton le, vagy Boglárig körülbelül.
0: Pfú!
2: Várja, 150 kilométer, az azt jelenti, hogy ezt el kéne osztani 6-tal, igaz?
0: Igen, hogy hány darab van rajta. De hát az akkor ilyen 25 ezer darab sacra.
1: Igen, jó mondtad, 23 ezer valahány száz. És...
2: Nincs kizárva, mert múltkor láttam egy ilyen világ egyik legnagyobb konténer szállító hajóját, róla egy képet, és nem nagyon lehetett látni a hajót. Olyan döbbenetes konténer várost visz, hogy szinte alig lehetett látni a hajót. Azon gondolkodtam, hogy ennek vajon a stabilitását hogy biztosítják?
1: 24.346 konténer fér, bocsánat, rosszul mondom, 23.000-24.000, és úgy biztosítják a stabilitást, 12 méter a mélység egyébként, a merülés mélység a vízvonaltól lefelé, és nagyon komolyan nézik a súlyát egy-egy konténernek, és mindenképp úgy csinálják, hogy alulra kerüljenek a legnehezebbek, hogy minél mélyebben legyen a súlypontja, és szóval nagyon komoly, szofisztikált rendszer szerint pakolják őket össze. Egyébként nem, konténerre nem mennek a magasra természetesen, de jóval a vízvonal fölé mennek. Az egész építmény 400 méter hosszú, képzeljétek el a hajó maga, és 61 méter széles. És a víz fölé a legmagasabb része, ami az árbocon, az 71 méter magasan van már. Tehát ez elég nagy monstrumról van szó. És én tulajdonképpen azon kezdtem el gondolkozni, nem tudtam, hogy ilyen számok kerülnek elő, és én még azt hittem, hogy a tankerek a legnagyobbak, de most már nem azok, hogy ennél még érdekesebb, hogy mennyi a fogyasztása. És úgyis mindenki rettenetesen alá mondaná, úgyhogy nem érdemes föltenni rejtvénynek, mert ki a franc gondolná. Naponta 200-250 tonna.
0: Hát ilyen 100 tonnás nagyságrendre tettem volna egyébként, de...
1: Üzemanyagot. És ők nem ezt a dízelolajat használják, hanem ilyen nehéz olajjal mennek. És ebből használják el, és rettenetesen környezetszennyező, úgyhogy ma már nagyon komoly apparátus, ilyen filtráló, meg szűrő, meg mit tudom én, semlegesítő közegeket, meg ilyen mechanikus szűrőket tesznek az útjába az egésznek, hogy minél kevésbé legyen ez környezetszennyező, de hát még így is borzalmakat.
0: Érdekes, hogy itt nem használnak atomreaktort, nem?
1: És az is nagyon érdekes különben, hogy valószínűleg még így a legolcsóbb az egész, és így a legkisebb a környezetszennyezés, tulajdonképpen így borzalmasak ezek a számok, meg ez elképzelni szörnyű, de ha kis hajókra szétpakolnánk ezt az egészet, akkor valószínűleg, hogy fajlagosan sokkal több szennyezés meg üzemanyag menne kárba. Azon gondolkoztam különben, hogy most ezzel a palaolajon kicsit, nem is kicsit meghosszabbodott a fosszilis energiákra támaszkodás világa. De hogyha tényleg néhány évtized múlva elkezd drasztikusan fölmenni az ára, vagy drasztikusan csökkenni a kitermelt mennyiség, előbb-utóbb vége lesz, hiszen ezek évmilliók, vagy 10 milliók alatt alakultak ki ezek a fosszilis energiák, az egykori élőlények maradékából. Én sajnos ezt nem lehet lerövidíteni, és nincs olyan élővilága, amikkel ezt lehetne pótolni, ez tényleg ki fog fogyni. Mikor fogytál lesz, akkor mi lesz a tengeri kereskedelemmel? Mi lesz a repülésre? A repülőgépet nem lehet akkumulátorról hajtani.
0: Hát csinálnak szintetikus üzemanyagot.
1: Hát kíváncsi leszek, hogy mi lesz.
0: Vagy alkohol, vagy nem tudom, hát ezek most is van a benzinben is, ugye van, ami bioetanol.
2: Kerozinban mi van?
1: A kerozin az petróleum, az ugyanaz. Az csak...
2: Az tiszta petróleum?
1: Tehát tiszta petróleum, az pont hát ugyanaz, tehát csak a neve más. És a kőolaj lepárlás egyik mellékterméke, úgyhogy az tiszta sor. De ezt jól mondja Zsolt, hogy lehet szintetikus módon előállítani, de azt hiszem az ilyen mennyiségben előállítani, mint amit ilyen milliárd hordókról beszélünk itt a föld fogyasztásánál, hát a Szahara is kevés szerintem, hogyha beültetik ilyen növényekkel, de mindegy. Kíváncsi vagyok, hogy mi lesz, de nagyon nagy problémát fog jelenteni minden esetre.
0: Egyébként nem tudom, azt úgy... Bocsánat.
2: Bocsánat, igen. Figyelek.
0: Mondjad.
2: Nem, hanem ugye, amit én olvasgattam erről, ugye ez azért néhány száz évre tehető még az a készlet, amivel az emberiség hát, még gazdálkodhat.
0: Minket már nem érint, az biztos.
2: De én azt akartam mondani, hogy nem biztos, hogy mi ezt itt meg fogjuk beszélni, ezeket a nehéz napokat akkor, de valóban el fog következni. De gondolom, hogy csak foglalkoznak már vele okos emberek.
0: Biztos, hát, persze.
2: Jövőnek az üzleti sikereit azt megalapozni, hát ez...
1: Hát ugyanúgy, ahogy a paraolajra is tudták, hogy van ez, csak akkor, amikor még szúrosan ránéztek Szaúd-Arábiára a homokra, és föltört az olaj, meg az Egyesült Államok jelentős téli területein ugyanez, addig nem volt gond, és miért foglalkoztak volna a méreg drága paraolajnak a kinyerésével. Természetesen nyilván a kutatóintézetek bőségesen kaptak ilyen megrendeléseket, hogy nézzék meg, hogy kell ezt csinálni, meg hogy lehet repeszteni, meg mit, milyen módszerekkel, hogy lehet viszonylag hatékonyan kitermelni, de hát addig fiókban voltak ezek a kutatási eredmények, amíg nem lett égető szükség rá, hogy nincs mese, most már oda kell menni. Mint ahogy a tengeri olajfúró tornyok. Láttátok már ilyen tornyot, amikor még nincs lebocsátva, hogy néz ki? Hát ez egészen gigantikus, óriási uh-huh. építmények, szinte az ember esetben képzelni, hogy az Úristen lehet ezt ott elhelyezni. Ráadásul olyan mélységben van a talpazat, hogy semmiféle búvár oda nem tudna menni. Tehát azt mondja, hogy a manipulátorokkal, meg ilyen automatikus rendelések, távvezérelt, manipulátoros karokkal rendelkező ilyen batiszkáfokkal csinálják, rettenetesen drága, iszonyatosan bonyolult és nagyon nehéz művelet, de most már megéri, mert annyira nagy szükség van az olajra, és a könnyű kitermelő egész egyszerűen elfogyott. És hát nem tudom, ez a néhány száz év igaz-e, de szerintem ez túlzás, mert azért annyi nincsen ebből a palából se, de legyen igazad, utána nézünk.
0: Az jutott közbe eszembe, hogy sose értettem, hogy miért hívják biomasszának a biomasszát, ami sok esetben például ilyen fadarálék, vagy tehát, és te tudjátok, hogy miért biomassza?
1: Miért?
0: Mert valaki lefordította a biomass-t masszára. Mert angolul ez így szól, és semmi köze nincs a masszához.
1: Masszához nincs köze, csak a tömeghez.
0: Igen.
1: Jaj, zon akartam tenni interneten, le is fotóztam, de akkor legalább elmesélem, a fotó csak illusztráció lesz a mesének. Vettem egy kis szerkezetet, és kaptam hozzá több nyelven való használt utasítást, és az van olyan, hogy a gomboknál, hogy egy rövid sajtóval mit lehet csinálni, vagy egy hosszú sajtóval mit lehet csinálni, és ezekkel pedig tudom szabályozni az űrtartalmat. És először azt hittem, hogy valami rosszat tettem, mert ez nem az én szőkészülékemről szól ez a hozzátézés, de még rájöttem, hogy a nyom meg a gombot, az, a rövid nyomást, azt, a short press-t, azt rövid sajtónak.
0: Tudni, hogy AI fordította egyébként.
1: Könnyen lehet, és a hangerőt, a volumét, ezt meg köptartalomnak.
2: Akkor most már a következő rejtvény kérdés az az, hogy mit vettél, papu?
1: Na, mit vettem?
0: Hát ha hangerő van, meg rövid nyomás, akkor biztos valami MP3 lejátszót, vagy ilyesmit.
1: Olyasmit vettem. Elhanyagoltam egy kicsit a gitárjaimat, és a régebben az volt az akusztikus gitárok, amikor nem használtam, akkor rájuk tettem egy hangszórót, direkt ki volt alakítva, ügyesen minden egy hosszú kábellel, és amikor nem voltam otthon, akkor a Bartók rádiót hallgatták.
0: Oh.
1: Úgyhogy az egész gitár nagyon rezonált. Igyekeztem a helyre rakni, hogy a szomszédok ne örüljenek meg, amit mégis nem olyan nehéz megtalálni, és egy elég nagy hangerővel rezgette az egészet. Onnan vettem az ötletet annó, hogy talán már meséltem nektek is, hogy Cremonában van a leghíresebb hegedű, a Stradivari Múzeum. És a kiállító teremben, hát nem is a világ leghíresebb hegedű, hiszen azok valahol játékban vannak, de nagyon híres, nagyon drága hegedűk vannak bent. És az igazgatójával volt beszélgetés, aki elmesélte, hogy a idegenvezetés során a tévéstábnak, hogy a múzeum bezár este 5-kor, de az ő műszakja tulajdonképpen igaziból akkor kezdődik. És mivel a kritérium is az volt, mikor pályázott a igazgatói címért, hogy jól kell tudni hegedülni, az ő feladat az, hogy amikor bezárt a múzeum, akkor minden hegedűt kivesz a szekrényből és a üvegszekrényből, és legalább egy negyed órán keresztül játszik rajta, aztán visszateszi először a költ, és végigmegy az egész kollekción.
0: Hány hegedű van ott?
1: Fogalmas is, de biztos nem 200, akkor
0: csak. Aha, igen, akkor reggelig hegedülnek.
2: Ezt tartja életben az eszköz?
1: Mert hogy a hangszereknek nagyon fontos, hogy dolgozzanak, és hogy működjenek, mert különben elfakul, meg elmegy a szép hangzása, és hogy annál rosszabb nem történhet egy Stradivari hegedűvel, mint hogy egy milliárdos megveszi, és egy svájci széfben tartja Féltve őrzött kert értékként, aminek egyszer majd még följebb megy az ára, és akkor esetleg eladja. És hogy ezzel folyamatosan játszani kell mindig. És rájöttem, hogy ha a hegedűvel ezt kell csinálni, akkor a gitárral is nyilván. Uh-huh. Úgyhogy onnantól kezdve a viszonylag jó hangszereim voltak mindig, és akkor ezeket így rákényszerítettem, hogy ugyan passzív módon, de hogy úgy rezegjenek, és a klassz zenék, meg klasszikus zenének a akkordjaira, hangjaira. És elhanyagoltam ezt a dolgot, és rájöttem, hogy a fogalmam sincs, hol van az a hangszóró, meg hogy csináltam az egészet, hogy föl kell idézni. És kimentem a piacra, és kerestem egy olyan szerkezetet, ami azt tudja, hogy ha USB-t beledugok, egy pendrive-ot, akkor azt lejátsza. Nagyon fontos, hogy a végére rak elkezdi előről a különböző vezérlés nélkül is. És lehetőleg olyan a kialakítása, hogy rá tudjam tenni egy hangszernek a valamelyik felületére, nagyon például a rezonátorra, ami a címlapja neki tulajdonképpen. És találtam egy ilyet, és ahhoz volt ez a hangszer használati utasítás, hogy melyik gombbal mit lehet csinálni.
0: És van neki hangszórója?
1: Van, és nincs olyan messze, nincs olyan hangja, mint egy GBL-nek. Fantasztikus, biztos láttatok, egy kis hordó alakú GBL-ek. Uh-huh. Olyan mély hangok jönnek belőle, olyan tónusok, az ember nem tudja kérdezni, a piciből hol a fenébe. Hozzá vagyunk szokva, hogy ilyen szubbasszusok, azok bizony nagy, korpulens, nagy átmérő hangszórókból jönnek. Ezek meg ilyen picike néhány, mint egy pingponglabda, alig nagyobb. És hát Pistik szóval a technikusunk elmesélt, hogy működik, de olyan bonyolult volt. Szóval nagyon nagy matek van benne. Uh-huh. És valami... Hát a távol-keleti piacon.
2: Aha.
1: és nagyon olcsó, 4000 forint volt.
0: A Kőbányai úton?
1: Igen, piszok nagy hangja van egyébként, agresszív, erős hangja van. Úgyhogy most rátöltöttem például ismeritek biztos a Rolling Stone magazin meginterjú volt, megszavaztatta 1985 meg 90 táján a világ híres zenészeit, zenekritikusait, hogy meg kiadóit, hogy mi volt az legjobb 500 szám a rockzene történetében. És a Rolling Stone magazin listájának az első 500 résztvevőjét, azt most feltöltöttem például erre a pendrive-ra, úgyhogy az ott most is ezt játsza valahol a szerkezetem éppen.
0: Hány gitárod van?
1: Tessék, kettő.
0: Akkor beátogatva rakod egyikre másik.
1: Nem, az egyik az Agárdon van, a másik meg itt.
0: Aha.
1: Azt de kérdez... úgy fogom csinálni, egyébként.
0: Azt kérdezte, András, hogy ki volt az első a listán?
1: Első három érdekelt kövőleg jobban, hogy vajon melyik lett. Érdekes módon nem értettem egyet, de a Bob Dylannek a Like a Rolling Stone című száma volt az első.
0: Hát ha már a magazinnak az a címe.
1: Igen. A második a I Can't Get No Satisfaction Rolling Stones, már megint a Rolling Stone, uh-huh. ugye? Uh-huh. És a harmadik pedig a John Lennon Imagine. És aztán tovább ne kérdezzétek, de vannak benne szerintem kifejezetten nagyon szart számok is.
3: Uh-huh. Fogadjuk el, hogy biztos így volt 85-ben?
1: Nem tudom pontosan, nézd már egy egyszer.
3: Mindegy. 80-as években. El tudom képzelni.
1: Például felháborodottan vettem észre, hogy a Marvin Gaye-nek legalább két száma benne van, de ezt kétszer olvastam, de még többször is csak nem vettem észre. És hát azokat elviselem, a fizikai fájdalom három másodpercet tovább hallgatni.
0: Hát, ízlések.
1: Na, tényleg, ha már, akkor tegyünk egy olyan zenét, amit nem fizikai fájdalom hallgatni.
0: Na, várj, akkor elmondom a feladványt.
1: Mondd a feladványt.
0: Telefonszámot is mondok, 215-37-73, mert ugye azt mindig elfelejtjük.
1: Ez a teleszortod.
0: Ja.
1: Mi nem felejtettük el, csak te szoktad.
0: Igen. Na, ez egy matek feladvány, és van egy I Love Matek Hanna nevű Facebook profil, egy csaj, aki ilyen matekos, ilyen érdekes problémákat mondogat el. És a kérdés a következő. Van két poharunk, az egyikben van 2 deci tej, a másikban meg van 2 deci víz. És ezek után fogunk egy evőkanalat, és mondjuk a teljes pohárból kiveszünk egy evőkanál tejet, és átöntjük a vízbe. Teljesen elkeverjük, tökéletesen, majd ezek után ezzel az evőkanállal, ebből a most már teljes vizes keverékből veszünk ki egy evőkanállal, és öntjük át a tejbe. Az a kérdés, hogy melyikben van több, a tejben van-e most több víz, vagy a vízben van több tej?
1: Ez a két művelet történt.
0: Ennyi.
1: Inkább zenéjük.
0: Azért akartam a zene előtt, mert ezt érdemes végig gondolni. Egyébként a Hannának a 4 éves kislánya, vagy kisfője, nem is tudom, kapásból rávágta a jó választ. De lehet, hogy ti is rávágjátok.
1: Bizalomnövelésként mondta ezt az 5 éves gyereket?
0: Igen.
3: 50% esélyen van.
1: Azon gondolkodtam, hogy milyen stílusú zenét tegyünk most fel. Ez jó lesz.
3: Ez jó lesz. Egy nomill tudét rakjál be.
0: Igen.
3: Ez stílszerűen, hát ha segít a gondolkodásra.

0: A Szabad és Független Tilos Rádiót halljátok 90.3-on Zsolttal, Andrissal, Papóval a éjszakás műszakot, és ez pedig az Uzgunivel Patak című felvétele volt, és én Zsoltnak mondtam, Andrissnak nem tudtam, hogy figyelj ezt a női éneket, kantálást a háttérbe. Tudnék, ez a Patak című szám, ez két dolog miatt fontos, hogy megbeszéljük, vagy érdekes dolgokat lehet róla mondani. Az egyik az teljesen szubjektív, azt mások nem tudják, azok csak azt tudják, hogy ez az egyetlen olyan magyarországi felvétel, amelyik a világ népzenei slágerlistán kvázi, azt lehet mondani, az első ötbe bekerült egy ideig, néhány héten keresztül.
1: Sebestyén Márta meg a Deep Forest?
0: Nem. Ez a száma, érdekes módon. Ez az Uzginővel együttes Patak című száma, és amiért ezt a női éneket szerettem volna, hogy kommentáld, vagy megfigyeld. Amikor ez született, ezt a Tilos Rádióba vették föl, és ott az egyik ilyen stúdióhelység lett a kijelölt hely, és egész délelőtt ezen a felvételen dolgoztak. És amikor a Marcsi ezt fölénekelt az Uzginivelnek az énekese, akkor hát irgalmatlan hangereje van különben, és az egész épület zengett, és akkor kész volt a felvétel, akkor a Marcsi végigjárta mind a három emeletet, és minden irodába bekopogott, és elnézést kért a atrocitásért, hogy őt kellett hallgatniuk egész délelőttön keresztül.
1: Szégyen gyalázat, de én erről az együttesről sose hallottam.
0: Hát a minden tilos, a legelső Tilos Maratonon is felléptek. Ők azok a zenekar, akik most az utolsó nem voltak, mert megszűntek sajnos. De a Uzginővel a DJ Stepnek, a Homoki Petinek a zenekara, és ők mindig ott voltak, és nagyon, nagyon klassz zenét csináltak, nagyon szerettük őket. Nagyon elkötelezett maratonos zenekar volt. És egyébként egyikük se főhivatású zenész, bár nagyon jól értenek a hangszerekhez. Marcsi például énektanárnő Kecskeméten. No, és a nagyon jó volt nézni, a szemünk előtt született meg az egész lemez, nem csak ez a szám, hanem láttuk, hogy hogy keverik az egészet, meg milyen. És érdekes volt, hogy egy fontos szoftver sokáig várt a Peti, amelyik Angliából jött meg végül, és amelyik azt tudja, hogy ha az énekesnek kicsit hamis a hangja, akkor kihúzza egyenesre. És állítólag tátott szájában mondtam, hogy ilyen van, és mondta, hogy hát ezt már régen mindenhol így csinálják, csak itt...
1: Autotune.
0: Igen, hogy nem engedi, hogy a hangnemből kivenjen, vagy a vokálból valaki téveszen, és hogy így helyre rázza a dolgokat, és, vagy kiegyenesíti a dolgokat. Na... Az óriás plakátokat egyébként a betiltás miatt hoztam szóba, a darabszám az csak egy ilyen kis érdekes rejtvény felütés volt az egészben. De hogy én emlékszem rá, amikor először a rendszerváltás idő után személyigazolványnak ki lehetett menni Ausztriába. Ilyen furcsa hangulat, ilyen lehetetlenség volt addig, és most meg csak ennyi az egész, és egy napra kimentünk, aztán délután vissza is jöttünk, és az első, ami feltűnt nekem, hogy jé, milyen plakátok vannak, ilyen kerítéseket bemorító, meg hatalmas nagy képek, hogy nagyon tetszett különben, hogy...
1: Én Törökországban láttam először, mert mi ugye járkáltunk oda, meg a 70-es évek végén, és ott már akkor voltak ezek a nagy óriás plakátok így az autópálya mellett. Hát nagy meglepetés volt ott, Bulgáriából átmész, és egyszer csak teljesen más a felütése ott a hangulat. Mm-hmm.
0: És érdekes, azokra a fél, nem fél, nem az egész házat beborító ilyen reklámhálókra, én is pipa voltam, hogy teljesen elcsúfítják a városnak, ilyen reklámmal teszik az egészet. Óriás plakátokra valahogy nem jutott eddig ez eszembe.
1: Nekem sem. De egyébként ugye ezek a hálók a felújításra lettek kitalálva, csak aztán valahogy állandósultak, tehát fönnmaradt a
0: örökre. Felfedezték, hogy mire.
1: Mert egy felújításnál szerintem rendben van, hogy ugye úgy is le kell hálózni, akkor már miért ne lehetne valami pénzforrást is csinálni belőle, de hát aztán... Például jön győz...
2: Állandóra fönnmarad, ugye akkor annak a háznak egy állandó bevétele, úgyhogy őket aztán nem nagyon érdekelte, hogy nem látnak ki az ablakon, vagy egyébek, úgyhogy...
1: Hát ha jössz be az M3-asról, akkor ott a Kacsó-Pongrácz úton van az a nagyon magas ház, ami igen, tele van antennával.
0: Hát az volt az állatorvosi
1: rovat. Az azon folyamatosan, és az így óriási, tehát ugye az nagyon magas, az hatalmas háló van rajta. De hát ugyanígy az oktogonon. Igen.
2: Én azt nem tudom, hogy ez a, egy ilyen tiltás, az, az a tartalom, tartalmat kívánták lekezelni vele, tehát a politikai tartalmakat hogyan lehet becsomagolni abba, hogy, hogy ne jelenjen meg ez a szörnyűség, amit itt mi kaptunk, ez a mérhetetlen mennyiségi gyűlöletkeltő plakát, és akkor az lett a vége, hogy, hogy a tartalomtól függetlenül városképi szempontból maga a óriás plakát fogalmat is meg kell tiltani. Gondolom, hogy egyébként azt, ha nem az jelenne meg rajta, akkor nem biztos, hogy az annyira zavaró lenne. Engem legalábbis kevésbé zavar.
0: Hát nekem
2: az a szörnyű, amit láttam rajta.
0: A legszörnyűbb az a, biztos ismeritek, hogyha az Aquincum felül jövünk be a Szentendrei úton, akkor a Ocean mellett van egy ház, amelyiknek az egész elég magába áll a házépület, és a tűzfala pont Szentendre felé néz. És, de nagyon, nagyon közel van az úthoz, úgyhogy akik Szentendre felé jönnek, azok ezt látják egy fél percen keresztül, és összesen 8 darab plakát fért el rajta a tűzfalon. Uh-huh. 2 egymás mellett, és 4 emeletem, vagy 4-4 egymásod fölé lehetett tenni, és mind a 8-on ugyanaz a plakát volt, tehát természetesen a mindegyiken a Magyar Péter, ami kutyaként mászkált a Európa nagyjainak a lábainál, valamilyen ilyen szörnyűség volt felületben.
1: Hát az a helyzet egyébként, hogy azért ezek lényegében permanens kampány folyt az elmúlt 10 évben, és hogyha ezek a plakátok nem lesznek, akkor lehet, hogy nincs is, nem is lesz szükség ennyi plakát helyre, mert sága párizsi hirdetésből lehet, hogy nem telik meg a, az a mennyi 23 ezer vagy 24 ezer?
0: 25 ezer, igen.
1: Hely.
2: Biztos, hogy nem lesz rá igény. Nem tudom, hogy normál életünkhöz tartozó tárgyak, élelmiszerek, stb. Ezek szükségeltetik el, hogy a házfalán megjelenjenek. Ez egy specialitás. De nem véletlenül volt, hogy a Fidesz kiirtott minden konkurenciát, és csak az ő reklámjaik jelenhettek meg ezeken a táblákon. Hát, hogy most mi fog megjelenni, azt nem tudom. Úgyhogy...
0: Na, egy picit egészen másfelé elvinném a dolgot, és nagyon érdekes dolgot olvastam a rollerek kapcsán. És várható, hogy nagyon komolyan bele fognak nyúlni a rollerek működtetésével az új Crestben. A következőt hogy tanultam meg most, hogy ha 25 km-es sebessége megy a roller, akkor, hogyha valaki elesik, akkor körülbelül úgy tanyázik a földön, és a testrészei úgy találkoznak a talajjal, mint hogyha 2,5 méter magasról ejtenék le. Ami azért nem kevés, mert az ajtók magasága az 2-10 általában, a fölött még egy 40 centivel leejtenek, és pofára esik az ember, az azért szépen nagyot szól. Na most, mivel a mozgási energiáját fékezi meg az ütéssel tulajdonképpen, hogyha 50-nel megy, és vannak most már simán olyanok, akik úgy mennek emeletem, hogy még azt is megkérdem, hogy nem gyorsabb, mint 50. Ha 50-nel megy, akkor ez kétszer ugye a sebesség, tehát négyszeresére nő, tehát akkor azt jelenti, hogy mint a 10 méter magasra esne pofára.
1: Hát az meg már halálos.
0: És egy orvosnak az interjúja volt az egész, aki sebészként mondta, hogy egyre gyakrabban találkozik rolleres sérültekkel, és hogy ez ennek az egésznek olyan nagy pozitívum, aki bekerül a műtétre, hogy élve megúszta. Legalább ezt már el lehet mondani, de azt mondta, hogy hát igen, gyakran kávéskanálnyi darabokból rakják össze az arcát, vagy a csuklóját, vagy a karját, mert egy védőfelszerelés nélkül borzalmas sérüléseket lehet szerezni, és hogy felhívja a szülők figyelmét, hogy többnyire a szülők veszélynek a fiatalkori gyerekeknek, hogy ezt ne tegyék, mert hogy rettenetesen veszélyes. Egy fizikus pedig elmagyarázta, hogy ezeket a mozgási energiákat, számokat, értékeket, hogy körülbelül hogy kell elképzelni, és ilyen fontos dolgokat is mondok, hogy például a van a kerekeknél, minden kerékpárosnál is, a motorkerékpárosnál is, meg a rolleresnél is, a kerék utánfutás. Ez azt jelenti, hogyha meghosszabbítjuk a kormány rudat, vagy mi az első vázat, úgy mondják?
1: Az első villa.
0: Első villát. Hogy az maga hova érkezne le, hogy átmegy a középcsapágyon, nem az első csapágyon, és hova érkezne a földre. És ehhez képest a kerék mindig egy picit előre van a villa állítva, néhány milliméter centire, hogy tudnélik, hogyha minél előbbre van, akkor azzal növeljük az utánfutást, és ez a villaszög, meg ez a kerékszög egy néhány centis különbséget ad. Minél nagyobb ez a távolság, annál biztosabban megy a kerék. Uh-huh. Azt mondta, hogy a kerékpáron azért lehet elengedett kézzel menni, a kerékpárnak van viszonylag nagy utánfutása.
1: Hát ugye nagyobb a kerék alapvetően.
0: Nagyobb kerék adódik természetesen. Mivel a motor, vagy a rollernél ez nagyon-nagyon pici, nincs utánfutása, ezért nincs iránytartás, és ha egyszer eltérül a motor, vagy a kerék valami kis akadálytól, egy nagyobb kődarabtól valamitől kijön a egyenesből, nem akar visszamenni, mivel nincs utánfutása, nem akar visszamenni az eredeti irányát megtartani, míg a kerékpár visszamegy, motorkerékpár is visszamegy. Általában nagyon nagy ütést kell kapni, amitől már nem megy vissza. És a pici utánfutás miatt ez katasztrofális dolog. Ha egyszer elmozdul a kerék, akkor már csak biztos esés lesz belőle. És még egy nagyon fontos, hogy a fékezésnek a hatásuka sokkal, de sokkal kisebb, mint a kerékpárnál, ezért a fékútja jóval nagyobb. Viszont hozzá vagyunk szokva a kerékpárok, az autók, meg a motorkerékpárok érzetén, hogy körülbelül mennyivel kell mögötte menni, hogy idézően féktávolságot adj. Szóval ez becsapós a rollerre, sokkal nagyobbat kéne tartani. És hogy a baleseteknek egy tekintéses része az, ami föl...
1: Ja, hogy a rolleresnek kéne nagyobbat tartania.
0: Igen, a roller fölkerüldik az előtte levő járműre, mert hogy nem tud megállni ilyen gyorsan.
1: Amúgy...
2: Mi lesz a kereszt szigorítás, amit mondtál az elején, hogy
0: hát, jelentős
2: változás
0: gyöntöm, hogy
2: nálunk vagy a világban?
0: A írás szerint szinte az összes környező országban már elég komoly szabályzás van, nálunk meg semmi.
1: A sisakot mindenképp kötelezővé kéne tenni.
0: A
1: videfelszerelés
0: az kötelezővé.
1: Aztán azt, hogy ne lehessen
0: tuningolni.
1: Tuningolni, de ugye ezek a bérrollerek, hát szerintem a fele részegen rollerezik rajta. Hát azokat rá kell állni, és szépen megszondáztatni őket, és megbüntetni, hogyha ittasan vezeti.
0: Azt mondja a cikk, hogy a mai törvények szerint is egyébként, hogyha neked van jogosítvány, és rollerrel italos állapotban vezetsz, akkor elveszik a jogosítványát.
1: Hát ez igen. Na de hát ki ellenőrzi, senki. Egyébként nem tudtam, hogy erről lesz szó. Most, mikor jöttem ide, és kanyarodtam le a Petőfinál a rakpartra, ott feküdt egy rolleres vérző fejjel. Egy ilyen elektromos rolleres nem volt jól. Tehát megálltak mellette már egy taxi is, meg ott körbe vették, hogy én már nem álltam meg, de ott esett el. Nem láttam, hogy de...
0: Pontosan ez volt leírva az utolsó pont, hogy az esetek statisztikái eléggé brutális értékekkel növekednek évről évre, ahogy terjednek ezek a járműek, és hogy külön bele kell számítani, az egésznek van egy nagyon komoly latenciája, amikor a helyen esik el például akár részegen, ha jól összetöri magát, de nem hívnak mentőt, hanem ő valahogy összeszedi magát, vagy a haverjai hazatámogatják, és ez nem fog bekerülni a statisztikára, pedig elég jelentős ezeknek a száma is. És úgyhogy kérdezted, hogy mit fog előjönnek, ez nem tudjuk, de van szerint a védőfelszerelést, a tuningolásnak a szigorítását, hogy ne lehessen 20 vagy 25-nél gyorsabban mennie, aztán az is, hogy közútra nem emelsen ki, hogyha nincs kresszvizsgája például.
1: Ne menjenek rajta ketten, mert ugye rengetegszer van, hogy ketten mennek.
0: És hogy italosan semmiképp se lehessen. Úgyhogy szerintem nagyon meg fogják szigorítani. Annál is inkább, mert utánnéztem, és remélem, hogy meg el tudom olvasni ebbe a fénybe. De az van benne, hogy megnéztem, hogy a rendszerváltás óta hogy alakulnak a közlekedési balesetek statisztikái. És nagyon, nagyon szépen alakul, nyugodtan lehet mondani, hogy a felére csökkent a komolyabb baleseteknek a száma, vagy súlyosabb baleseteknek a száma a rendszerváltás óta, és a negyedére esett vissza a halálos baleseteknek a száma. Uh-huh. És felvett a kérdés, hogy ez vajon minek köszönhető, és hát egyrészt az autóknak sokkal jobb műszaki állapota van, meg jobb fékei vannak, meg biztonsági berendezés, meg kötelező biztonsági, meg ilyesmi. Másrészt az utaknak a minősége is azért főleg a nagyon-nagyon autós területeken azért viszonylag elfogadhatóbb sokkal, mint ott több évtizeddel ezelőtt.
1: Ezzel sokan nem értenének egyet, de igen, biztos egyébként.
0: Biztos így van egyébként. A múltkor megnéztem, csak nem hoztam szóval, és most nincs itt a papír, megnéztem, hogy a súlyos és a népszerű ilyen kriminális eseteknek hogy alakul a statisztikája. Hát a gyilkosságok száma az fantasztikusan javul. Uh-huh. Az nagyon-nagyon-nagyon impozáns. A súlyos bűncselekmények, rablások, egyebek szintén erősen visszaszorultak, de a legjobban az autólopás, uh-huh, ami a rendszerváltás idején szinte népmozgalom volt, hogy mindenki átért valamilyen. Hát
1: meg ugye rádiókat lopkodtak ki, most már minden autóba integrált rádió van, nem tudja kilopni, mert nincs is értelmese.
2: Az autólopás, gondolom, a különböző riasztó rendszerek és blokkoló rendszerek és egyebek miatt az a technika, ami összefügg azzal is, hogy rendszerváltás után ugye korszerűbb autók kerültek ebbe az országba, mert egy Warburgnak a biztonsági berendezése mellett azért azt nyugodtan el lehetett vinni. De igazából visszatérve csak egy kérdés a elektromos rollerekkel kapcsolatban, amit elmondtál, hogy milyen korlátozások lehetségesek. Hát arra azért nagyon kíváncsi vagyok, hogy ennek az ellenőrzési módja ez hogy történhet például egy tuningnak.
0: Hát valószínűleg így a közötti ellenőrzés során ezt nem tudják, de hogyha balesetet okoztál mondjuk, akkor el tudom képzelni, hogy akkor megvizsgálják a járművet. És akkor esetleg kiderül, hogy ki csinálta ezt a tuningolást, mint tudom én, akkor lehet, hogy meglátogatják azt a mestert is.
2: Szondázás meg az alkoholügy, ez egy nagyon nagy érvágás lesz ezen az iparágon, mert a fiataloknak egy nagy része arra használja, hogy életbe érjen akkor is, amikor hívott valamit, és erre tökéletes az elektromos roller. Hát ha ez megkezdődik, akkor biztos, hogy vissza fog esni a népszerűsége.
1: Na de az talán nem is baj, hát menjen haza az éjszakai busszal, könyörgöm. Egy barátom lakott a Vörösmarty téren, hát ő azt ne tudjátok meg, hogy ő mennyire gyűlölte az összes ilyet, és ugye ott rengeteg turista, és nem csak ezek a rollerek vannak, hanem vannak ilyen chopper mintájú, ilyen nagy vastag kerekű izék, meg az összes ilyen, meg riksák, meg mit tudom én, teljesen a plafonon volt tőlük, hogy ezek elütik, nem lehet élni ezektől, stb. Nem tudom, hogy erre van-e egyébként szükség. Tehát én is, mikor elmentünk valahol a város látogatni, akkor valahogy tudtunk gyalogolni. Hát most muszáj ezzel a rollerral, meg biciklivel, meg ilyenekkel nyomulni?
2: Nem, de hihetetlen népszerű. Hát ha átmész napközben az Erzsébet hídon autóval, ugye idegenforgalmi szempontból csoportokat szervezve mennek ezekkel az egykerekű, kétkerekű, háromkerekű.
1: Meg szegvéllyel, meg minden istennyilával, amit csak el lehet képzelni.
2: Ezekkel. Hát nyilvánvaló, hogy nagyon élvezik, és rengeteg mindent meg tudnak nézni, és be tudnak járni sokkal többet, mint egy városnéző buszon. De azt akarom kérdezni, hogy egyébként nálunk mostanság már a elektromos rollereknek a járdán való közlekedése az már tilos?
0: Azt nem tudom.
1: Szerintem elvileg alapvetően tilos, de hát ezt leszarják. Tehát én annak idején, mikor az Üllői útra felfestették a biciklisávot, megőrültem tőle, hogy a klinikáktól a körútig kisétáltam, és számoltam, hogy hány biciklis, és többen jöttek a járdán, mint a kerékpársávon. Amit nekik festettek oda, ki van babázva, tehát most már az sincsen, hogy az autó rámegy, ugye ott kim vannak ezek az oszlopok. De ugyanez a nagy körút, hát hogy széles a járda, az biztos úristen, hogy hemzsegnek rajta a biciklisek.
0: No, menjünk egy kicsit tovább. Van ez egy őszinte kérdésem is, amire úgy kéne válaszolni, hogy fogalmam nincsen, vagy nem sok fogalmam, mert a gyerekem megkérdezi, nem nagyon tudnám elmondani. Rengetegszer szerepel, hogy a Fidesz áldásos gazdasági tevékenysége mögött gyakran strómanok képviselik a nagyhatalmat, vagy a nagy befolyású embereket. Egészen pontosan mit csinál a stróman?
2: Bocsánat, fordítva.
0: Mert mi hogy?
2: Hát a nagyhatalmú ember van hátul.
0: Igen, ő
2: hát. Stróman van elől.
0: Igen, ő, tehát ő képviselő nagy embert. Nem ezt mondtam?
2: Ja, bocsánat, akkor félrejtett.
0: Ő mozgatja a pénzt, meg ő viszi el a balhét esetleg a végén. De amíg nem viszi el a balhét, a kérdésem, hogy az ő hozzájutott pénz, az hogy kerül a nagy emberhez?
1: Hát kiveszi osztalék formájában. Ugye ezekre most már ők nagyon odafigyelnek, hogy ez a része ez jogilag rendben legyen. Tehát kiveszi osztalék formájában, le van adózva, és utána azt csinál vele, amit akar. Ugye erre vannak ezek a magántőke alapok, amiknek nem lehet tudni a tulajdonosát. Ugye ezekbe bele van téve egy rakat pénz, több száz ilyen van. És ennek a tulajdonosa nyugodtan lehet a nagy ember. De az is lehet egyébként, hogy a nagy ember azt mondja, hogy figyelj, most én építek egy ilyen édesapám félkész gazdaságát, legyél olyan kedves fölépíteni nekem ingyen. És akkor ő fölépíti ingyen.
2: Hát meg ugye bevett szokás az, hogy kölcsön adja.
1: Hát igen.
2: Mert az hogyha Stróman ezt a pénzt, arra azért figyelnek, hogy ha ez megjelenik, akkor ahogy a Zsolt mondja, ugye, hogy ez adózott pénz legyen. Na most akkor már kihúzták egy méregfogát annak, hogy adójogi szempontból elkezdjenek valakivel foglalkozni. Leadózza, kiveszi, és elvileg utána azt csinál vele, amit akar. Nyilvánvaló, hogy nem jó az optikája, hogyha...
0: De várjál, akkor legyen konkrét, hogy a Mészáros, mint a Közép-Európa tulajdonos a leggazdagabb embere, mérhetetlen vagyona, hogy lehetne a fölötte állókhoz? Hogy jut el?
1: Ahogy mondtam az előbb, beteszi egy magántőke alapba, befizeti, aminek nem ő a tulajdonosa. Ez a magántőke alap, ez akár üzletelhet, lehet, vehet részvényt, beszállhat valamilyen vállalatba, amiből neki haszna lesz, és aztán ez abba a tőke alapba érkezik, és a valós tulajdonosa az nem derül ki. Hát ugye most azon megy a dolog, hogy ezeket is nyilvánosságra kelljen hozni. Ugye ezt most jelenleg csak a Nemzeti Bank látja a végső tulajdonos, de ezek nem nyilvános adatok. És akkor már is ott van a pénz.
0: A másik kérdésem, hogy ugye...
2: Bocsánat, azzal hogy a végső, végső valós tulajdonosi struktúrát, hogy mondjam, átláthatóvá kell tenni kötelezően, ezzel nagyon sok ilyen kérdés megoldódik, mert akkor az a politikus ugye nem lehet azon a listán. Ugye, mert akkor ez kiderül. Tehát ez nem véletlen az, hogy a bankok ma már a számtalan nyomtatványt töltetnek ki az emberrel egy számlanyításnál, az amerikai szabályoknak megfelelő nyilatkozatokat kell. Tehát olyan nyilatkozatokat kell tenni egy általában egy egyszerű embernek, amiből azt hiheted, hogy ezt ugye mindenkitől megkérdezik. És csak egyetlen egy dologgal megy a küzdelem, a tulajdonosi struktúrának a, nem mondom, hogy nyilvánossá tételével, mert az valószínűleg soha nem lesz, de hogy a különböző közigazgatási szervek számára ez átlátható legyen, ez be fog következni. Most onnétól kezdve, hogy mi történik, ha XY politikus ezen a listán nincs, ettől még az a pénz, vagy egyebek el tudnak hozzá kerülni. Egyre szorul a hurok, mert ugye korábban ugye voltak ezek a technikák, amikor ez külföldre került, külföldön gazdácsa, és stb. Nekem mindig az volt a mániám ezekkel az ügyekkel, hogy ez mind rendben van, ez mind így történik. Egyszer megjelenik az a pénz valahol, mit fog vele kezdeni?
1: Hát,
2: mit csinál vele?
1: Építkezik. De egyébként az teljesen igaz, hogy attól még azt a pénzt oda lehet adni, hogyha ez a egyébként miért ne lehetne nyilvános a valós tulajdonosi struktúra, hogyha valaki mondjuk egy tőzsdei cégben egy adott részesedésnél több részvényt szerez, annak ezt közzé kell tennie, nyilvánosságra kell hoznia. Tehát én nem látom be, hogy mitől ne lenne, ami ráadásul olyan cégekről beszélünk, amikbe állami 100 meg 1000 milliárdok vannak, mert még azt is megtette ez a kedves állam, hogy még ezen kívül állami pénzt is tolt ezekbe a magántőke alapokba. És abban az esetben pedig, hogyha valaki ezt kiveszi, vagy hozzájut, akkor meg lehet vagyonosodási vizsgálatot készíteni. Tehát oda lehet menni 60 pusztára, és föl lehet becsülni, és meg lehet nézni, hogy vajon rendelkezésre állt-e a családnak ekkora jövedelme. És ha igen, akkor kifizette? Tiborcz Pista vagy hogy történt ez? Hogy édesapám?
2: Ezzel egyensúlyoznak már most, hát azért azt olvastuk, hogy a apukájának a pénzéből épült, akinek teljesen korrekt adózott bevétele adódott véletlenül a kőbányákból. Hát ez egy más kérdés, hogy ezt a követ mennyire adta el az államnak.
1: És akkor oda lehet menni Kósa Lajos anyukájához is, hogy miből vette a sertéstelepet. 80 éves korában hirtelen úgy döntött, hogy ő állattenyésztő lesz. Hát ezt ne nevettessük már ki magunkat.
2: Én azt gondolom, hogy ezekre a kérdésekre nagyjából majdnem mindenki tudja a választ. Az, hogy ez a mostani politikai kurzus mikor fog eljutni oda, hogy ezeket a kérdéseket fölteszik, hát azt nem tudom, szerintem rövid időn belül.
0: De várjátok egy kicsit. Most ugye úgy az ember azt gondolná, hogy a Mészárosnak a mérhetetlen növekedése, vagyonosodása azt a célt szolgálta, hogy egyszer eljön az a pillanat, amikor szükség lesz erre a pénzre. Például, amikor elvesztik a választásokat, és nem jutnak hozzá újabb állami korlátlan forrásokhoz. Most akkor megfigyelhetjük, hogy a Mészáros vagyon, hogy konvertálódik Fidesz pénzé?
1: Nem.
0: De hát akkor meg mire ment ki egész?
1: Szerintem ezt ők nem gondolták, hogy ennek valaha vége lesz. És most gondolj bele abba, hogyha te több tízezer embert alkalmazol, és hirtelennyében eltűnik az állami pénz, és te a piacon egy dobozgyufát nem adtál el soha. Ez úgy csuklik össze, mint a gólem. Minél nagyobb egy cég, annál nagyobbat és annál gyorsabban tud összeesni. Kell neki az a pénz, hogy valahogy kihúzza. Mit tudom én, lehet, hogy most hirtelen elkezd a piacra dolgozni, vagy visszamegy gázszerelni, vagy én nem tudom.